0: és felszabadításához számos jogszabályt kell még elfogadni. Az ukrán védelmi minisztérium az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntést, és különösen a tagállamok azon készségét, hogy a visszajáró összegeket Ukrajna további támogatására fordítsák.
1: Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertőtó magyar oldalán, ahol a 10 évvel korábbi terveknél 80%-kal kisebb beépítéssel számol a mostani fejlesztési koncepció. Szemerei Samu, a Közlekedési és Építési Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára a lakossági fórumon elmondta, hogy a lehető legrövidebb időn belül szeretnék kiírni a feltételes közbeszerzést az ideiglenes strand megvalósítására. A cél az, hogy amíg a munkálatok zajlanak, elérhető legyen magyar oldalon is a tó, és lehessen benne fürdeni. Az államtitkár kulcsfontosságúnak nevezte a fürdőhely kialakítását és a partra vezető út már elkezdett felújításának befejezését. Hozzátette, a jövő év elején elindulhat a tervezési folyamat a végleges beruházásra, amit majd engedélyeztetnek, végül kiírják a közbeszerzést.
2: Fehér pamacsos selyemmajmot találtak annak a tiszafüredi férfinak az autójában, akinél tavaly egy Magyarországra csempészett tigriskölyköt foglaltak le. Természetkárosítás büntette miatt jelenleg is nyomoznak abban az ügyben, amely 2025. novemberében vált ismerté, amikor a férfi lakóhelyén tartott kutatás során egy ragadozót találtak. Szeptember 24-én egy pomázi közúti ellenőrzés során a férfi autójában ezúttal egy másik védett állatot találtak. Az állat származása nem ismert, eredetét igazoló iratokkal és egyedi jelöléssel sem rendelkezett, tartása Magyarországon magánszemély számára nem engedélyezhető. Az emlőst a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték. A nyomozók a férfit az egzotikus példány engedély nélküli tartása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Selena Gomez a családalapítással kapcsolatos terveiről mesélt. A Starity.hu tudósítása szerint a 34 éves énekesnő nemrég egy beszélgetésen fejtette ki, hogy bár a gyermekvállalás számára másképp alakulhat, mint ahogyan egykor elképzelte, idővel szeretne saját családot. A színésznő 2 éve a Vanity Fairnek árulta el, hogy egészségügyi okok miatt nem tudja kihordani saját gyerekét. Elmondása szerint bizonyos panaszai miatt a terhesség az ő és a baba életét is veszélyeztetné, ezért egy ideig gyászolta, hogy az anyaság útja számára más lesz.
3: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
4: Megafon. Megafon.
5: Nagyot szól.
6: Some people say I look like

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Az Európai Unió tagállamai Magyarországgal is egyetértésben megállapodtak az európai békekeret Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásának feltételeiről, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas elmondta, hogy a felszabadított forrásból 900 millió euró jut az EU-ukrajnai katonai segítségnyújtási missziójára, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig a tagországok katonai kiadásainak megtérítésére szolgál. Kallas megjegyezte, egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Ukrajnának fogják folyósítani. Brüsszeli információk szerint a források tényleges felszabadításához számos jogszabályt kell még elfogadni. Az ukrán védelmi minisztérium az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntést, és különösen a tagállamok azon készségét, hogy a visszajáró összegeket Ukrajna további támogatására fordítsák.
4: Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertőtó magyar oldalán, ahol a 10 évvel korábbi terveknél 80%-kal kisebb beépítéssel számol a mostani fejlesztési koncepció. Szemerei Samu a Közlekedési és Építési Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára a lakossági fórumon elmondta, hogy a lehető legrövidebb időn belül szeretnék kiírni a feltételes közbeszerzést az ideiglenes strand megvalósítására. A cél az, hogy amíg a munkálatok zajlanak, elérhető legyen magyar oldalon is a tó, és lehessen benne fürdeni. Az államtitkár kulcsfontosságúnak nevezte a fürdőhely kialakítását és a partra vezető út már elkezdett felújításának befejezését. Hozzátette, a jövő év elején elindulhat a tervezési folyamat a végleges beruházásra, amit majd engedélyeztetnek, végül kiírják a közbeszerzést.
2: Fehér pamacsos sejemmajmot találtak annak a tiszafüredi férfinak az autójában, akinél tavaly egy Magyarországra csempészett tigriskölyköt foglaltak le. Természetkárosítás büntette miatt jelenleg is nyomoznak abban az ügyben, amely 2025. novemberében vált ismerté, amikor a férfi lakóhelyén tartott kutatás során egy ragadozót találtak. Szeptember 24-én egy pomázi közúti ellenőrzés során a férfi autójában ezúttal egy másik védett állatot találtak. Az állat származása nem ismert, eredetét igazoló iratokkal és egyedi jelöléssel sem rendelkezett, tartása Magyarországon magánszemély számára nem engedélyezhető. Az emlőst a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték. A nyomozók a férfit az egzotikus példány engedély nélküli tartása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Selena Gomez a családalapítással kapcsolatos terveiről mesélt. A Starity.hu tudósítása szerint a 34 éves énekesnő nemrég egy beszélgetésen fejtette ki, hogy bár a gyermekvállalás számára másképp alakulhat, mint ahogyan egykor elképzelte, idővel szeretne saját családot. A színésznő 2 éve a Vanity Fairnek árulta el, hogy egészségügyi okok miatt nem tudja kihordani saját gyerekét. Elmondása szerint bizonyos panaszai miatt a terhesség az ő és a baba életét is veszélyeztetné, ezért egy ideig gyászolta, hogy az anyaság útja számára más lesz.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Az Európai Unió tagállamai Magyarországgal is egyetértésben megállapodtak az európai békekeret Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásának feltételeiről, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas elmondta, hogy a felszabadított forrásból 900 millió euró jut az EU-ukrajnai katonai segítségnyújtási missziójára, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4 vesző 7 milliárd euró pedig a tagországok katonai kiadásainak megtérítésére szolgál. Kallas megjegyezte, egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Ukrajnának fogják folyósítani. Brüsszeli információk szerint a források tényleges felszabadításához számos jogszabályt kell még elfogadni. Az ukrán védelmi minisztérium az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntést, és különösen a tagállamok azon készségét, hogy a visszajáró összegeket Ukrajna további támogatására fordítsák. Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertőtó magyar oldalán, ahol a 10 évvel korábbi terveknél 80%-kal kisebb beépítéssel számol a mostani fejlesztési koncepció. Szemere és Amu, a Közlekedési és Építési Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára a lakossági fórumon elmondta, hogy a lehető legrövidebb időn belül szeretnék kiírni a feltételes közbeszerzést az ideiglenes strand megvalósítására. A cél az, hogy amíg a munkálatok zajlanak, elérhető legyen magyar oldalon is a tó, és lehessen benne fürdeni. Az államtitkár kulcsfontosságúnak nevezte a fürdőhely kialakítását és a partra vezető út már elkezdett felújításának befejezését. Hozzátette, a jövő év elején elindulhat a tervezési folyamat a végleges beruházásra, amit majd engedélyeztetnek, végül kiírják a közbeszerzést. Fehér pamacsos selyemmajmot találtak annak a tiszafüredi férfinak az autójában, akinél tavaly egy Magyarországra csempészett tigriskölyköt foglaltak le. Természetkárosítás büntette miatt jelenleg is nyomoznak abban az ügyben, amely 2025. novemberében vált ismerté, amikor a férfi lakóhelyén tartott kutatás során egy ragadozót találtak. Szeptember 24-én egy pomázi közúti ellenőrzés során a férfi autójában ezúttal egy másik védett állatot találtak. Az állat származása nem ismert, eredetét igazoló iratokkal és egyedi jelöléssel sem rendelkezett, tartása Magyarországon magánszemély számára nem engedélyezhető. Az emlőst a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték. A nyomozók a férfit az egzotikus példány engedély nélküli tartása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Selena Gomez a családalapítással kapcsolatos terveiről mesélt. A Starity.hu tudósítása szerint a 34 éves énekesnő nemrég egy beszélgetésen fejtette ki, hogy bár a gyermekvállalás számára másképp alakulhat, mint ahogyan egykor elképzelte, idővel szeretne saját családot. A színésznő 2 éve a Vanity Fairnek árulta el, hogy egészségügyi okok miatt nem tudja kihordani saját gyerekét. Elmondása szerint bizonyos panaszai miatt a terhesség az ő és a baba életét is veszélyeztetné, ezért egy ideig gyászolta, hogy az anyaság útja számára más lesz.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Megújult a Dunakeszi Református templom belső tere. A közösség honlapjának beszámolója szerint a felújítás egyik fontos célja a férőhelyek számának növelése volt. A régi padok helyére újak kerültek, az orgona is megújult, így a korábbi 130 helyet immár 170 ember számára biztosított az ülőhely a templomtérben. Hozzátették, az új kialakítás arra is lehetőséget ad, hogy a templomtérbe bevonuljanak. Ezt már az egyik felújítás utáni esküvő is megmutatta. A régi padokat a gulácsi református gyülekezet kapta meg. A munkálatokat több forrásból finanszírozták. Pest megye 22 vesző 2 millió forinttal, az Északpesti Református Egyház megye 3 vesző 5 millió forinttal, a Göt fejlődéséért közalapítvány 2 millió forinttal, Dunakeszi város önkormányzata pedig 1 millió forinttal támogatta a projektet. A gyülekezet tagjai összesen 12 millió forinttal járultak hozzá a munkákhoz. Ismeretlenek járhatják a Váci társasházak lépcsőházait villanyszerelési munkára hivatkozva. Erre hívta fel a lakók figyelmét az alpolgármester. A beszámolók szerint az idegenek azt mondják, munkavégzés miatt érkeztek, majd körülnéznek az épületben. Rozmaring Sándort a közös képviselők és lakók is megkeresték az esettel kapcsolatban. Mint fogalmazott, érdemes körültekintően eljárni és nem beengedni olyan személyeket, akiknek érkezéséről sem a gondnok, sem a lakók nem tudnak. Azt kérik a házakban élőktől, hogy hasonló esetben először ellenőrizzék, valóban rendeltek-e munkát az épületbe. Gyanús körülmény esetén célszerű értesíteni a közös képviselőt, szükség esetén pedig a rendőrséget is.
3: Alig másfél évvel a megnyitása után leáll a termelés a Nippon Paper Vácrátóti üzemében, írja az ipoinfo.com. A japán vállalat szeptember 7-én jelentette be, hogy december 31-én felfüggeszti magyarországi leányvállalatának működését, a gyártás pedig Japánba helyezi át. A döntés egy olyan időszakban érkezett, amikor több hazai gyártóüzem bezárását is bejelentették. A cég közlése szerint az európai és amerikai elektromos autópiac növekedésének lassulása, valamint a globális verseny erősödése miatt a helyi gyáregységből jelenleg nem látnak megfelelő megtérülést.
2: Salgótarjánban holnaptól folytatódik a Rákóczi úton az aszfalt kopóréteg terítése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a jövő héten az alsó, Csokonai út és helyi járati buszállomás közötti szakaszon teljessé válik a burkolat. Ugyanezen rész Zagyvapál falva felé vezető oldalán a fenti munkákat hétfőtől szerdáig fogják elvégezni. A kivitelezés ideje alatt félpályás útlezárásra, jelzőlámpás forgalomirányításra számíthatnak az autósok. A felső, gépipari technikum és bemút közötti szakaszon belül a Vásártér környékén a teljes lezárással érintett területen hétfőtől csütörtökig valósulnak meg a felújítások. A gépipari technikumtól a munkásútig tartó részén az újonnan lefektetett ivóvízvezeték nyomvonalának helyreállítását fogják elvégezni félpályás korlátozás, jelzőlámpás forgalomirányítás mellett. A Bátony terénye mellett található maconkai víztározóból a Velencei tó fürdető területére helyezték át a vízminőségmérő bóját, amely folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi, online hozzáférhető adatbázisba. A sűrű információk segítségével az aktuális állapot mellett a vízminőségi változások tendenciái és a hirtelen bekövetkező eltérések is gyorsan felismerhetők.
3: Bravúros teljesítménnyel ismét az élen végzett az Alak Dunakeszi Sakklub U18-as sakcsapata a Pest megyei ifjúsági csapatbajnokságon. A város internetes újságának cikkében azt írták, az eredmény azért is nagyszerű, mert a helyiek 2 év után szerezték meg újra a bajnoki címet, ráadásul úgy, hogy a gárda átlag életkora még a 14 évet sem éri el.
0: Időjárás.
2: Túlnyomóan napos idő lesz. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A maximumok 21-21 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
2: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett sebességmérés várható Vácon, a Kosdi úton és Őrhalom belterületén is. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Megújult a Dunakeszi Református templom belső tere. A közösség honlapjának beszámolója szerint a felújítás egyik fontos célja a férőhelyek számának növelése volt. A régi padok helyére újak kerültek, az orgona is megújult, így a korábbi 130 helyett immár 170 ember számára biztosított az ülőhely a templomtérben. Hozzátették, az új kialakítás arra is lehetőséget ad, hogy a templomtérbe bevonuljanak. Ezt már az egyik felújítás utáni esküvő is megmutatta. A régi padokat a Gulácsi Református gyülekezet kapta meg. A munkálatokat több forrásból finanszírozták. Pest megye 22 vesző 2 millió forinttal, az Északpesti Református Egyház megye 3 vesző 5 millió forinttal, a Göt fejlődéséért közalapítvány 2 millió forinttal, Dunakeszi Város önkormányzata pedig 1 millió forinttal támogatta a projektet. A gyülekezet tagjai összesen 12 millió forinttal járultak hozzá a munkákhoz.
3: Alig másfél évvel a megnyitása után leáll a termelés a Nippon Paper Vácrátó üzemében, írja az ipoinfo.com. A japán vállalat szeptember 7-én jelentette be, hogy december 31-én felfüggeszti magyarországi leányvállalatának működését, a gyártás pedig Japánba helyezi át. A döntés egy olyan időszakban érkezett, amikor több hazai gyártóüzem bezárását is bejelentették. A cég közlése szerint az európai és amerikai elektromos autópiac növekedésének lassulása, valamint a globális verseny erős miatt a helyi gyáregységből jelenleg nem látnak megfelelő megtérülést.
2: A Bátony terénye mellett található maconkai víztározóból a Velencei tó fürdető területére helyezték át a vízminőségmérő bóját, amely folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. A sűrű információk segítségével az aktuális állapot mellett a vízminőségi változások tendenciái és a hirtelen bekövetkező eltérések is gyorsan felismerhetők.
3: Az Európai Unió tagállamai Magyarországgal is egyetértésben megállapodtak az európai békekeret Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásának feltételeiről, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas elmondta, hogy a felszabadított forrásból 900 millió euró jut az EU ukrajnai katonai segítségnyújtási missziójára, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4 vesző 7 milliárd euró pedig a tagországok katonai kiadásainak megtérítésére szolgál. Kallas megjegyezte, egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Ukrajnának fogják folyósítani. Brüsszeli információk szerint a források tényleges felszabadításához számos jogszabályt kell még elfogadni. Az ukrán védelmi minisztérium az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntést, és különösen a tagállamok azon készségét, hogy a visszajáró összegeket Ukrajna további támogatására fordítsák.
0: Időjárás.
2: Túlnyomóan napos idő lesz. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A maximumok 21-21 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
2: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett sebességmérés várható Vácon, a Kosdi úton és Őrhalom belterületén is. Ne hajtsanak gyorsan.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
1: Ez a reggeli ritmus.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szevasztok megafonisták, és hát őszinte részt vétünk, hogy itt vagytok, mert hogy vasárnappan is reggel 6 óra múlt, de ha már itt vagyunk, ugye ezek mindig a nyitó szavaink ilyenkor, akkor legyünk együtt egészen 10-ig a Megafon mikrofonjánál. Olicek Ádámot halljátok, Karvas Sanyival hozzuk a hetünk szerdáját, csütörtökét, tehát a Best of második része következik majd hamarosan. Sanyika, jó reggelt neked is!
5: Szép reggelt, jó ébredést mindenkinek. Szeptember 27-e vasárnap. Tudjátok, mi az érdekes? Hogy ez most már tényleg a szeptember utolsó vasárnapja, úgyhogy döbbenetesen megy az idő. Lassan tényleg el kell kezdeni beszerezni a karácsonyi ajándékot.
4: Igen.
5: Nézzük meg, hogy akkor szeptember 27-én vasárnap kik a névnap. rapposok, Adalbert, aztán Demién, Döme, Florentin, aztán Karola, micsoda régi név, de jó nagyon, Mirabel és Vince. Ma van a turizmus és az idegenforgalom világnapja, és egy szülinaposom is van, Huzella Péter, gitáros, énekes, 77 éves a mai napon, és 61 éves Magyar Attila színészünk, Isten értesse őt is.
4: Na, oké, okay,
5: illetve
4: van.
5: Tudod, ki ünnepel még? Görög Zita, ő azt hiszem, hogy Pásztói.
4: Ó, igen, hogy Pásztói terénye vagy Nagybáton. Igen, valahol ott a környék.
5: És ő 47 éves a mai nap.
4: Szeretem, jól megnyilvánul mindig a Görög Zita. Ez egy ilyen önazonos Nagybátoni, nem Pásztói. Tehát ne vitatkozzál, az okosabbak. Köszönöm szépen, Nikola.
5: Ja, Istenem! Jó, nézd el vasárnap arra.
4: Elnézem, csak bízzál bennem egyébként. Jó?
5: Okay,
4: na, jó van. Szerda csütörtök, akkor is voltak beszélgetéseink, amelyekből most egy kis szállítást hozunk nektek egészen 10-ig, de persze a reggeli ébresztő dalokat is már bekészítettük, úgyhogy örülünk, hogy itt vagytok. Kezdünk!

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, visszatértünk, és amíg a dalok szóltak, addig Ullecki Edina és Uram Kristóf megérkezett a Megafon stúdiójába, úgyhogy ahogy ígértük, ebben az órában is, meg a következőben is velük fogunk majd foglalkozni, úgyhogy Edina, Kristóf, üdv itt nálunk a stúdióban, szevasztok!
2: Szép jó reggelt kívánunk!
3: Szép jó reggelt!
1: Na jó, akkor bele is kezdünk egyébként, még itt azért egy picit a hangokkal majd valamit ügyködünk, egy kicsit majd közelebb a mikrofonhoz mind a kettőtöknek, jó? Mert nem tudom a világ végén föltenni egyébként a maximumot. Na, ami a lényeg, hogy az előbb, ti ezt nem hallottátok, én azt mondtam, hogy általában műsorvezetőként, hogyha a témát illeti, akkor én azt azért föl szoktam készülni. Viszont, ahogy elkezdtem Edinának a közösségi oldalát visszapörgetni, hogy akkor kezdjük talán azzal, hogy milyen volt a nyári szezon meg a tavaszi indulás, én így pörgettem, és aztán annyi érem, meg edzőtábor, meg verseny, meg minden volt, úgyhogy mondtam, hogy akkor jó, a gombot én benyomtam, én nem bírom ezt a sikerhalmot gyakorlatilag, ami itt körülöttetek van, és abszolút így, hogy mondjam, nem napra készen felkészülve akarok majd veletek beszélgetni, úgyhogy kezdjük tényleg innen, vagyis hogy honnan? Tehát honnan indul a...
4: Figyelj, elnekezdjük, hogy sorolják föl, mert
1: a tavaszi idén, akkor az honnan indul? Tehát mik azok a fő pontok, Kristóf, Edina, bármelyikőtől kezdheti, amik mondjuk meghatározzák a szezont?
4: Kristóf átadta Edinának a szót,
1: kezdte.
3: A Kristóffal kapcsolatban igazából onnan kezdtünk, hogy maraton magyar bajnokság, tehát egy hosszú távú versenyt nyert, és ezt azért emelném ki, mert az nagyon nagy dolog, ha valaki ennyire sokrétű, és tényleg magyar bajnok tudott lenni a maratonon, és utána elkezdtünk készülni a rövid távra, amin ő nagyon gyors, rostú sportoló, és dinamikus, és elkezdtünk készülni a ifi válogatóra, ami ott is bebizonyosult, hogy egyik legjobb. Második helyen érkezett be, ami azt jelentette, hogy lesz még egy válogató, és reménykedtünk, készültünk, hogy a következőben is ott tudunk lenni majd első-második a dobogós helyen, ami ugye kvalifikációt jelent egy Európa-bajnokságra, vagy világbajnokságra, és hát úgy is sikerült, hogy a második válogatót megnyerte, hatalmas fölénnyel és óriási sikerrel, és utána ez azt követte, hogy egy szétlövés, ami másnap, nekünk egy újdonság volt, még ilyen nem volt soha, oda kellett állni még egyszer a
4: előző.
3: Nagyon.
1: Mi az a szétlövés? Hát gyerekek, tehát most érted, nem?
4: Itt a sport értünk.
1: Jó, bocs, de mondjuk most itt neki, van nekünk hány ezer hallgatónk, nem biztos, hogy mindenki tudja tehát nem a telesportban vagyunk, igen.
3: Igen, tehát a szétlövés, mi is csodálkoztunk, hogy ez másnap, és oda kell állni, és mit is jelent. Az első válogató nyertese, és ugye Kristóf a második válogató nyertese, két különböző pályán odaállnak az 500 méteres rajthoz, és aki nyeri, ő fog menni a világbajnokságra egy Kanadába, és aki a második, ők még az Európa-bajnokságon fog indulni egyes számban, és igazából itt a Kristófnak is átadnám a szót, hogy ez hogy élhette meg, mert ez óriási volt. Igen, kapcsolnám akkor a Kristófot.
1: Na mesélj akkor erről a szétlövésre, megről az egész történet.
2: Hát a verseny egészen meglepő volt számomra, meg gondoltam, hogy én ott a dobogó környékén tudok majd valamit ott mutogatni, de hát sikerült megnyernem. Ennek nagyon örültem, és másnap vártam a szétlövést. Én nyugodtan vártam, mert nekem úgymond nem volt nagy vesztenivaló. Én csak nyerni tudtam rajta. Hát én higgadt maradtam, az ellenfelem sajnos ő fejbe szétesett, ő neki az a gyengéje volt, és hát
4: és fejbe. És ezt te tudtad amúgy?
2: Igen, lehetett érezni, meg látni. Aha. Rajta is, hogy ő már az előző nap este, meg aznap is ideges volt, feszült volt, meg nem tartotta úgy a szemkontaktus, szóval így került mindenkit, és hát...
4: Hát ez neked meg még pluszban kapóra jött.
2: Én nyugodt voltam.
4: De te amúgy, bocsáss meg, amúgy is az vagy, ugye? Igen, tehát, hogy annyira látszik rajtad, hogy nem vagy egy teljesen idegbeteg gyerkőc, és itt foglalkoztatok ilyen mentál...
2: Igen, mi foglalkozunk ilyenekkel, erre szoktunk készülni, és vannak rá emberünk is.
4: Nagyon jó.
1: Én ezt akartam pont kérdezni, hogy milyen érdekes, és akkor akár Edinával is tudunk erről beszélni, vagy Veled is Kristóf, hogy akkor, hogy ha mondjuk egy ilyen keményebb szituáció van, és akkor akár mondjuk itt egy szétlövés, és akkor ott vagytok ugye egy fizikai térben, és akkor már azért így le lehet húzni ilyen következtetéseket, hogy akkor na, látom a gyerek föl van spanoló, meg ideges, meg hogy már ott nincsen képben, lehet, hogy akkor a holnapi napon így, tehát ezek, mire gondolok, hogy így látjátok azt, hogy az ellenfél az egy, hát gyerek, lehet, hogy nincsen ott, ahogy, és akkor hát lehet, hogy akkor meg lesz.
2: Igen, ez látható, mint a vizen is, mint a szárazföldön is, mint a rajtnál, aki hogy áll be. Hát ezt nála is lehetett tapasztalni, meg amikor a 500 méter döntőt mentem kint külföldön is, akkor is lehetett érezni ott, hogy ki hogy áll hozzá fejbe.
1: Mennyire érdekes ez egyébként. Na, és ezt így tudod így ilyen csápokkal, Edina, hogy figyelni, hogy akkor ki, hogy, és hogy értem, mire gondolok.
3: Mi erre nagyon készülünk, tehát nekünk nagyon sok a mentális oldal, az, hogy ezt nyilván ilyen kis tóról is fel tudjuk építeni a pályát, a felkészülést, a téthelyzeteket. Ami különleges volt itt a Kristófnál, meg így a felkészülésünkben, hogy ez a sportoló, aki az ellenfelünk volt, az akadémiáról jött. Tehát ő neki a felkészülése, a mentális, a masszőr, a körülöttel zajló keringés, az mind annyira aktív volt, és mi meg ott voltunk
1: egy kis csipet csapat.
3: Egy csipet csapat, igen, a masszőr, a mentál, az edző, a minden én voltam a háttérben, nyilván egy óriási család, Ládi háttere van a Kristófnak, és ott per pillanat Szegeden én voltam a mindenes. És ebben a tudatban ilyen higgadtan odaállni, és azt is hozzá kell tenni, hogy az ellenfél csapatnál a fiatal sportoló ugye berajtolt, és 200 méterig, közel 200 méterig a Kristófék a szétlövésen is a pályát menték, amikor rászóltak, hogy vissza kell fordulni, le kell állni. Tehát egy olyan helyzet, amikor már, hogy te mész a világbajnokságra.
4: Ott az tényleg így legyen a talpán, meg fejben.
3: Óriási volt. Hát fantasztikus volt ezt megélni, hogy a Kristóf innen újból visszaáll a rajtba, újra koncentráltan. Nyilván nekem is új helyzet volt, hogy mit mondjak, és jött belülről az a sugallat, hogy azért ismerem őt, minden tekintetét, minden mozdulatát. Ehhez azt kell, hogy több éve együtt dolgozunk, és hát nagyon nagy büszkeség volt, hogy megcsinálta.
1: Csapogni fogunk a témákban egyébként. Én most azt akarom még megfogni, hogy ezt a mentál dolgot, meg azt, hogy akkor az akadémiai versenytárs vagy, hogy az ellenfél körül pattogtak ott az emberek, és egy brutális nagy tím volt, miközben azért kvázi ti, ott van mögötted egy fontos háttér a család, meg ott van az Edina. Melyik lehet a jobb? Vagy hogy lehet egyébként, hogy mondjam...
4: Ezt kérdezed?
1: Előny, hátrány. Most figyelj, akadémiájára jön valaki, hát nem véletlenül van körülötte mondjuk 10 ember. Tehát azt, hogy valaki mondjuk külön masszíroz, meg külön mentális, meg külön izé, még azt, hogy mondjuk ezt Edinának egyben kell csinálnia, azért az nyilván neki is egyébként edzőként, nem tudom, teher vagy plusz feladat, tehát hogy ez nyilván ki van találva az e-sportban, csak hogy ebből ugye ilyen pró kis kontrák lehetnek? Hogy látjátok?
3: Részemről azért nem, mert mindent ismerek Kristófról, és akkor tudom, hogy mire van szüksége.
4: Igen, talán pont ez lehet
3: titok,
4: előny.
3: Hogy igen, ez egy családias csapat, és mindenkit ismerünk, mindenkinek tudjuk azt, hogy mikor, hol, meg ő is visszajelez, tehát nyilván nekem is ezt meg kellett tanulnom, hogy ő amikor jelzi, hogy elég, akkor nekem hátra kell lépni hármat. És nekünk nem volt kötelezettségünk, nekünk nem volt az a feszülés, hogy nekünk most meg kell mutatni minden áron, hanem pontosan azzal a kis közösségünkkel oda mentünk, és a Kristóf tehetségével hozhattuk azt a nyugalmas, sikeres versenyzést, hogy nem volt teher rajtunk.
1: Én inkább a kulisszákra, meg a háttérre, meg akár mondjuk a családra akarok inkább fókuszálni, mert azért az eredmények azok jönnek, és hát nyilván azt tudjuk, hogy rengeteg meló van mögöttetek. Ugyanakkor azért én picit itt a know-how-ra vagyok kíváncsi, és például arra, hogy az mikor volt, amikor Kristóf, te mondjuk beleálltál abba, hogy akkor oké, talán pontos a mozdulatomat kapcsán te mesélted, hogy akkor egyszer csak Edinához elmentél, próbáljuk ki, kajak, ízé, jelentette, és akkor bejött a számítás. Családi szempontról is kíváncsi vagyok arra, hogy megvan az a pont, vagy az az emlék, amikor azt mondtad, hogy akkor nagyon bele kell állni úgy, hogy akkor ebben most már úgy nagyon bele kell állni. Ez megvan, Kristóf?
2: Igen, hát az elején ez tényleg így volt, ahogy mondtad, de utána szerintem 16 éves koromra, vagy 15-re döntöttük úgy, hogy azt már így nagyon komolyan kell venni. Mert
4: de mikor kezdted el? Csak hogy a többiek is tudják.
2: 11
4: évesen.
1: 4-5 év kellett benne, hogy akkor...
2: Mert addig úgymond az ellenfelek se vették úgy nagyon-nagyon ilyen véremenősen komolyan, de tudtunk ott is dobogót elérni, de utána már nagyon komolyan kellett venni, mert ugye hát másodpercen belül dőltek el a helyezések, és akkor már fontos volt, hogy ki hogy válogat, meg kit válogatnak be a válogatottba.
4: És akkor a 15-16 éves kor körül lett az, hogy hát itt már a felesem tréfa, akkor tegyünk bele mindent, igen, amit lehet.
2: Igen.
4: És az mit jelent, mennyi edzést?
2: Hát
4: heti lebontásban.
2: Hát akkor még ugye az iskola próbált engedni engem ugye első órákba, ahogy tudott, úgy próbált elengedni edzésre. Hát két naponta volt reggeli edzés, ha jól emlékszem, és minden nap délután, és szombat ugye pihenőnk volt, vagy nyáron ilyen táborok voltak sok.
4: Tehát edzőtábor
2: igen, is ugyanúgy. Jártunk.
4: Látom, igen. Edina is bólogat. Igen, jól igen. emlékszel.
2: Jól, igen.
4: Úgy látom. Őrületmennyiségű munka, igen.
1: Igen, és akkor azonlalkozom még például, hogyha egy ilyen fennelegyen esetem, mondjuk van egy ilyen gyerek, mint a Kristóf, és akkor mondjuk Edina felé fordulok, és akkor nyilván azért itt akár a tanulmányok, vagy azt, hogy mondjuk általános iskolában, középiskolában ott legyen, és azért nyilván ott is teljesítsen. Viszont lehet, hogy akkor kell időpont reggel, akkor megvan oldva, vagy meg lehet oldani egyébként 2026-ban az, hogy akkor valahogy ez jó működjön, és akkor tudja azt, akár mondjuk a tanker, hogy itt ennek a gyereknek most itt ezt kell csinálni, és mondjuk el kell pattanunk a matekról, meg nem tudom én a föci óráról.
3: Igen, tehát most már azért két sportiskola szerencsére, ugye, ha mondhatom, a Dózsai és a Szentgyörgyibe, ott tanultak a gyerekek, és minden sportolom, aki ennyire komolyan, vagy közel ilyen komolyan űzi ezt a sportágat, és sportolóként, nekik abszolút támogatók, és együttműködőek az iskolák, és ezzel hálásak is vagyunk, mert ez is óriási nagy dolog.
1: Csak az evükedre kíváncsi, mert ugye gyakorlatilag a Kristóf abszolút egy példakép, meg az is, amit ti csináltok, és ugye ilyenkor azért a szülőkben mondjuk a gondolat felmerülhet, hogy milyen hétköznapi megoldások vannak, amelyekkel a hétköznapi
4: jó,
1: életen.
4: Jó, de lesz a matek házival, mi?
1: Jó, igen, de hát hogyha a gyerek meg EB bajnok, akkor meg hát most, na, érted, kész azért.
4: Akkor kit is érdekel a
1: valamit,
4: matek
1: valamiért. Ja. Jó, innen folytatjuk majd, jó. Én majd arra leszek kíváncsi, és ezt mondtuk is a Nórival, hogyha már ő ilyet mond, tanácsadóként is szokott funkcionálni, meg ilyen rovataink vannak. Belemegyünk abba, hogy mondjuk milyen egy napot, Kristóf, jó, meg hogy a kajára.
4: Hogy odafigyeltek.
1: Hogy figyeltek, igen. és miképpen kell mondjuk egy ilyen tínédzserkorú, lehet mondani, klasszis srácnak arra figyelni, hogy akkor mit kell neki enni. Úgyhogy ezzel fogjuk majd mindjárt folytatni.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Ulvecki Edina és Uram Kristóf a vendégünk itt a reggeli műsorban. Szevasztok, köszöntünk benneteket újra. És itt lesznek még remélhetőleg nagyjából 9 óráig bezárólag, és ugye az előbb azzal fejeztük be, és ugye azt mondtuk a hallgatóknak is, hogy a Nóri és meg én is inkább egy picit ott a kulisszákra vagyunk kíváncsiak, és arra, hogy gyakorlatilag az elmúlt évek eredményei azok milyen mindennapi erőfeszítések, munkák, menedzsment, tervezés, mentális, érzelmi dolgokhoz köthetően jön létre. És ha már itt életmód, akkor ugye itt kíváncsiak vagyunk arra, hogy akkor mi egy napi ritmus a Kristófnak?
2: Igen, tehát kezd el, aztán én belekérdezek az étkezés részébe is.
1: Hogy akkor hogy áll össze neked egy napon?
3: Hát általában ugye reggel felkelek, utána anyuék visznek edzésre.
2: Mikor kelsz?
3: Hát én általában 6 körül kelek, hogy elkészüljek meg még az otthoni dolgokat is meg tudjam csinálni, és 7-15 körül van edzés, utána ilyen 8-30-ig van tart az edzés, utána megyünk be a második órára, ott lenyomjuk a 7 órát, ugye a 2:05-kor végzek, utána elmegyek így úgymond kikapcsolódni, meg pihenni.
2: Az mennyi idő?
3: Hát egy ilyen 1 óra, és utána
2: Az olyan nagy.
1: Van egy kis leállás.
2: Pihenés nincs, igen.
3: Utána meg általában megyek edzésre délután, és utána este meg végzünk az edzéssel ilyen 6:30 körül, de abban így minden benne van, és utána meg este tanulás, és alvás.
2: Szóval nem vagy felmentve, ha esti tanulás alól.
1: És akkor hogy érted, hogy leedzel meg minden, és még nem mondasz nekem, hogy még fejben, ha hazamentél Patvarcra, akkor még nem vagy ott az edzésen, és akkor leülni, még érted mondjuk adi elemzést, nem tudom én végigolvasni, azért ez egy brutális terhelés. Vagy hogy mondjam, tehát érted, mire gondolok?
3: Igen, értem. Hát a tanárok egy kicsit elnézőbbek velem, de attól ugyanúgy követelik, és próbálok úgymond időbeosztást azt jól megcsinálni, hogy amikor úgymond pihenőm van, hétvégén is több pihenő, akkor előre itt tanulgatni. Szóval így próbálok rá odafigyelni, hogy meglegyen így szép sorában minden.
2: Nehéz szélsport, ugye?
1: Igen, nehéz volt egy ilyen time managementet összehozni? Edzőnétől is kérdem egyébként, hogy azért nyilván neked is van rálátásod, hogy azért lehessen húzni, ha a napi rutint is veszük a Kristófot, ugyanakkor ne dögöljön belé, tehát hogy azért ez a time management,
4: igen,
1: azért ez egy fontos dolog.
4: Annyi nagyon nagy előny, megint az, hogy a városban élünk vagyunk, és az edzés is, úgymond, meg Patvarc is közel van, hogy mint bármi más egyesület, hatalmas előny nálunk, itt minden 5 percre van, ugye? Tehát az, hogyha úszóedzés, ha evezés, ha bármiről beszélünk, meg az otthon is kocsival 5 perc, én is besegítek autóval, hozom őket iskolától, iskolába, ahol tudok, ott vagyok mellettük, és a közelsége adja azt, hogy van regenerációs időnk. Tehát nem utazzák el, mint mondjuk Pesten azt a hosszú-hosszú perceket, órákat.
1: Ezt mondanám a hallgatóknak, hogy azért ez
4: előny.
1: Brutális előny, gyerekek. Tehát nagyon, az, hogy most Budapest, meg minden, és akkor Balassagyarmatban, hát ilyenekben megvan a kulcsa annak, hogy miért jó egy ilyen városban ilyenekben élni.
4: Is. Ilyenekben igen, is. Igen. Sőt, annyira, hogy most már Pestről költöznek, és nagyon büszkék vagyunk erre, hogy nagy egyesületekből közelednek hozzánk. Ez a héten most már 2 család is.
2: Olyan. Tehát,
1: erről már egyszer külön beszélünk, jó?
4: Ez egy történet. Új dolog számunkra.
1: Jó,
4: és
1: tök jó, ez tök jó. Témát, ezt én felraktam a polcra, erről a hetekben beszélünk. Jó, és akkor Kristóf?
2: Kaja.
1: Igen, de akkor ez a napi rend gyakorlatilag hétfőtől péntekig.
3: Igen.
1: Igen, és akkor szombaton van egy pihi napon?
3: Szombaton pihi, és hogyha vasárnap verseny van, akkor meg oda megyünk át.
1: És akkor általában a versenyek vasárnaponként vannak
3: általában? A kis versenyek, vagy úgy egynapos versenyek az vasárnaponként, de a 3 nap az péntektől vasárnapig.
1: Az hosszú
3: hétvége. Hosszú.
1: Jó, alig várja a Nóri, hogy akkor a kajáról beszélje neki.
2: Igen, szinte már le is járt az időnk, és még
1: fölösebb. Még ez belefér, igen.
2: Hogy azt mondd el nekem, légy kedves, hogy van-e, említetted, hogy van, aki foglalkozik ezzel, gondolom dietetikus, sportdietetikus, valami ilyesmi. Hogy mire fektetitek a hangsúlyt? Tehát fehérje, szénhidrát, vagy többször, vagy mi a fő csapás?
3: Hát, ilyen dietetikus az van, úgy, ahogy mondtad. Hát attól függ, milyen edzésfelkészülést folytatunk, mert hogyha hosszú a állóképesség, akkor több szénhidrátot, meg fehérjét egybe. Ez edzésektől függ.
2: És mi lehet a legtöbb? Mi az, amikor...
3: Mindig vegyesen, hogy ki egyensúlyos lehet.
1: Te is akkor mondjuk, tehát szombat van délután, fölmész valamelyik streamre, már akarsz néha egy horrort, és úgy gondolod, hogy betolsz egy magyaros 32 centis pizzát, mert ezt így megkívánod. Az így benne van, igen, akkor simán?
3: Igen,
1: így edzőn én is bólogat, úgyhogy csak ezért mondom.
3: A szezon elején úgymond így szeptembertől decemberig így még belefér, de ilyen márciustól egészen szeptemberig ez már nem.
1: Az már nem? Aha, tehát akkor így van, hogy akkor
2: szigorú.
1: Aha, és akkor a csiddélyek és olyanok, hogy akkor azok is nagyon csiddélyek. Jó van. Jövünk mi ismételtem majd Edinával, illetve Kristófa, és akkor beszélgettünk még, mert hogy van még miről, úgyhogy ne menjetek sehova, hallgatók se, ti se, jó, mert mindjárt folytatjuk.
5: Tommy, are you ready for this?
6: I'm always ready, Tom. You know that.
5: I think you were born ready.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkatőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Néha. Arra sem emlékszem, hogy összebújtunk volna.
8: Nem bújtunk össze.
7: Tényleg?
8: Megosztottuk egymással a legféltettebb titkainkat, és teljesen egymásba fonódott a lelkünk.
7: A lelkünk, abban még nincs semmi rossz.
8: És azután sem bújtunk össze.
7: Ha nem, hát nem.
8: Hanem rám vetetted magad, mint egy vadállat, és őrült vágtába forrott össze a testünk.
7: Vagy úgy.
8: Bosszút állni jöttem.
7: Tudod, hogy milyen régóta várok erre?
9: Félrelépni szabad. Szeptember 24-től a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
9: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
10: Megújult a Dunakeszi Református templom belső tere. A közösség honlapjának beszámolója szerint a felújítás egyik fontos célja a férőhelyek számának növelése volt. A régi padok helyére újak kerültek, az orgona is megújult, így a korábbi 130 helyet immár 170 ember számára biztosított az ülőhely a templomtérben. Hozzátették, az új kialakítás arra is lehetőséget ad, hogy a templomtérbe bevonuljanak. Ezt már az egyik felújítás utáni esküvő is megmutatta. A régi padokat a gulácsi református gyülekezet kapta meg. A munkálatokat több forrásból finanszírozták. Pest megye 22 vesző 2 millió forinttal, az Északpesti Református Egyház megye 3 vesző 5 millió forinttal, a Göt fejlődéséért közalapítvány 2 millió forinttal, Dunakeszi város önkormányzata pedig 1 millió forinttal támogatta a projektet. A gyülekezet tagjai összesen 12 millió forinttal járultak hozzá a munkákhoz.
11: Alig másfél évvel a megnyitása után leáll a termelés a Nippon Paper Vácrátóti üzemében, írja az ipoinfo.com. A japán vállalat szeptember 7-én jelentette be, hogy december 31-én felfüggeszti magyarországi leányvállalatának működését, a gyártás pedig Japánba helyezi át. A döntés egy olyan időszakban érkezett, amikor több hazai gyártóüzem bezárását is bejelentették. A cég közlése szerint az európai és amerikai elektromos autópiac növekedésének lassulása, valamint a globális verseny erős miatt a helyi gyáregységből jelenleg nem látnak megfelelő megtérülést.
10: A Bátony terénye mellett található maconkai víztározóból a Velencei tó fürdető területére helyezték át a vízminőségmérő bóját, amely folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi, online hozzáférhető adatbázisba. A sűrű információk segítségével az aktuális állapot mellett a vízminőségi változások tendenciái és a hirtelen bekövetkező eltérések is gyorsan felismerhetők.
11: Az Európai Unió tagállamai Magyarországgal is egyetértésben megállapodtak az európai békekeret Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásának feltételeiről, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas elmondta, hogy a felszabadított forrásból 900 millió euró jut az EU-ukrajnai katonai segítségnyújtási missziójára, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4 vesző 7 milliárd euró pedig a tagországok katonai kiadásainak megtérítésére szolgál. Kallas megjegyezte, egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Ukrajnának fogják folyósítani. Brüsszeli információk szerint a források tényleges felszabadításához számos jogszabályt kell még elfogadni. Az ukrán védelmi minisztérium az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntést, és különösen a tagállamok azon készségét, hogy a visszajáró összegeket Ukrajna további támogatására fordítsák.
9: Időjárás.
10: Túlnyomóan napos idő lesz. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A maximumok 21-21 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
10: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett sebességmérés várható Vácon, a Kosdi úton és Őrhalom belterületén is. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
4: Ez a reggeli ritmus.
1: Ez történt szerdán reggel.
2: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, jó reggelt, Nóri!
12: Jó reggelt, szia Dámi, sziasztok!
2: Ismételten köszöntjük Újvecki Edinát és Uram Kristófot, mert hogy ezt a mai reggelt rájuk szánjuk. Azért azt nem mondom a hallgatóknak, de azt nem mondtam el, hogy hetek óta próbálom az edzőnénivel ezt valahogy lepontosítani. Állandóan autóban ül, amikor telefonon elcsípem őt, állandóan úton vannak, és most nem, mert most ezután után mennek le Horvátországba, de onnan jönnek vissza, akkor utána, vagy előtte mennek Szolnokra, vagy Szegedre, akkor utána nem tudom én, és akkor jó van már, mondom, legyen már a gyereknek valami egy hét, amikor el tudom őket csípni itt a rádióban.
12: És úgy, sikerült.
2: Most ez végre sikerült. Jó, én majd arra szeretném a fókuszt hegyezni ebben az órában, és akár kezdhetjük is ezzel, hogy akkor tegyük már a Kristóf magadat is, vagy akkor Edinához is fordulok majd bele ebbe a nemzetközi szcénába, hogy akkor most hogy vagyunk, merre megyünk tovább, mik a számítások, ugye, mert még itt a híreket mi beszélgetünk arról, hogy akkor most már itt akár a vérvételt azt már mondjuk a szövetség intézi, mert hogy már azért hozzá is kötődik a Kristóf, akkor tegyük már akkor itt most akkor ilyen szempontból adminisztratív rendbe, hogy akkor most ő hol, hogyan, szövetség, stb.
12: Igen.
13: Talán. Igen, Kristóf ifjúsági válogatott sportoló, és a Magyar Kajakkenu Szövetség támogatásában vannak felmérések, nyilván az egészségcentrikusság a legfontosabb, tehát mindent vizsgálnak, akár mozgásszervi, akár táplálkozás, ezeket mind-mind felmérésekkel és tanácsokkal szolgálják és támogatják a munkánkat. Mind a mellett van saját egyesületi, ugye Vitalitás Sport Egyesületen belül is vannak segítők, akik ezt mentálisan is meg minden egyéb fizikális módon is segítik, és hát ő ifjúsági válogatottként Európa-bajnokság ugye 4-esbe nyertek, és ifjúsági 1-es 500 méteren pedig második lett.
2: És akkor menjünk tovább, hogy akkor most mi jön? Tehát, hogy innentől kezdve ez biztosítja azt, hogy akkor ez az alapunk, hogy innen indulunk ki most már, hogyha a nemzetközi szcénát veszük. De merre tovább akkor, gyerekek? Tehát mi a helyzet most? Most lement ez a szezon, ugye most akkor már jöhetnek a cheat napok, meg a pizzázás, meg a kicsit a rehabilitációs, meg hasonlók, meg egy tanulás, meg Adi Endre. De hogy akkor megint, de persze azért télen is gondolom van száraz edzés természetesen, de hogy akkor mire készültök? Mire készülünk?
13: Most volt Kristófnak egy hónap pihenője, tehát az augusztus teljesen pihenőnek megkapta. Itt tényleg töltődés és
12: hányszor
13: bármi.
12: Gondolt a vízre? Kérdezzük. Nem nagyon mit?
13: Itt mindent mond, minden mehet, amit az edzés időszakban, meg a verseny felkészülésben nem. Csak ne legyen bajod és egészséges maradjál. És tényleg tehát visszatért, és elkezdtük az alapozást a következő évre. Az, hogy mi fog sikerülni, mi a cél, mi az álmunk, ez kell a Kristóf is nyilván. És leszottunk ülni ugye ilyenkor, megbeszélni majd, eljön az ideje, hogy
2: akkor még nem volt meg ez a kupak.
13: Nagyjából azért megvan fejben neki is a célja, álma, de még az a teljesen összülünk és mindent pontosítva. Most élvezzük azt, hogy lehet hosszúkat evezni, most nincs időre menés, most nincs
12: pulzustartás.
13: Hát azért olyan 14 és 30 között, kilométer között van a hosszú evezések. Most az van, hogy technikát rendezzünk, mozgást rendezzük, érezzék jól magukat, egyes edzéseken még beszélgethetnek, gyógytorna, tehát hogy most teljesen az a rész van, hogy alapozás, kezdés, tehát majd utána olyan a száraz földi rész, amit tudunk azért evezünk, edzőtáborba megyünk akkor őszi szünetben, és hát neki jönni fog majd a válogatott tábor, amit a szövetség fog koordinálni.
12: És az mennyi idő? Tartamú szokott lenni.
13: Az általában egy hét, két hét attól függ időjárástól is, meg felmérésektől is.
2: Oké, okay, onnan folytassuk a Kristóffal, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked mi a vélemény, de ugye emlékszem rá, amikor először elkezdtünk beszélgetni az Edinával, akkor ugye elmondta azt, hogy nyilván a nyírésen túl az a cél, akkor a Magyar Nándorítóval is volt kavar, mentek mindenhová, hogy akkor az a cél, hogy akkor minél több vízen legyetek, mert hogy minél több tapasztalás legyen, mert hogy minden víz más. És mondom, hogy mi az, hogy az, hogy minden víz más?
12: Úszni se úsztásokat.
2: Tehát, hogy laikusként érted, tehát, hogy ezzel folytatjuk majd, mert hogy ez is egy nagyon különleges dolog szerintem ebben a sportban, hogy akkor gyakorlatilag máshogy érzitek ezeket a tavakat, úgyhogy innen jövünk majd a meg a slágerek után.
14: Baby, turn around.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Itt is vagyunk, jó rádiózás mindenkinek, és akkor lóg a levegőben a kérdés, amit én már annó egyébként Edinának föltettem, de aztán most a Kristóffal is várom majd a választ rá, hogy akkor, hogy mentek sok helyre, minél több vizet tapasztaljatok, mert hogy minden víz egyébként más, és akkor talán Edinával kezdjük, hogy akkor te ezt meg akarod csípni, ezt a kérdést első körben.
2: Igen, ugye tehát minél több vizen evezünk, és ennek az volt a lényege, hogy mindig, hogy megszokják. Én voltam versenyző, nekem nagyon hiányzott, hogy más az örvény, más a húzáserő, más a hullámzás, más a szél, és pont erre kiskoruk óta erre készítettem a sportolóimat, és amikor kint volt Kanadában Kristóf, ugye én nem lehettem sajnos ott, és mind át folyamatosan hívtam, kerestem, és mikor kérdeztem, hogy milyen volt az előfutam, mesél róla, miben tudok segíteni, bármi, és akkor mondta, hogy hát most olyan volt, mintha éppen Szöldi Szigeten neveztünk volna, jó. Jött a következő futam, és most is kiráz a hideg. Kristóf Kanadában, mesélj nekem, mi volt? Hát nem volt különleges, olyan volt, hogy a Nyíriesbe neveztünk volna. Következő, mintha Csepelen neveztünk volna, és így mentünk végig a futamokon. Tehát óriási.
3: Kimaxoltátok az ország összes folyóját és tavát.
2: Igen, és tudott mihez viszonyítani, tehát tudta azt, hogy mi fog rá várni, tudta azt, hogy ezt hogyan kezelje, és ez nekem egy óriási öröm volt itt telefonon keresztül is, hogy már ez kiskortól ott volt mögötte, és tudtam ezzel segíteni.
1: És akkor Kristóf, hogy akkor végre, te most akkor már vagyunk a Kanadában, hogy akkor tényleg elindulnak az első csapások, és akkor már érzed azt, hogy akkor, vagy miért nyilván akkor ki is próbáljátok, hogy akkor ez olyan, mint a Nyíriest, tehát hogy lehet. Vagy ez hogy van?
4: Hát ugye mi 2-3 órával levezünk a futam előtt, az úgy szokott lenni, és ott beállítunk a hajót, lapát, és ugye mikor felevezünk a bemelegítésnél, akkor ott még kis finomítások, hogy hát ha változik a szél, és viszonyítunk egy kicsit, hogy a vízerősség milyen erősen kell áthúzni, hogy kell levezni laposan vagy feljebb, és akkor ezt így össze tudjuk egy kicsit hasonlítani, és akkor azokat a dinamikus erőket kell kihozni magadból, amit a versenyen szoktál mondjuk Szegeden, Szolnokon, és ezeket kell kihozni.
3: És neked olyan indulásnál van mondjuk, hogy mindig a jobb lapáttal húzol először, vagy tehát az ilyen megvan mindenkinek
4: a fixen a saját. Igen, az fix, hogy az szeret, hogy melyik erősebb kezed, és akkor az úgy kijön az ütem, mondjuk a jobb kézzel húzol, akkor az ilyen áthúzod, és a balba már jobban bele tudsz feszülni.
3: Szóval és mi a kedvenc távod, vagy versenyszámod?
4: Hát az 500 méter ugye így.
3: Nyilván, igen.
4: De utána a 200 is, az is tetszik.
3: Tehát az ilyen abszolút rövid távok.
4: Robbanékonyság, igen.
3: És van-e olyanod, aki mondjuk nyilván nekünk csajoknak az engedtessék meg, hogy amúgy is úgy vagyunk, hogy a kajakos csávok azért elég jól néznek ki. Meg hát én nagyon szeretem a nagy hátakat, az izmos felsőtesteket, ti bővelkedtek ebben, hogy van-e valami magyar ikon mondjuk neked, aki úgy megihletett régen, és nyilván nem azért, mert jól néz ki, hanem hogy te egyéb okokból. Van-e, aki így példaképed
4: hát, igen,
3: a
4: régen
3: szakmában?
4: Régen volt ugye Tóth Kasanyi, és vele már nagyon régóta úgy már volt vele kb. Amikor egy éve kezdtem a kajakot, már közös fotónk volt.
3: Tényleg?
4: Szóval akkor még én kicsi voltam, de most így Varga Ádi, mert ő is ilyen nagy, ilyen hosszú karú, és akkor ő is 500-on jó, szóval ő így megvan nekem így fejben.
3: Óriási, te is hosszú karúnak számítasz?
4: Igen, én magasnak számítok a korosztályomba.
3: Nem, az azért előny. Nyilván van biztos hátránya is, de hát, én most nem tudok.
4: Így előny jelent. Inkább a...
3: Előny.
4: Pörögni kell ezzel.
3: Nagyon jó. Nagyon jó.
1: Van egyébként, nincs valószínűleg kérdezni, hogy bármilyen sportról beszélgetünk, ami nem futball, hogy hát... vannak olyan arcok, már tudsz olyan arcokat, már tudtok olyan arcokat, már akár mondjuk ezekhez a szcénában, hogyha beszélünk most Kanadáról, akiről tudjátok, hogy oda kell figyelni, mert hogy mindig vannak ilyen mumusok, ilyen izét, tudod, akkor A oldal, B oldal, az ő ellenfér párom, és akkor rá nagyon kéne figyelni, mit tudom én, Cselocsi meg Phelps, értetek, hogy mire gondolok, hogy így egymásra figyeltek, ilyen van már a Kristófnak?
4: Igen, eddig ugye én a ismerősök által szereztem tudomást a ellenfelekről, de így most már, mivel versenyeztem ellenek, így most már tudom a ilyen kis taktikájukat, hogy osszák be az erőt, meg néztem sok videót.
1: Azt
4: róla.
1: Akartam kérdezni, hogy akkor tehát videón felkészültek az ellenfélből, és akár?
4: Igen, fel lehet így is, hogy a többiek mondjuk ma versenyeztek ellenük, ugye előző korosztályban, és akkor most én következtem ellenük, és ők így tapasztalatot, meg tanácsokat adtak nekem, hogy mit fognak csinálni, mikor fognak indítani.
3: Mennyire jó. És akkor innentől lassan figyeljenek ők rád.
1: Hát nem? Most biztos elemzi akkor őt.
4: Hát most
3: legyen.
4: Biztos figyelni.
3: Biztos vagy. Ilyen szerényen csak mondjuk a hallgatóknak. Biztos ilyen szerényen, biztos figyelnek. Biztos. Biztos lehetsz benne.
1: Jó, én arra vagyok még kíváncsi, hogy itt az érzelmi, meg a családi háttér. Tehát, hogy azért ez egy brutálisan kemény dolog. És tehát, hogy mondjam, én pont azt hoztam elő példáként, pont egy órával nagyjából ezelőtt, meg szerintem fogunk is úrról beszélni, hogyha akár egy külön órára viszi mondjuk hetente négyszer az anyuka a gyerekét, este nem tudom, 5-kor, 6-kor úgy csinálni az egész napet, és gyakorlatilag egy cél felé fölrakni az egész családi menedzsmentet, hogy ez egy iszonyat elhatározás kérdése, hogy ez érted, mire gondolok, értitek, hogy mire gondolok.
3: Meg áldozat, nem csak elhatározás,
1: igen,
3: hanem áldozat időben
1: hogy ez is akár a tímet érint, vagy a családot érint egyébként, úgy tudjuk, hogy jó működő dolog, és ez egy nagy bevállalás.
2: Én úgy gondolom, hogy amit beszéltünk, ilyen közelség van, így nem feltétlenül kell az a családi rész, hogy hozni-vinni, bár sokat segítenek, de az, hogy ők, és nagyon nagy büszkeség, az egész csapatra elmondhatom, hogy itt van egy serdülő ifi csapatom, és semmi probléma nincs velük, ez bármilyen áldozatot megér. Tehát a sport azt hozta nekünk, hogy sem tanulásban, sem magatartásban, sem kapcsolatépítésben gondolhatunk itt szerelmi kapcsolat vagy baráti kapcsolatban, hogy minden sportoló megtalálja a helyét, és eszméletlen jól tanulnak mind az élsport mellett.
1: De jó hallani ezt.
2: Ez nekem nagyon-nagyon, ezt szülőként is mondom. Aha. Tehát szülőként is azt tudom mondani, hogy ilyen alázatos sportolók, saját gyerekem, saját sportolóim, hogy ilyen magas szintre még nem jutottam el ennyi fővel, de most már a tapasztalás az, hogy ez nem tűnhet áldozatnak ilyen
1: jelentésben,
2: hanem ez egy óriási előny, hogy semmiféle ifjúsági serülőkori probléma nem merül föl, mert mindent meg tudunk beszélni, meg ők mindent fel tudnak dolgozni a sport segítségben és a közösség kapcsolatában.
1: Ez nagyon érdekes, hogy mondod, most hirtelen akartam mondani neki egy nevi, nem a Ronin Dojo-ban ugye, hanem egy másik karate egyesület is van Balassagyarmaton, a Balassagyarmati Karate Egyesület talán van, és akkor talán ők nekik volt valami nagyobb banzait még tavaly az új kézilabda csarnokban, és akkor beszélgettünk ott a vezetőedzővel, az elnökkel, most hirtelen akartam mondani neki, mindegy, és mondta azt, hogy a karatésoknál is, hogy mikor elmennek edzőtáborra, elmennek egy kázi szórakozó helyre étem, és akkor mondta lennék a pincérébe, tudok, hogy ezek biztos, hogy valamit sportolnak ezek.
3: De maradjunk annyi, hogy ez a sportolóknál, ez jellemző szokott lenni.
1: Tehát, hogy biztos, hogy és akkor megkezdték, hogy mit sportolnak, és akkor mondta, hogy karate edzőtáborban voltak, és mondta neki, hogy biztos, hogy valamit a srácok, lányok sportolnak, mert hogy úgy viselkednek, és olyan kisugárzás jön belőle, hogy biztos, hogy a sport van mögötte. Nagyon érdekes.
2: Igen, abszolút.
3: De ezt szoktuk egyébként nagyobban is hallani, igen, akár olimpikonoktól, tehát ugyanúgy, hogy tök jól tanult, nem volt ideje másra tulajdonképp, nem? Mert olyan nagyon tékozolni nem tudnak. Vagy nincs is mikor, meg nem is akarnak, ez a teljesen, igen, nem mindegy. Illetve a családi háttér.
1: Leeresztés témájában még bocsánat, mert csak 2-3-4 percünk van még, hogy valami, tehát oké, ez már akkor egy sport, már hivatás, ez már életmód, ez már nem tudom én, ez minden is, hogy valami hobbid egyébként Kristóf van, gondolok arra, hogy mondjuk nem tudom én, van
3: Xboxon
1: egy óra...
3: Xboxon kajakozik.
1: Nem erre gondoltam, ha mondjuk leül is mondjuk nem tudom én, csillagokháborújás maketteket rak össze, vagy nem tudom, érted, valami, vagy teljesen kitölti ezt, vagy amikor meg szabadidő van, akkor meg gyakorlatilag ami esik, úgy puff van.
4: Hát nem, nekünk otthon ugye ilyen mezőgazdaságban én élek.
1: Aha.
4: Szóval én itt apának be tudok sok mindenbe segíteni, meg hát én ezt élvezem otthon.
1: Az kis kapcsolódás. És akkor mit, nem tudom, mész, és akkor bálásztok, meg nem tudom,
4: igen,
1: én ilyesmi,
4: igen,
1: megy a vidéken.
4: Állatokkal is, igen.
3: Tehát a természetközeliség, igen, hát annál jobb nincs.
1: Ez még jó is ez az összeállítás, nem? És edzőnéni felé megyek, hogy akkor gyakorlatilag ezzel ki tud kapcsolódni, nem? Szokta mondani a Kristóf, hogy hát aj, de kiganélyoztam reggel, és kicsit feltöltöttem lelkileg.
2: Ugye, nekünk ugyanez a helyzet, tehát nekem, az én gyerekeim is így vannak. Aha. Tehát pont az a három sportoló az, akinek ugyanúgy tehenek vannak, és tényleg ugyanúgy gazdaságban élünk. Így azért nem tudok új dolgot mondani, mert mi ezt imádjuk, szeretjük,
1: és benne vagyunk,
2: aha, tehát mindenféle traktorszereléstől kezdve a Kristóf mindent is csinál, tehát a szabad idejében óriási hasznos dolgot végez emellett.
3: Nem is nagyon lenni nagyvárosban akkor, igaz, Kristóf?
4: Hát én nem nagyon bírnék így, hogy én csak falun, az nekem
3: nagyon megértelek.
1: Igen, és akkor innen térhetünk vissza az elején arra, hogy akkor a kis távolságok meg hasonlók, hogyha tényleg valaki mondjuk, nem tudom én éppen a Dunán kell neki nyomatni, és közben nem tudom én, hol lakik, és akkor végigmenni, lemenni kocsival, stb. És aztán utána ott abban, mert én is éltem 10 évig Pesten, az, hogy akkor minden zizek körülötted is nincs egy nyugi.
3: Azért, hát meg mondjuk egy 10. emeleti panelban hát éldegélni, és úgy, mit tudom én, BKV-val levonulni a Dunára, és hú, nem összevethető.
4: Hát az kemény lehet.
3: Biztos, mi van, cuki. És mi lesz, hogyha téged valaki így el akar vinni, valami nagyvárosi valaki?
4: Hát az...
3: Egyesület, bármi.
4: Az még jó kérdés, az messze van.
3: Tehát azt majd állsz elébe akkor.
1: Igen. Nem engedjük, Edina, nem engedjük!
4: Ez attól függ, hogy meg tanulás is, hogy folytatnám ott fent Pesten, meg hogy hol tudok menni egyetemre elhelyezkedni.
3: Van ötleted?
4: Igen, van. Gödöllő felé terveznék.
3: Gödöllő. Na, az még
1: nincs
3: mindig,
1: is messze.
3: Az még mindig egy sokkal jobb opció, mint
1: igen,
3: mint
1: mondjuk a Róli, aki meg ugye lement Szombathelyre, Imre Roland, és akkor azért ő is azért 300 kilométerre van a nagyjából innen tőlünk. Amíg eszembe jutott tényleg, és akkor egy záró kérdés, akár a jövőt illetően, nekem most itt valamiért a Bozsik program, ez a felmenős program jutott eszembe egyébként a futballban, ugye, hogy elkezdenek egyesületekben a fiatalok focizgatni, és akkor gyakorlatilag kötelező jelleggel kell a legjobbakat kvázi egy szinttel följebb vinni, tehát van egy ilyen fajta fölmenő rendszeres történet, hogy akkor itt hogy van? Tehát akkor egy idő után elvihetik őt, vagy ez természetszerűen akkor neki mennie kell tovább, vagy élete végéig lehető vitalitásos? Ez hogy van a kajakban?
2: Nem, már úgy vagyunk, hogy a Csepel, tehát én már előre lépve, én Csepel edző is vagyok már.
1: Igen.
2: És így én már a jövőjét építve nekik, Csepelen van külön szobájuk, tehát hogy oda mennek dolgozni, tovább tanulni, vagy Gödöllő, vagy bármi, akkor Szödliget és Csepelen van testvéregyesületünk, és ez már ki van építve, tehát mi oda járunk edzeni, velük csoportosan, csapatban úgy edzünk, hogy a három egyesületnek besegítek én a szakmai munkájába. És hát igazából én azt mondhatom, hogy ugye szerencsések, mert én is a magasabb szinteken versenyezhettem, így nem gondolom azt, hogy a Kristófnak valaha is át kéne lépni másik magasabb szintű edzésre vagy edzésmunkába, de ahol tudom, támogatom, és ott vagyok mellette. Ugye többen vannak így, hál' Istennek, a csapatban, akik így gondolkoznak, hogy magasabb szintre el szeretnének jutni, és emiatt is támogatásban is, meg mindenben a Pestet megcéloztuk ezzel a Csepel, tehát ilyen együttműködésében. Tehát van nekünk jövőképünk abban is, ha lépni kéne, de ez is nagy segítség, ha csak háromszor fel tudunk menni egy héten, vagy kétszer. Ugye pályát menni, vagy bármi. Tehát ezen is gondolkodunk, és próbálunk együttműködve.
1: Jó, és akkor
2: célba.
1: Teljesen laikusan, ugye nyilvánvalóan a legmagasabb cél az olimpia, az hogy épül fel? Csak hogy tudjam én is egyébként, hogy az akkor mi kell, vagy hogy az mik azok a lépések, érted, amikre még szükség lehet, hogyha mondjuk. Mert nyilván az van a legcsúcson kitűzve, hát ezt mindenki tudja. Te is, Edina, meg Kristóf is, hogyha mondjuk ebben azért akarom gondolkodni. Oda milyen lépcsők mennek még egyébként?
3: És melyik lesz a kitűzött cél? A melyik olimpia?
2: Azt majd a Kristóf tudja mondani.
1: Hogy időbeliség is van az, hogy akkor... Érted?
2: Én mindig azt mondom, hogy éljük meg a jelent. Tehát nagyon-nagyon örülünk ennek az ifi válogatottságnak, ifi EBVB-nek. Jövőre nyilván különösen azt célozzuk meg, hogy hasonlóan még jobban teljesítsünk. És én tudom jól, ugye én is olimpikon voltam, hogy majdnem sikerült, és ez a majdnem, meg tudom azokat a határokat, hogy mi az, ami pont nem, és pont igen. És merünk álmodozni, nagyot álmodni, de ezt mindig szépen fokozatosan átgondolva
1: közben Krisztus bólogatjuk, hogy mondjuk a hallgatóknak,
2: igen,
1: és mosolyog.
2: Ilyet nem lehet mondani, hogy biztos olimpikon lesz valaki, vagy bárki, vagy bármi.
3: Nem,
1: hogy
3: Los Angelesbe vegyünk-e már?
2: A következő olimpiára van egy olyan sugallat, ha ezt lehet mondani, hogy az 5000 méter ugye az olimpiai egyes szám, és most az gondolkodnak, vagy már nagyon sokat beszéltek erről.
1: Legyen akkor 500
2: lesz.
1: Aha.
2: Én ezt Kristófnak pont tegnap mondtam, hogy ez egy isteni jel is lehet.
3: Milyen véletlen egybeesés,
2: és,
3: ugye?
2: És, de ide nagyon sok víz folyik le a Dunán, mindig azt mondjuk. Nagyon sok álma van a Kristófnak sok oldalúan. Nem lehet minden áron, de én nagyon-nagyon bízom a sportolóimba, és ha az a cél, akkor ott vagyok mögöttük. Okay. Teljes erőbedobással, teljesen.
3: Na, még akkor ezt Kristóftól is hallgassuk meg, igen, hogy mi a cél?
4: Hát egy olimpiát kijutni már az nagy élmény.
3: De meg hát, nagyon nagy dolog.
4: Hát igen, az itt Magyarországon az már nagy dolog, mert ugye csak egy ember jut ki az egyesből.
3: Mondjuk, az tényleg durva.
4: Hogy egy ember viszi az egész olimpiát végig egyedül. Hogy ott nincsen úgy, hogy kettő vagy három ember is azok csak magyarok, hanem csak egy ember, és az végig megy egy pályát, ha kiesik, akkor ennyi volt, úgymond
3: hát
4: a magyaroknak.
3: Hát életem akkor van dolog.
4: Igen, igen, hát ez kemény.
1: Jó van, figyelünk rátok, mert megközben itt lejár lassacskán az időnk. Örülök, hogy végre tudtunk beszélni veled is, Kristóf, végre először személyesen itt voltál velük, meg az Edinával. Edinával sokszor beszélgettünk a rádióban, de végre drága bejött ide is, úgyhogy nagyon köszönöm ezt nektek. És akkor hát mit tudunk kívánni? Én elsősorban egyébként az, hogy élvezd örökre, amit csinálsz, ez a legfontosabb. Ugye ettől kezdve kész, igen, a többi az meg a munkával, az jön magával, úgyhogy széles terpes rock'n'roll, figyelünk rátok folyamatosan. Jó, köszönjük, hogy itt voltátok.
3: Köszönjük.
2: De jó.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Jó kis beszélgetésen vagyunk túl, kedves hallgatók, elköszöntünk mi is most már a Megaslágerek alatt Edinától és Kristóftól, és hát igen, lehetne még velük órákat?
2: Hosszasan, tehát hogy igen, mindig így van az ember, még ezt is megkérdezni, még azt is megkérdezni, illetve én nagyon bízom benne, hogy ez alapján lesz legalább, most tudom, hogy gyerekek viszonylag kevesen hallgatják ebben az időben, de hogy valaki, aki mondjuk úgy ennek kapcsán kedvre kap, hogy ha nem is feltétlen vízre akar szállni, de hogy mint fiatal, ifjú példakép is akár a Kristóf, hogy hova el lehet jutni, szóval azokkal én sose értettem egyet, azokkal a kishitű valakikkel, hogy egy faluból, vagy városból, vagy nem tudom, hogy nem lehet magasra jutni, dehogy nem. Szóval akinek kedve van, az nézze meg a Kristófot, és lehet nagyokat álmodni, vagy sőt, lehet.
1: Igen, csak ugye, amit ugye beszéltünk is, hogy a szülői oldal, és ugye, hogy azért nagyon fontos az, hogy valahogy hogy beleállni ebbe az egészbe.
2: Ez csak így működik, mindennél szerintem.
1: Én csak abban gondolok, bár emlékszem, amikor én általános iskolás voltam, és közben meg zeneiskolába is jártam. És akkor ugye megy a meló, mit tudom én, reggel hétre jár be anyám dolgozni, a kábelgyár, mit tudom, délután 3-4-kor végzett, akkor még leérted még velem a zeneiskolát, még akkor megvárni, hazaérni este 6-kor, és az mondjuk heti 4-szer volt.
2: Ez ilyen.
1: Tehát, hogy ez wow, gyertek is ugye vinni Panduskát ide-oda a modot.
2: Az nekünk hát is az, a heti 4 edzés.
1: Tehát, meg... érted? És akkor mellette ez még, az még amaz, ez az amaz, még az befitce.
2: Meg csak és figyelj, hogy, ez ezzel jár.
1: Igen, tehát hogy erre azért itt nagyon rá kell kattintani az agyat, és gyakorlatilag egy teljes családmodellt kell átalakítani, és úgy vinni a menedzsmentet, hogy gyakorlatilag prioritásként a gyerek van. Mármint olyan szempontból is, hogy nyilván gyerek van, hogy családról van szó, meg fiatalról van szó, de hogy ez
2: mennyi
1: egész,
2: programot
1: igen,
2: is tehát, igényel.
1: Tehát mindent bele, érted? Ami aztán... Igen, tehát emlékszem, amikor pont a Csaraci mondta azt, hogy hát ezt szoktam úszogatni, de egyébként bármúgy nem hiányzik. És elment villanyszerelődet.
2: Mert hogy ő inkább horgászik a vízzel, én úgy tudom.
1: Igen, és hogy elment ugye villanyszerelődet, neki az a munkája most már, és hogy így nagyjából így kiúszta magát, és így mondta.
2: Az egerszegi Krisztina is azt mondta, hogy ő talán a Balatonba egy évben egyszer megjártózik.
1: Tehát, hogy így ennyi. Tehát igen, lehet ennek a pszichológiájáról is beszélni, lásd meg, itt van a Milák Kristóf is, ugye, aki meg vagy van kedved, vagy nincs.
2: De most itt van megint.
1: Most van, volt neki
2: megint. Bízunk benne, így marad egy darabig.
1: Igen, és a váltóban is, de hogy tényleg az, hogy ez iszonyat meló.
2: Az.
1: Ez nagyon nagy meló.
2: De talán még az is emellett szólhat most, hogy mostanában nagyon nagy a kérdés, mármint abban a szülőkben, hogy mit adjak alternatívának a gyereknek, hogy ne nyomkodja a készüléket.
1: Igen.
2: Talán még. Nyilván energia és idő és befektetés, de ez is egy opció lehet.
1: Na, úgyhogy ez meg volt. Én örülök neki, hogy végre itt voltak, maradjunk annyiba.
2: Igen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MG Gál.hu.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu. CH Klíma.hu.
5: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra Zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, Zálog ékszerüzlet.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
8: Szép volt, Pajti.
1: Szeptemberben.
7: Muszáj a nehezebb utat választanunk.
1: Egyes kötelékek.
8: Putin, csak engem nézd!
1: Sosem szakadnak szét. Brad Pitt.
7: A legjobb kutya, aki valaha élt a földön. Az a viszlek.
1: A vadon szíve. A mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: 8 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
10: Hírek.
11: Ismeretlenek járhatják a Váci társasházak lépcsőházait villanyszerelési munkára hivatkozva. Erre hívta fel a lakók figyelmét az alpolgármester. A beszámolók szerint az idegenek azt mondják, munkavégzés miatt érkeztek, majd körülnéznek az épületben. Rozmarin Sándort a közös képviselők és lakók is megkeresték az esettel kapcsolatban. Mint fogalmazott, érdemes körültekintően eljárni és nem beengedni olyan személyeket, akiknek érkezéséről sem a gondnok, sem a lakók nem tudnak. Azt kérik a házakban élőktől, hogy hasonló esetben először ellenőrizzék, valóban rendeltek-e munkát az épületbe. Gyanús körülmény esetén célszerű értesíteni a közös képviselőt, szükség esetén pedig a rendőrséget is. Salgótarjánban holnaptól folytatódik a Rákóczi úton az aszfalt kopóréteg terítése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a jövő héten az alsó, Csokonai út és helyi járati buszállomás közötti szakaszon teljessé válik a burkolat. Ugyanezen rész Zagyvapál falva felé vezető oldalán a fenti munkákat hétfőtől szerdáig fogják elvégezni. A kivitelezés ideje alatt félpályás útlezárásra, jelzőlámpás forgalom irányításra számíthatnak az autósok. A felső, gépipari technikum és bemút közötti szakaszon belül a Vásártér környékén a teljes lezárással érintett területen hétfőtől csütörtökig valósulnak meg a felújítások. A gépipari technikumtól a munkásútig tartó részén az újonnan lefektetett ivóvízvezeték nyomvonalának helyreállítását fogják elvégezni félpályás korlátozás, jelzőlámpás forgalom irányítás mellett. A Bátony terenye mellett található maconkai víztározóból a Velencei tó fürdető területére helyezték át a vízminőségmérő bóját, amely folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi, online hozzáférhető adatbázisba. A sűrű információk segítségével az aktuális állapot mellett a vízminőségi változások tendenciái és a hirtelen bekövetkező eltérések is gyorsan felismerhetők.
12: Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertőtó magyar oldalán, ahol a 10 évvel korábbi terveknél 80%-kal kisebb beépítéssel számol a mostani fejlesztési koncepció. Szemerei Samu a Közlekedési és Építési Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára a lakossági fórumon elmondta, hogy a lehető legrövidebb időn belül szeretnék kiírni a feltételes közbeszerzést az ideiglenes strand megvalósítására. A cél az, hogy amíg a munkálatok zajlanak, elérhető legyen magyar oldalon.
11: oldalon is a tó, és lehessen benne fürdeni. Az államtitkár kulcsfontosságúnak nevezte a fürdőhely kialakítását és a partra vezető út már elkezdett felújításának befejezését. Hozzátette, a jövő év elején elindulhat a tervezési folyamat a végleges beruházásra, amit majd engedélyeztetnek, végül kiírják a közbeszerzést. Szeptember eleje óta három autópálya szakaszon is ellenőrzik a járművek átlagsebességét Szlovéniában, és hamarosan egy negyedik részt is ellátnak a pontszerű sebességmérésnél hatékonyabb ellenőrzéshez szükséges berendezésekkel, írja a Német Autóklub alapján a Telex. A közlés szerint a nyári turizmus szempontjából is fontos A1-es stráda 1, míg az A2-es 2 jellemzően 10-15 kilométeres szakaszain lehet számítani az újfajta mérésre. A következő ütemben az A1-es autópályán helyezik el az újabb figyelőrendszert.
4: Időjárás.
11: Túlnyomóan napos idő lesz. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A maximumok 21-21 Celsius fok körül alakulnak.
2: Közlekedés.
11: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett sebességmérés várható Vácon, a Kosdi úton és Őrhalom belterületén is. Ne hajtsanak gyorsan!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
13: Ez a reggeli ritmus.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, szép reggelt!
2: Szép reggelt kívánunk!
1: Vagyunk ismételten, és akkor ahogy mondtuk az előzőekben is, pillanatokon belül Gyurcsány Ferenccel fogunk majd tudni beszélgetni, mert hogy ugye mi, akik azért benne vagyunk itt a média világában, meg figyeljük a híreket, azért itt egy, nem is olyan régen robbant be azt, hogy akkor Recsegen vett a volt miniszterelnök egyébként ingatlant, és hogy a későbbiekben már itt képzeli el az a jövőjét, de ugyanakkor meg azért eljár Ecsegre, és ugye nem csak egyfajta ilyen kis remeteként szeretne érni, hanem ugye a közösségben is részt akar vállalni, és azt hiszem talán a Pásztori Halfesztiválon is már részt vett ott a csapatban, tehát hogy gyakorlatilag tényleg
2: így van,
1: és ugye az elmúlt években több könyvet is írt, úgyhogy főleg ebben a vonalban fogunk majd elindulni, mégpedig ugye főleg itt a krimi vonala az, ami jellemzi az ő műveit, amorosan egy friss könyv is kikerül most már a nyomdából, és ugye ebből adódóan aztán, bár nem a legfrissebb könyvéből, de majd nyáron megjelent Isteni Ember kapcsán, a napokban lesz majd egy író-olvasó találkozó, egy kis beszélgetés egyébként Ecsegen, tehát hogy már várja gyakorlatilag az érdeklődőket is. Úgyhogy van miről beszélgetnünk, egyrészt ugye itt a vidéki létről, meg arról, hogy akkor hogyan és miképpen került Gyurcsány Ferenc Ecsegre. És
2: tulajdonképpen hogy... egy teljes hátraarc az eddigi élethez képest.
1: Volt egy régi malomot, azt
2: távolról
1: hiszem,
2: nézve.
1: Van egy régi malom, és akkor talán azt vettem meg, és azért sok minden lesz, amit neki ott meg kell csinálnia, mert hogy ott azért lesznek dolgok. És ahogy lehet látni a közösségi oldalán, hogy folyamatosan osztja meg a friss könyvéből is a részleteket, meg hát gyakorlatilag mutatja azt, hogy akkor a vidéki élet az milyen. Tehát, hogy abszolút erre felé orientálódott a Ferenc, úgyhogy
2: hát
1: van
2: miről
1: beszélgetnünk, így van, úgyhogy Gyurcsány Ferenc itt van a vonalban. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, kívánok!
1: Hát Ferenc, talán kezdjük azzal tényleg, hogy akkor Ecseg, és hogy miért éppen Ecseg, hogyan talált ránk már, mint a megyére, és mert azért egy nagy hír volt annó itt a helyi médiában és megyei szinten, hogy akkor felbukkant ön ezen a településen, és hogy akkor egy ingatlant is vásárolt.
3: A világ olyan azért, hogy minden hír 5 perces hír, de hát persze azokban a napokban, amikor kiderült, akkor sokakat izgatott. Mára ez már nem nagy hír, és nem is szeretném, hogy önmagában az, hogy én Ecsegen élek, az hír lenne. Úgy fogok beilleszkedni abba a közösségbe, ahogyan mindenki más ott él. Ezt tartom természetesnek. Pláne a hallgatók tudják, hogy nekem nagyon megváltozott a magánéletem, és ennek egy sor következménye van, például az, hogy az a vidéki ház, amit Klárával közösen vettünk és használtunk, az hát a jövőben, azt hiszem nem szerencsés, hogy a ketten használjuk, ezért döntöttünk úgy, hogy én valahol máshol keresek magamnak vidéki búvóhelyet. És valójában, ha őszinteletek, véletlen találtam rá Ecsegre. Én a másik oldalára akartam menni a Dunára, tehát ezen a környéken kerestem Aha. helyet, a Balaton meg környékét, meg a Dunántúlt ismertem, és szembe jött velem ez a hirdetés.
2: Véletlenek ugye nincsenek?
1: Igen.
3: Lehet, hogy a teremtő ezt így akarta, hogyha van teremtő, de minden esetre Ágnes Éva, az én kedvesem, az lement megnézni, gondoltuk, hogy először nem kellett a Gyurcsánynak megjelenni, Aha. és akkor az Éva hazajött, és akkor azt mondta, hogy te, ez tök rendben van. Ez szerintem neked tetszene, ezt nézzük meg. Hozott egy csomó képet, mert ő azért közben ugye fotográfus is, és amikor először lementünk, akkor ott első alkalommal eldöntöttük, hogy ha meg tudunk állapodni, akkor rábbi tulajdonosra, akkor megvesszük. Szóval egyszerű a történet.
2: Ennyire egyszerű.
1: Milyen volt egyébként tényleg ott mondjuk a Palotási Halfesztivál? Mert ugye mondta azt, hogy nem akar nyilván remeteként élni, hanem akkor akár csak egy szimpla állampolgár, ugye ott az ecsegi életben is részt venni, és láttam, hogy azért ott már egy ilyen kis gasztromulatságon ott volt.
3: Én nyilván nem tudtam arról, hogy van ilyen fesztivál. Barátéva, Ecseg polgármestere mesélt róla, és mondta, hogy mi lenne, hogyha csatlakoznánk a csapathoz. Szerencsére akkor éppen nem másfele volt dolgunk nyáron, tehát könnyű volt eljutni Ecsegre. Az egyébként is kevesebb, mint egy óra Budapesttől, különösen hétvégén. Pokolyan élveztük Nagyon-nagyon sok szeretetet kaptunk, és elfogadják az emberek, hogy én nem vagyok már politikus, tehát azon túl ismernek, felismernek, nyilván oda jönnek, de hogy mondjam, ők is kerülik nagyon udvariasan a közvetlen politikai témákat, ahogyan én is, ha erre csak módon nyílik. Jó pár órát töltöttünk ott, beszéltünk a palotási polgármesterrel, a megyei közgyűlés elnöke oda jött beszélgetni, és hát rengeteg ember, akivel hát akkor találkoztam egyetemben először természetesen.
1: Na, ezek tényleg jól hangzik. Ferenc, akkor egy picit beszélgessünk az írói munkásságról, mert ugye abból az apropóban van most itt velünk a reggeli műsorban, hogy napokon belül Ecsegen lesz egy kis író-olvasó közönség találkozó, egy pici beszélgetéssel, és ugye az isteni ember az, amit fókuszpontban van, viszont így menjünk vissza, vagyis induljunk ki a mostani időből, és menjünk majd vissza szépen a sarkán, mert hogy ugye gyakorlatilag most visszaszámlálás van a legfrissebb regénnyel kapcsolatban.
3: Hát pláne hétvége felé már, hogy vételén jön ki a nyomdából. Uh-huh. Ugye két műfajban dolgozom párhuzamosan, így izgalmasabb az élet, írok regényeket, amelyek kriniknek néznek ki, de azt remélem, hogy többek annál. Ez most már a harmadik lesz, az a cím, hogy a végzetes algoritmus, és közben írok párhuzamosan bonyolultabb szövegeket, nagy esszéket, filozófiai, történelmi, antropológiai szövegeket. Egyiket könnyebb olvasni, könnyebb írni, a másik több izgalmat hoz, hát mindenfajta csodafelét írok.
2: Ferenc, mikor fogalmazódott meg először életében, hogy úgy írnék valamit, akár most, ha még a téma független, de igen, hogy mikor, gyerekkorában, felnőtt korában, néhány évvel ezelőtt?
3: Én író nem akartam lenni azzal együtt se, hogy mindig írtam is, hogy mondjam, fejfájást okoztam kisgyerekkoromban is a tanáraimnak, mert még mások egy fogalmazás dolgozatot, feladványt letudtak egy oldalban, akkor is én már 5-6-7 oldalakat írtam. Uh-huh. Az első könyvemet miniszterelnökként írtam 2005-ben, Útközben a címe. Hogy regényt is tudok írni, én azt nem tudtam magunk között szólva. Sok tekintetben játéknak indult egy pár évvel ezelőtt, és amikor megmutattam ezt a játékot egy pár ismert magyar író barátnak, ismerősnek, hogy te ilyesmin dolgozom, ők azt mondták, hogy te ez tök jó, hát ha neked ez az első regényed, vagy regény kezdeményezésed, akkor ezt tessék folytatni, ebből regény lesz. És így kezdődött pár éve, aztán amikor meg abba hagytam a politikát, most már több mint egy éve, ugye, akkor még nagyon adódott, hogy hát akkor ezzel kell nekem, és ezzel érdemes foglalkozni, ezzel töltöm minden napomat valójában.
2: Tehát úgy kell elképzelni a Ferenc hétköznapjait, hogy kényelmesen föl kell reggel, megkávézik, nem tudom én, a festői környezetbe kinéz az ablakon, ihletet kap, és akkor így írkál?
3: Nem, úgy kell elkészíteni a reggel, vagy föl kellek kora reggel, és elkészítem a Marci fiamat iskolába.
2: Igen.
3: Azon túl vagyunk. 12 éves lesz, tehát már rendesen BKV-val, busszal jár. Nem túl nagy probléma ez. Elmegy a 7-8 magasságában, akkor egy picikét összepakolok, hálószobát is ne haragját, és 8 óra környékén valóban leülök írni. Az ihlet az korábban kell föl legyen, tehát az elején el kell dönteni, hogy mit írok, mi a karakter, miről szól, stb. És akkor anyaggyűjtés, vázlat, utána nézés és írás, nagyjából ez megy délig 2-ig. Minden nap, most is onnan álltam fel, megbeszéltük, hogy most fognak hívni, és akkor igen, tehát...
2: De tulajdonképp rendes munkaidőt tölt.
1: Ezt csak így ezzel. Lehet csinálni egyébként.
2: Jó, hát én nem voltam hogy... még író.
1: És sem, csak hogy azért beszélgettem egy-kettő íróval már korábban, és hogy muszáj betenni egy, tehát kell egy napi rend ugyanúgy, és ezt dolgozni kell, tehát ezt látni fogunk. Ugye?
3: Elcsúszol. Ugye egy évben 2 könyvet írok meg, az nem kevés.
1: Igen.
3: Megírni ezt, ahhoz az kell, hogy naponta 1000 kötőjel 2000 szót leírjál. abból lesz a végén egy könyv. Regényből többet lehet leírni, inkább a 2000-hez közelít, ilyen filozófikus nagy eszéből inkább 1000 szót egy nap. És akkor a végén összeáll, de én ilyenkor hétvégén is azt csinálom. Tehát minden nap egy 4-5 órát akkor dolgozom. Ez nem feltétlenül írás csak, kutatás, olvasás és írás.
2: Óriási. Hát igen. Ez itt nagyon jó.
1: Még ez arra kérdés, hogy akkor ugye most Ecsegen lesz egy találkozó. Készül valamire, vagy valahogyan valamilyen módon erre a kvázi első ilyen nyílt beszélgetésre, vagy alapvetően várja, hogy majd lesz, ami lesz?
3: Nem. Hát nézzék, ugye itt azt mondjuk, ez író-olvasó találkozó, tehát tekintettel arra, hogy hát, viszonylag ismernek az emberek, legalább hallomásból, ezért ebben lesz egy kis bemutatkozás, hogy jó napot kívánok, én nagyjából ilyen vagyok, tehát engem a tévében szoktak látni, van egy képük rólam, de valójában ez vagyok én, valamennyit erről mesélek az én világomról, utána ilyen mesélek a könyveimről, hogy ezek hogyan készülnek, mik ezek, miért fontos, talán fel is olvasok egy nagyon picikét belőle, és utána pedig hát nyilván vannak kérdések, arra válaszolok, de ez egy nagyon kötetlen, egyszerű beszélgetés. Valójában meg kell tisztelni a falut, azt gondolom, hogyha én oda megyek lakni, és hogyha van lehetőség találkozni az emberekkel, akkor ez jó lesz. A Halfesztiválon már egyszer megtörtént, most megtörtént egy másik szituációban is.
1: Ferenc, köszönjük szépen, hogy tudtunk beszélni, és akkor nagyon jó kis programokat kívánunk itt Nógrád megyében. Köszönjük, hogy itt volt.
3: Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
2: Köszönjük,
1: viszont hallásra.
2: Minden jó.
1: Na hát Gyurcsány Ferenccel beszélgettünk, kedves hallgatók, és akkor aki esetleg gondolja, az nézze meg az ő oldalát, és akkor ott rá lehet csatlakozni.
2: Őt el is lehet menni erre a találkozóra.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnökkel, a DK volt elnökével beszélgetünk az előzőekben, aki most már írói mi voltában volt a vendégünk, és...
2: főállásban.
1: Így van, ezzel. És azért hívtuk fel a Ferencet, mert a napokban majd Ecsegen, ahol ő már, tehát most még ő két laki életet él, tehát hogy még Budapest, ugye Gyerkőc, stb. És akkor aztán majd fog végül, ha úgy akarnak dolgok, hogy tényleg is arra telepedni egyébként itt a kelet-nógrádi faluban. És ugye most lesz egy író-olvasó találkozó, mert hogy ez az első olyan szírelépése lesz, amely egyfajta közösségi szírelépés, ugye a Palotási Halfesztiválon ott volt, belekeveredett ebbe, viszont most nyilván akár a polgármesterrel, vagy ott a kultúrossal beszélve, azt mondta, hogy akkor na jó, akkor csináljunk egyet, és akkor az első szírelépése lesz most.
2: Őrület. Egyébként mennyire, nekem mennyire más benyomást tesz, ha... szóval nem vethető össze.
1: Igen, tudod, nagyon sok helyen jártam már forgatni, ezt többször mondtam is, hogy én már mindent láttam is, és még gyakorlatilag semmit sem. Egy biztos, hogy amikor én el kellett mennem akár országos tévé kapcsán is volt visszavonult politikusokkal interjút készíteni, legyen az a vona, akkor még nem volt meg ez a reformos dolga neki, hanem még akkor a vagy nem is tudom, 2-3-4 olyan interjú, amikor, vagy talán még a Schifferrel is kellett, nem is vagyok olyan biztos egyébként én gyors, hogy mindig elgondolkozom azon, hogy de általános, vagy átlagban ez az én tapasztalatom, hogy miért van az, hogy akkor kezdenek el normálisan viselkedni a politikusok, amikor már úgy...
2: Azért, mert politikusként szerepelni kell.
1: Amikor már megbuknak, vagy érted, vagy hogy nem érted.
2: Nem, tehát, mert hogy szerepelni kell. Ott biztos, hogy nem magukat adják. Én egyszerűen
1: ez gondolom. Tehát a vona is tök normális. Tehát, és beszélgettünk utána, emlékszem rá, és hogy teljesen normális. Olyan, tehát jó, érted? Tehát, értem. Hogy én nem olyan volt. Talán mondjuk a Schiffer is. Igen, tehát, hogy mindegyik úgy tudod, hogy elvonatkoztatsz ettől, akkor így ezek ilyen fiejezik.
2: Meglepően normális tud lenni.
1: Meglepően normális tud lenni, hogy te nincs benne itt a mostani, ha meg a mostani igen. Parlamentet veszem, akkor ez meg óram, atyám.
2: Ezt fel kell venni, tehát egyszerűen azt gondolom, hogy aki főállású politikus, föl kell venni minden nap a jelmezt.
1: Azt mondod?
2: Én azt.
1: Kabátot, biztos. Gombot kész.
2: Igen, biztos vagyok benne, és akkor nyilván egy idő után, ha nagyon sok, vagy régóta képviseli az ember, akkor biztos, hogy picit el is hiszi, hogy ő az.
1: Lehet.
2: És esetleg, amikor leteszi, akkor tud már szembesülni, hogy ki vagyok én.
1: Ilyen természetes folyamat ez, hogy akkor ő is már egy éve, nem? És akkor ír, meg nem tudom.
2: Én ezt gondolom.
1: Valami. Jól van, na, hát gyerekek. Ferenccel beszélgetünk tehát, és a friss könyve majd, ahogy elmondta, talán pont a hét végén, vagy a jövő hét elején már kimar a nyomdából, és lehet olvasni.
2: Kíváncsian várunk véleményeket, ha valaki elolvasta a könyvet.

0: alkalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkatűből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
6: Megújult a Dunakeszi Református templom belső tere. A közösség honlapjának beszámolója szerint a felújítás egyik fontos célja a férőhelyek számának növelése volt. A régi padok helyére újak kerültek, az orgona is megújult, így a korábbi 130 helyet immár 170 ember számára biztosított az ülőhely a templomtérben. Hozzátették, az új kialakítás arra is lehetőséget ad, hogy a templomtérbe bevonuljanak. Ezt már az egyik felújítás utáni esküvő is megmutatta. A régi padokat a gulácsi református gyülekezet kapta meg. A munkálatokat több forrásból finanszírozták. Pest megye 22 vesző 2 millió forinttal, az Északpesti Református Egyház megye 3 vesző 5 millió forinttal, a Göt fejlődéséért közalapítvány 2 millió forinttal, Dunakeszi Város önkormányzata pedig 1 millió forinttal támogatta a projektet. A gyülekezet tagjai összesen 12 millió forinttal járultak hozzá a munkákhoz.
7: Alig másfél évvel a megnyitása után leáll a termelés a Nippon Paper Vácrátót üzemében, írja az ipoinfo.com. A japán vállalat szeptember 7-én jelentette be, hogy december 31-én felfüggeszti magyarországi leányvállalatának működését, a gyártás pedig Japánba helyezi át. A döntés egy olyan időszakban érkezett, amikor több hazai gyártóüzem bezárását is bejelentették. A cég közlése szerint az európai és amerikai elektromos autópiac növekedésének lassulása, valamint a globális verseny erős miatt a helyi gyáregységből jelenleg nem látnak megfelelő megtérülést.
6: A Bátony terenye mellett található maconkai víztározóból a Velencei tó fürdető területére helyezték át a vízminőségmérő bóját, amely folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi, online hozzáférhető adatbázisba. A sűrű információk segítségével az aktuális állapot mellett a vízminőségi változások tendenciái és a hirtelen bekövetkező eltérések is gyorsan felismerhetők.
7: Az Európai Unió tagállamai Magyarországgal is egyetértésben megállapodtak az európai békekeret Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásának feltételeiről, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas elmondta, hogy a felszabadított forrásból 900 millió euró jut az EU ukrajnai katonai segítségnyújtási missziójára, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4 vesző 7 milliárd euró pedig a tagországok katonai kiadásainak megtérítésére szolgál. Kallas megjegyezte, egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Ukrajnának fogják folyósítani. Brüsszeli információk szerint a források tényleges felszabadításához számos jogszabályt kell még elfogadni. Az Ukrán Védelmi Minisztérium az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntést, és különösen a tagállamok azon készségét, hogy a visszajáró összegeket Ukrajna további támogatására fordítsák.
5: Időjárás.
6: Túlnyomóan napos idő lesz. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A maximumok 21-21 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
6: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett sebességmérés várható Vácon, a Kosdi úton és Őrhalom belterületén is. Ne hajtsanak gyorsan.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most megadjuk a reggel ritmusát.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Szevasztok, megafonisták, nagyon szép hallgatózást kívánunk mindenkinek.
2: Szép hallgatózás.
1: Így van, reméljük, hogy hallgatok minket, nem recseg, nem ropog, ugye 95-7-91-9, és akkor most Vác felé vesszük az irányt, és hát a mi imádott egyik sportágunk az, amivel mi foglalkozunk és beszélgetünk, és hát már kora reggel, ugye a 6 órási ébredés után fel lett tüzelve a Nóri, mert hogy hát mondtam neki, hogy szektorlabda, és akkor aztán mondtam neki, hogy gombfoci, és akkor, hogy hát ilyen is van, és hogy ezzel is foglalkozunk, mondtam, hogy ja!
2: Figyelj, őrület! De gombfoci, de nyilván a gombfoci megvan. Hát mi még régen a lakásunkban otthon bögdöstük az előszobába. Tehát, sőt, asztal is volt, egy viszonylag jó méretű asztalunk. Uh-huh. És nyilván mindenkinek ugye azért nálunk a család egy nagy része kőkemény fradi is, uh-huh. és nekünk volt fradi gombfocink, a többire nem emlékszem, uh-huh. de arra biztos. És mi sokat játszottunk, de azért így azzal, hogy szektorlabda, így hirtelen így...
1: Igen, ez a hivatalos.
2: El kellett gondolkodnom, hogy mely
1: na,
2: sportág.
1: És ugye a hallgatók tudják azt, hogy sokszor elmondtuk, hogy mi imádjuk azon sportágokat, ami annyira nem a foci, hanem más. És
2: pedig
1: szoktunk,
2: ez is foci.
1: Igen, de azért ez már nagyon prof, tehát hogyha fölmész a Szatmári Karcsiknek az oldalára, ugye a Váci Fortéről van szó, akkor látod azt, hogy már, tehát nem az, ami neked a régi emlékeben benne van, tehát hogy olyan profi kialakítású kis gombok, kvázi, akkor alulról megvilágított plexi asztaloktól kezdve.
2: Na jó,
1: tehát,
2: hát
1: hogy
2: ezt meg
1: ez
2: kell
1: nagyon, nézni. Nagyon technológia már ott van, tehát hogy ez már nyomják. És ugye a Karcsiék nagyon jók, és nagyon jó a forte, és nem is olyan régen volt a Hédl Ferenc emlékverseny, amellyel a végéhez ért az októberi világbajnokságra vezető esemény sorozat, bajnoki sorozat, és ugye kialakult a magyar válogatottnak a keret is. És igen, Szatmári Karcsit hívjuk, mert hogy ő meg címvédőként érkezett a tornára, és 5-en vettek részt ebben az egészben, és aztán ezt követően alakult ki az, hogy akkor hogy lesz, és miképpen lesz az októberi világbajnokság, amit egyébként mi rendezünk, és erre azért már a Karcsiék is készülgetnek.
2: Úgyhogy hol rendezzük
1: Budapesten lesz a szektorlabda VB.
2: És arénában?
1: Nem tudom, hogy megkérdezzük, hogy akkor milyen egy szektorlabda világbajnokság, érted? Mert akkor az olyan hype, mint egy
2: hogy le van kerítgetve, mint a pingpongnál, hogy több kis terep van, vagy asztalon, vagy ezen a plexi nyomják.
1: Ki fog derülni minden, mert hogy ott lesz.
2: Tudjuk
1: lesz
2: meg.
1: Kis csapatjuk, úgyhogy látod, hogy hova hoztalak?
2: Hát figyelj, te kérlek, így vagyok, hogy parancs csolunk, hogy mik vannak.
1: Igen, ez a reggel, ez más, mint a többi, mert hogy itt minden volt már, mint a búcsúban. Úgyhogy Szatmári Károt hívjuk, ugye a Váci Forte vezetőjét arról, hogy akkor milyen volt ez a verseny, illetve hogyan és miképpen megyünk előre a VB felé.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Gombfocizunk ebben az órában, jó rádiózás mindenkinek. Nórikánk először gombfocizik velünk itt a műsorban.
2: Közben vizualizálom, hogy itt, hogy így lesöpörnénk mindent a stúdióban.
1: Nyomnánk egy
2: meccset. Igen, abszolút. Most én azt nem tudom, egyébként hogy én úgy tudom, emlékszem,
1: én
2: hogy...
1: Töncsfa, azt tudom, hogy nem tudom, miből van, de...
2: Leterítjük valami sima ízével. Szerintem ezen menne, hogy így pöccintenénk.
1: Igen, annak azért különféle technikája.
2: Én végül is arra még lehet, hogy ez körülmény is alkalmas.
1: Igen, és hogyha már gombfocizunk, labdázunk, akkor ugye ezt nyilván Vácon tesszük, mert hogy nagyon sok mindent kaptunk már a váci hallgatóktól, a Dunakanyarban élő hallgatóktól is, nagyon sok témát tudtunk előhozni, nagyon sok emberrel megismerkedtünk már, a gladiátoroktól kezdve a gombfocistákig, és ugye Szatmari Karcsék azok, akikkel gyakorlatilag mióta a 91.9 működik és hallható Vácon, azóta mi hol gyakrabban, hol sűrűbben, hol kevésbé sűrűbben, azért mindig a félszemünket rajta tartjuk a srácokon, és szoktunk velük beszélni. Úgyhogy most is itt az alkalom, mert hogy lesz egy világbajnokság októberben, amin azért ott lesznek a mieink, lehet ezt így fogalmazni, és hát gyakorlatilag lement a nyár, akkor volt-e valami, mi volt, egy kis helyzetjelentést kapunk a Karcsiéktól.
2: Volt-e edzőtábor, vagy pihenés?
1: Igen. Milyen egy gombfocis edzőtábor? Te mint triatlonos, íjász feleség, de 3D-s íjász feleség, triatlonos leányzó azért.
2: Minden itt, is.
1: Voltál már edzőtáborban.
2: Igen,
1: akkor lehet, hogy a Karcsiéknak is volt. Én erről még nem beszéltem vele, bevallom.
2: De szerintem kérdezzük
1: lehet
2: tőle, egyet. Mert most már egyre több dolog érdekel engem. Igen. Is ezzel kapcsolatban.
1: Na, és hogy akkor készülünk a VB-re is, amit mi rendezünk, úgyhogy Szatmári Károly itt van a valamban, és egy picit beszélgetünk a csapatról, meg az egyesületről, meg arról, hogy hogyan tovább. Szia, Karcsi, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Szia! Na, nem is tudom, mikor beszélgettünk mi utoljára, meddig menjünk vissza az időben? Tehát, hogy a nyarat mondjuk értékeljük, vagy ott tudunk egyáltalán nyári szezonról beszélni, hogyha a focit veszük? Na, akkor talán kezdjük ezzel, és akkor már rátérünk aztán viszont... itt a Hédl Ferenc versenyre is. Igen, mond.
3: Nem, mert ha megengeditek, akkor én visszacsatolnék egy kicsit az edzőtábor kérdésre.
2: Figyelek!
3: Azt nem tudjátok, de én közel 10 éven keresztül műsorvezető riporterként ügyködtem, és mint ilyen, egy nagyon híres gombfoci játékossal készítettem interjút, nevesen Horváth Attilával, többek között ugye Charlie Piramis, Korál, stb. És kérdeztem Attilától, aki egyébként egy nagyon kedves régi barátom, hogy Attilát azt mond meg nekem, hogy hát hogyan fér össze a rockzene és effektív, hát a versenysport. És erre mondta, hogy hát Karcsika, tulajdonképpen az én munkám az jellemzően ivásból és gondolkodásból áll. Tehát ez nagyjából ugyanolyan, mint a gombfoci. Tehát, hogy...
1: Jó,
2: értjük.
1: Igen, ennyi, kész.
3: Tehát a nyári edzőtábor az nálunk úgy néz ki, hogy bezárjuk a művelődési háznak az ajtaját, és hát ha nem is elmegyünk inni, de mindenféleképpen rápihenünk egy kicsit a szezonra, de valóban a gombfoci az nem egy effektív nyári időtől, mert ahhoz már azért tényleg kell valami elmebeli rendellenesség, hogy miközben kint a nyár tombol, valahol egy teremben kötöttessük a
1: logikus,
3: gombokat.
1: Igen.
3: És ennek ellenére egyébként a versenyszezon zajlik nyáron, de mi váciak ebből egy kicsit kihúztuk magunkat. Megtehettük, teszem hozzá, mert olyan eredményeket értünk el a szezon első felében, hogy a világbajnoki selejtezőkön gyakorlatilag nekünk nem hiányoztak azok a pontok, amiket a nyári kicsit lazulással elveszítettünk.
2: Óriási. És világbajnoki selejtezők, szóval utazgattok is? Tehát mindenfele a világban? Vagy ezt hogyan képzeljem el?
3: Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden nemzetnek adott számú játékossal van, akit delegálhat a világbajnokságra. Ez Magyarország esetében 9 fő a mi szakágunkban. És mi egymás között, mi magyarok kell, hogy egymást legyőzzük azért, hogy ki lesz az a 9, aki majd ott lehet a világbajnokságon.
2: És... hát ez egyfajta kvalifikálás van előtte.
3: Így van, és ez zajlott gyakorlatilag az idei évben, és ennek volt a múlt héten az utolsó állomás a Szegeden.
1: Akkor térjünk rá a Szegedi Hédl Ferenc emlékversenyre, mert hogy ott ugye 5-en vettetek részt, és te mint címvédőként érkeztél magára a tornára.
3: Így van. Gyakorlatilag az elmúlt 2 évben Nagyon kevés olyan tornát rendeztek Magyarországon, vagy mondjuk úgy inkább, hogy a magyar lakta vidékeken, mert ugye mi Erdélyt is járjuk, ott is részt veszünk a versenyeken, amelyet nem egy komlói fiatalember fülött elemér, vagy pedig én nyertünk volna meg. Általában vagy ő győz, vagy én, mostanában többször én, és ahova mi nem megyünk, ott előfordul, hogy más győz.
2: Adtok esélyt néha másnak is.
1: Igen.
3: Igen. De mi ketten kiléptünk a mezőnyből, és ott teljesen nyilvánvaló volt már a Szegedi Hédül Ferenc emlékverseny előtt is, hogy mi ketten a válogatottban ott leszünk, illetve az volt még egy-két név, akik ugyan versenygyőzelemmel nem rendelkeztek, de jó eredményeik voltak, és emiatt biztosan ott voltak. A váciak közül Kovács Peti volt az, akinek volt már olyan eredménye korábbról, a szezon elejéről, hogy egy jó szegedi szerepléssel odaférhetett a magyar válogatott keretbe, illetve hát Mártonfi Pistit kell még mindenféleképpen kiemelnem, aki igaz, hogy nem a Váci Fortéban versenyez pillanatnyilag, ő a Vasi Gompoci Egyesületben Szombathelyen játszik, viszont a mi edzéseinket látogatja, tehát a mi közösségünknek a tagja, de nem a mi csapatunkban szerepel pillanatnyilag, és hát ő is nagyon magabiztosan jutott be a válogatottba. És hát ugye Petikének volt ez egy kérdés, Kovács Petinek, hogy ő vajon ki tudja harcolni azt a bizonyos 9. helyet, meg tudja csípni, és hát a Hédül Ferenc emlékverseny utolsó mérkőzésén szerzett egy olyan döntetlent, amivel pont oda tudott érni arra a 4. helyre, amivel aztán elérte a selejtező sorozat 9. pozícióját, így aztán 3 váci érdekeltségű játékos.
2: Óriási, ez igen.
1: Tök jó. És akkor milyen lesz a VB, hogy képzeljük el, mert itt Norival beszélgettünk az előbb, hogy egyáltalán ennek a fizikai megvalósítása az, hogy mekkora banzáj, mekkora a flash egy ilyen részt venni, hogy ezt, az milyen, és hogy akkor mi is el tudjuk képzelni azt, hogy akkor októberben mi vár rátok, hogyha az eseményt mind magát tekintjük.
3: Azért nehéz erre így hirtelen válaszolni, mert sorra érkeznek olyan hírek, amik kissé lelombozzák az
1: embert. Mi a baj?
3: Nem kapott vízumot India, nem kapott vízumot, stb. És tehát gyakorlatilag egy ilyen 100-150 fős rendezvényből indultunk, és sorra jönnek azok a hírek, hogy ki nem kapta meg a vízumot, hogy egyáltalán beutazzon Magyarországra, ugye Budapest ad otthont a világbajnokságnak, és még nagyon sok kérdőjel van most is, pedig 3 hét múlva már VB van.
2: Úgy, de hogyha mondjuk mind a 150-en itt lennének, akkor hogy egy nagy arénába plexi falakkal elválasztva, vagy hogy kell ezt elképzelni? Hogy egyszerre több mérkőzés...
3: Abszolút több mérkőzés van. Nagyságrendileg egy olyan 30-40 pálya kerül ilyenkor felállításra, egy ilyen sportcsarnokszerű képződményben. Ez valamelyik egyetemnek, most azt hiszem a közszolgálati egyetemnek lesz egyébként a torna termében megrendezve.
2: Az is szép nagycsarnok, megrendezve. Igen.
3: Így van. Itt fogunk majd játszani. És itt valóban felállításra kerül 30-40 pálya, és párhuzamosan zajlanak a mérkőzések. Ezek alól majd a döntők fognak kivételt képezni, hiszen azért annak mégiscsak meg kell adni a módját.
2: Hát az valaki világbajnak kell, hogy legyen.
3: Játszik. Így van, ott azért csak üljön már le legalább, mit tudom én, a takarító személyzet, vagy valaki nézőnek, tehát azért mégiscsak. Úgyhogy igen, a döntők azok különálló mérkőzések, de az összes többi fordulóban egyszerre 30-40 pályán zajlanak a meccsek. Különböző szakágakban, tehát azt is látni kell, ugye, hogy a többször beszélgettünk már erről, hogy a gompocinak, vagy a versenygompocinak ugye több válfaja is létezik. Van az, amit mi Európában találtunk ki, ez a magyar eredetű játék, amit szektorlabda néven tudtunk a világban elhinteni, illetve vannak dél-amerikai eredetű gompoci játékok, akik hát ilyen félig meddig dél-amerikai, félig meddig spanyol eredetűek, ez a Chapas nevű játék, amit X-en igazából azért vettünk be a világbajnokságok sorába, mert rengetegen játsszák, viszont az nagyon mókás, hogy fejreállított, és most szó szerint tessék érteni, sörös kupakokkal pöcögtetnek.
2: Az volt kéznél, igaz?
1: Jó.
3: Igen, hogy nálam most ki van adva egyébként itt feladatba a kollégáknak, barátoknak, családtagoknak, hogy folyamatosan sört kell inniuk, hogy ugye a
1: legyen akkor
2: játékeszköz. És mi a cél? Hadd kérdezzem, a magyar csapatnak mi a cél a VB-n itt Budapesten?
3: A az európai szakákban ott egyetlen elfogadható eredmény van, veretlenül kell megnyerni a világbajnokságot. Itt semmilyen más eredmény.
2: Nem elfogadható?
3: Nem is, hogy nem elfogadható, az katasztrófával érsz el. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy van egy nagyon erős kihívónk, mint mindig. De hát gyakorlatilag erős kihívó a magyar válogatottnak egy másik magyar válogatott. Mondjuk így, az erdélyi magyar srácok azok, akik minket meg tudnak szorítani. Tehát nagyjából azt úgy kell elképzelni, hogy a legnagyobb ellenfele a világbajnok címre törő magyar válogatottnak az úgy fog felállni, hogy Pákai György, Debreci István, Varga Ervin, Marsal István, tehát hogy igen, az erdélyi magyar srácok, ők meg fogtak minket szorongatni, de azt gondolom, hogy őket is meg fog kelleni, hogy verjük. Ez az európai szakág, a szektorlabda szakágnak az elvárása, úgymond. A másik két szakágban, ott értelemszerűen a dél-amerikaiak azok, akik esélyesebbek, a 12 érintéses játékban mindenféleképpen. Ugye ott nagyon más kultúrája van az egésznek, tehát ott minden nagy futballcsapatnak van 12 érintéses gombfoci szakosztálya a stadionokban, akár a legutóbb azt hiszem Palmeiras Vasco da Gama döntőt játszottak, és effektív a mérkőzés, tehát a nagy futballcsapatok mérkőzése előtt a gombfoci csapat is lejátsza a maga csapatbajnoki mérkőzését, ugyanott a lelátók előtt, tehát ott egy kicsit más a kultúrája, de hát van is 3 millió igazolt versenyző Brazíliában, tehát van honnan meríteni. Na, őket azért nagyon nehéz lesz megszorítani a saját játékukban. És van ez a harmadik, ez a sörös kupakos móka. Azért mondom, hogy móka, mert fejembe vettem, hogy én, aki soha életemben nem láttam ezt a játékot, nincsenek hozzá eszközeim, és nem ismerem a játékszabályokat, én ebbe beneveztem.
1: Jó van!
3: És azért neveztem be, mert ide fog jönni egy nagy csomó ember sok ezer kilométerről, és én azt gondolom, hogy nekem, aki pillanatnyilag a szektorlabda szakákban, sajnos ezt most minden nagyképűség nélkül, de a számok ezt igazolják, ki kell mondani, mint a világ pillanatnyilag legjobb játékosa, nekem meg kell tisztelnem ezeket az embereket azzal, hogy az ő játékukat én elkezdem játszani.
1: Tök jó vagy, nagyon jó.
3: Mert ők ide jönnek. Úgyhogy az a mókás, hogy saját magammal szembeni elvárás természetesen a világbajnoki cím megszerzése ebben a játékban.
1: Jó van.
3: mert hát mi más.
1: Kész. Én szeretem az én embereket, Karcsi, tehát hogy egyszerűen az vagy, hogy te vagy érted itt az első, akkor ki kell mondani azt, hogy én vagyok az első. Az álszerénykedés, az
2: béna.
1: Béna. És abszolút. Ez úgy, hogy ki kell mondani, hogy ki kell, kész. Jó, mikor van október, hogy van 3 hét múlva?
3: Igen, október 8-tól 11-ig zajlik majd. 4 napos lesz.
1: Lemegy, és akkor hívom megint Karcsit.
2: Hajrá.
1: Jó, és beszélünk.
3: Kiváló.
1: Jó, hajrá. Van, kösz. Szia, minden jót.
3: Köszönöm.
1: Szia.
3: Szerusztok.
1: Na, így kell ezt csinálni, gyerekek.
2: Ennyi.
1: Kész. Úgyhogy
2: szurkoljunk
1: igen,
2: nekik.
1: Visszatérjünk majd akkor, ha lemegy a VB.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Hello mindenkinek, itt vagyunk, folytatjuk a zenék után magunkat, és hát na, Nórikám, mit szólsz a szektorlabdához?
2: Figyelj, nagyon menő. Nagyon, én már így vizualizáltam, hogy ott így a nagy terem, már mint magát a döntőt természetesen, vagy a VB-t. Óriási, és még az jutott eszembe, amit nem kérdeztem meg tőlük, hogy na, vajon ők jó biliárdosok is lehetnek, nem? Mert így, ahogy így pöcköz, végül is az elv az ugyanaz, most kövezzem meg bárki. De én azt gondoltam, hogy így hol találod el, meg milyen szögbe, meg nem tudom én. Nem lehet, hogy ők jó biliárdosok is lennének?
1: Azt nem tudom. Én emlékszem rá, hogy egyszer az általános iskolai matek tanárom mondta el, amikor geometri órát tartott, hogy gyakorlatilag a biliárd az abszolút semmi más az égatta világon, csak tükrözés. Hát, tehát, hogy igen, tehát,
2: nyilván,
1: hogy így,
2: milyen szöget zár.
1: Így van, és így kész, ennyi. Tehát, hogy aki jó a geóban, az így rá tudja tenni így a térképet kvázi a biliárd asztalra, és akkor fogja látni, akkor merre mi fog pattani.
2: Biztos, hogy a gombfocinál is van valami analóg
1: igen
2: dolog.
1: No, azért beszélgettünk erről, aki most tekert volna ránk, vagy kattintott volna a megafon.fm.hu-ra, mert hogy készülnek a Váciak a VB-re, amit mi szervezünk Budapesten.
2: Szektorlabda VB-re.
1: Szektorlabda világbajnokság.
2: Ha már megtanultam ezt
1: bocsánat,
2: a szót, vagy kifejezést.
1: Igen, és hát ugye, ha Vác, akkor Váci Forte, és ugye Szatmári Karcsék, akik hát készülnek, és akkor igen.
2: Magyar-magyar vagy erdélyi-magyar nyer, ugye végig picit lecsupaszítva.
1: Az európai vonalon, igen, de aztán azért a brazilok is, azért 3 milliós gombfocista. Ez kb. Olyan, mint amikor szoktunk beszélgetni a sárkányhajósokkal is, Vácot illetően, hogy ott meg a kanadaiak olyanok, hogy így érted, ott nagyon tolják. Ott van utánpótlás van, hogy nem tudom én, ezre jön.
2: Arrafele is vannak vizeik, ahol igen mehetnek.
1: Tehát az végigmész, ez készül lehet. Úgyhogy én mindig is szeretek a Karcsékkal meg erről az egészről beszélni, azért, mert sikeresek, jók, és tök lazán, ugyanakkor megfelelősségteljesen csinálják, ugye, mert benevezett erre a sörös kupakos történetre, igen, mert hogy mint VB-ben a világ legjobbja, érzi azt, hogy akkor ilyentől kezdve neki ebbe bele kell szállnia, egyfajta kötelesség, tudat az, mint a legjobb játékos a világon, hogy akkor ezt kipróbálja.
2: Nagyon jó.
1: Őrület, Pierre.
2: Figyelj, rá fog keresni, tehát biztos rá fog keresni, megnézek egy mérkőzést, hogy most ezt én hogyan is képzeljem el pontosan. Tehát nyilván megvan a nagyjából, de hogy mit koncentrálnak. Hány...
1: Én nem voltam, tehát nekem az én generációm már annó az már nem volt gombfocis, akkor
2: ja,
1: már nekünk...
2: kis csikó vagy még
1: én, nekem az már ki esett. Igen. De mondjuk Norvi, emlékszem, hogy ő is azért csapatta régen annó, neki is voltak ilyenek. Úgyhogy valaki meg gyerekkora óta ott van benne. Úgyhogy a Karcsék ilyenek, úgyhogy lemegy a VB, ígérjük, és aztán már is hívjuk őket, hogy milyen volt, milyen eredményeket hoztak, és egy kis élménybeszámolót kérünk majd tőlük.

0: Zárjuk a sorainkat, itt a vége, kedves hallgatók, mert ott tényleg vége van, jönnek a tízes hírek, aztán pedig a Fitbit jön Házi Attilával, úgyhogy ez a hetünk zárása, Sanyikám. Itt a vége.
1: Pontosan, így van. Köszönjük a figyelmet, köszönünk mindent nektek. Most jönnek a tízórási hírek, aztán Fitbit Házi Attilával egészen 16 óráig, majd Lombos Marcival Szóda, mi pedig holnap újra jövünk 6 óra után egy picivel, és hát minden idők legnagyobb megaslágerei itt szólnak, úgyhogy nem kell a rádióhoz hozzányúlni. Az a lényeg, hallgassátok. Köszönjük a figyelmet, vigyázzatok magatokra, vidám vasárnapot mindenkinek.
0: Szevasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Néha. Arra sem emlékszem, hogy összebújtunk volna.
7: Nem bújtunk össze.
6: Tényleg?
7: Megosztottuk egymással a legféltettebb titkainkat, és teljesen egymásba fonódott a lelk.
6: A lelkünk abban még nincs semmi rossz.
7: És azután sem bújtunk össze.
6: Hanem
7: rám vetetted magad, mint egy vadállat, és őrült vágtába forrott össze a testünk.
6: Vagy úgy.
7: Bosszút állni jöttem.
6: Tudod, hogy milyen régóta várok erre?
8: Félrelépni szabad. Szeptember 24-től a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
8: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
9: Ismeretlenek járhatják a Váci társasházak lépcsőházait villanyszerelési munkára hivatkozva. Erre hívta fel a lakók figyelmét az alpolgármester. A beszámolók szerint az idegenek azt mondják, munkavégzés miatt érkeztek, majd körülnéznek az épületben. Rozmarin Sándort a közös képviselők és lakók is megkeresték az esettel kapcsolatban. Mint fogalmazott, érdemes körültekintően eljárni és nem beengedni olyan személyeket, akiknek érkezéséről sem a gondnok, sem a lakók nem tudnak. Azt kérik a házakban élőktől, hogy hasonló esetben először ellenőrizzék, valóban rendeltek-e munkát az épületbe. Gyanús körülmény esetén célszerű értesíteni a közös képviselőt, szükség esetén pedig a rendőrséget is. Salgótarjánban holnaptól folytatódik a Rákóczi úton az aszfalt kopó réteg terítése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a jövő héten az alsó, Csokonai út és helyi járati buszállomás közötti szakaszon teljessé válik a burkolat. Ugyanezen rész Zagyvapálfalva felé vezető oldalán a fenti munkákat hétfőtől szerdáig fogják elvégezni. A kivitelezés ideje alatt félpályás útlezárásra, jelzőlámpás forgalom irányításra számíthatnak az autósok. A felső, gépipari technikum és bemút közötti szakaszon belül a Vásártér környékén a teljes lezárással érintett területen hétfőtől csütörtökig valósulnak meg a felújítások. A gépipari technikumtól a munkásútig tartó részén az újonnan lefektetett ivóvízvezeték nyomvonalának helyreállítását fogják elvégezni félpályás korlátozás, jelzőlámpás forgalom irányítás mellett. A Bátony terenye mellett található maconkai víztározóból a Velencei tó fürdető területére helyezték át a vízminőségmérő bóját, amely folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi, online hozzáférhető adatbázisba. A sűrű információk segítségével az aktuális állapot mellett a vízminőségi változások tendenciái és a hirtelen bekövetkező eltérések is gyorsan felismerhetők. Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertőtó magyar oldalán, ahol a 10 évvel korábbi terveknél 80%-kal kisebb beépítéssel számol a mostani fejlesztési koncepció. Szemere és Amu a közlekedési és építési minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára a lakossági fórumon elmondta, hogy a lehető legrövidebb időn belül szeretnék kiírni a feltételes közbeszerzést az ideiglenes strand megvalósítására. A cél az, hogy amíg a munkálatok zajlanak, elérhető legyen magyar oldalon is a tó, és lehessen benne fürdeni. Az államtitkár kulcsfontosságúnak nevezte a fürdőhely kialakítását és a partra vezető út már elkezdett felújításának befejezését. Hozzátette, a jövő év elején elindulhat a tervezési folyamat a végleges beruházásra, amit majd engedélyeztetnek, végül kiírják a közbeszerzést. Szeptember eleje óta három autópálya szakaszon is ellenőrzik a járművek átlagsebességét Szlovéniában, és hamarosan egy negyedik részt is ellátnak a pontszerű sebességmérésnél hatékonyabb ellenőrzéshez szükséges berendezésekkel, írja a Német Autóklub alapján a Telex. A közlés szerint a nyári turizmus szempontjából is fontos A1-es stráda 1, míg az A2-es 2 jellemzően 10-15 kilométeres szakaszain lehet számítani az újfajta mérésre. A következő ütemben az A1-es autópályán helyezik el az újabb figyelőrendszert.
8: Időjárás.
9: Túlnyomóan napos idő lesz. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A maximumok 21-21 Celsius fok körül alakulnak.
8: Közlekedés.
9: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett sebességmérés várható Vácon, a Kosdi úton és Őrhalom belterületén is. Ne hajtsanak gyorsan!
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És most, ahol a sportos életmód
8: mindig sláger.
10: Fitbit.
11: Kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Házi Attila a legfrissebb sporthírekkel és a legfrissebb időjárás jelentéssel is. 15 fok van, kissé felhős az ég, de időnként napfény is éri majd a földet, és kellemes őszi nap vár ránk. 23 fokos csúccsal terveznek az időjósok. Eső nem lesz, szabadtéri programok tehát bátran tervezhetők. Ingyen lakhatást adnak azoknak, akik Salgótarjánban a helyi kézilabda és kosárlabda sportban játékosként segítenek sikerre vinni a klubokat. Összesen 17 lakást adott így az önkormányzat a sport számára, abban bízva, hogy a máshonnan a városba meghívott játékosok valóban megszolgálják majd az ingyenes lakásokat. Mindjárt jön a vasárnapi recept, aztán sporthírek, 11 után horoszkóp, túraajánlat és ebéd után hegyi kerékpáros eredmények. Több is van, úgyhogy 13 órakor ez visz mindent, majd délután 2-kor foci és kézilabda, a Dunakanyar és Nógrád csapatainak friss eredményeivel. Jön már is Mikaela Geiger, itt a Hotline a Megafonban.

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Ma krémes karfiolos főzeléket készítünk kinoa körettel. Mondom a hozzávalókat a főzelékhez. Egy közepes fej karfiol, egy evőkanál olívaolaj, egy közepes vöröshagyma, két gereszt fokhagyma, egy teáskanál őrölt fűszerpaprika, egy csésze zöldség alaplé vagy víz, fél csésze növényi tejszín, só, bors ízlés szerint és fél teáskanál citromlé vagy egy kis fehér borecet kell hozzá a frissítő ízért. A kinoa körethez pedig egy csésze kinoa, egy csésze víz vagy zöldség alaplé, egy evőkanál olívaolaj, sóbors ízlés szerint és fél teáskanál fűszer, paprika opcionálisan. Kezdjük el készíteni a karfiolos főzeléket. Először a karfiolt rózsákra szedem, majd a nagyobb részeket kisebbre vágom, hogy gyorsabban megpuhuljon. A vörös hagymát apróra vágom, a fokhagymát pedig összenyomom. Egy nagy lábosban hevítek egy evőkanál olívaolajat és a hagymát üvegesre pirítom. Aztán hozzáadom a fokhagymát és még egy percig pirítom, hogy illatos legyen. Ráteszem az őrölt fűszerpaprikát, hogy egy kis színt és ízt adjak az ételnek. A karfiolt beleteszem a lábasba, felöntöm zöldség alaplével. Sózom, borsozom, fedő alatt 20 percig főzöm, amíg megpuhul. Ha ez megvan, botmixerrel pürésítem az egészet, hogy krémes állagot kapjak. Aki ennél is krémesebben szereti, az hozzátehet most egy fél csésze növényi tejszínt a lágyságáért. Aztán kóstolom, és ha kell, egy kis citromlével vagy fehér borecettel frissítem. Jön a kinoa köret. Alaposan leöblítem, egy lábasba felteszem főni a vízben vagy zöldség alaplében, sózom, borsozom, 15-20 percig főzöm, amíg megpuhul és felszívja a folyadékot. Aztán, ha ez kész, egy evőkanál olívaolajjal összekeverem, és rászórhatok egy kis fűszerpaprikát, ha akarom. És már csak a tálalás maradt hátra, a krémes karfiolos főzeléket egy mély tányérba teszem, ráhalmozom a kinoát, és hogyha akarok, friss fűszernövényekkel, például petrezselyemmel is megszórhatom, hogy incsiklandóbb legyen. Hát nagyjából ennyi, a karfiol főzelékhez pirított tökmag is és napraforgó mag is hozzátehető, így extra textúrát és ízt is kap. Jó étvágyat hozzá!

Ez a Megafon a mikrofonnál Házi Attila. Szeptember 27-e van Adalbert napja. Ez a név okos, a művészetekre igen fogékony személyiség kialakulását támogatja. A szépség minden minősége iránt rendkívül nyitott, ezek személyére ösztönző hatással vannak. Ilyenkor alkotókészsége nem is ismer határokat. Kedves Adalbertek, titeket ünneplünk ezen a napon, boldog névnapot kívánok, és természetesen azokat is köszöntjük, akik szeptember 27-én születtek. Boldog szülinapot mindenkinek!

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Brutális vereség. 33-50-re kapott ki a balassagyarmati BSE Palocfarkasok férfi kézilabda csapata a Pestvár megyei első osztályú bajnokságban. Tegnap este hazai pályán játszottak az Ipoly Partiak, de az sem segített nekik. Mindössze 10 percig bírták az iramot. A sorsfordító pillanat 5-5-nél érkezett el, onnantól folyamatosan ellépett tőlük a Pilisvörösvár, a félidőben már 15-26-ra vezetett. Aztán a második játék részben már viszonylag jól tartotta magát a balassagyarmat, mert az eddig 11 gólos hátrány növekedése megállt egy időre, viszont ennél jobbat nem is tudtak tenni. A gyarmatiak energiája elveszett, és ezt kihasználva több mint 10 perccel a vége előtt ismét tovább növelte a Pilisvörösvár az előnyt, 33-50 lett a végeredmény. Még csak 3 fordulót játszottak a bajnokságban, ezért nehéz felbecsülni a csapatok értékét, de az már most látszik, hogy a Pilisvörösvár kemény csapat lehet. Eddig hibátlanul minden meccset nyerve állnak az élen, míg a gyarmatiak csak vesztes mérkőzéseket könyveltek el.

0: Ez a Megafon a mikrofonnál Házi Attila. Viberes üzenőszámunk 0635 66 26 22. Bármilyen közlekedési információ van most is az utakon, várom üzenetben. A hírek után pedig jönnek a horoszkópok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. CH Klíma.hu.
6: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálogékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
8: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
2: Itt a Megafon. Megafon.
0: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
0: Ideiglenes strandnyílhat jövő nyáron a Fertőtó magyar oldalán, ahol a 10 évvel korábbi terveknél 80%-kal kisebb beépítéssel számol a mostani fejlesztési koncepció. Szemere is Amu, a Közlekedési és Építési Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára a lakossági fórumon elmondta, hogy a lehető legrövidebb időn belül szeretnék kiírni a feltételes közbeszerzést az ideiglenes strand megvalósítására. A cél az, hogy amíg a munkálatok zajlanak, elérhető legyen magyar oldalon is a tó, és lehessen benne fürdeni. Az államtitkár kulcsfontosságúnak nevezte a fürdőhely kialakítását és a partra vezető út már elkezdett felújításának befejezését. Hozzátette, a jövő év elején elindulhat a tervezési folyamat a végleges beruházásra, amit majd engedélyeztetnek, végül kiírják a közbeszerzést. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni a budapesti fegyház és börtön területére kedd éjszaka sóval töltött zacskóba rejtve, azonban a csomag most sem jutott el a fogvatartottakhoz, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A börtönőrök az éjszakai járőrözés során figyeltek fel az épületkomplexumba bedobott csomagra. A kamerafelvételek visszaellenőrzése alapján azt korábban juttathatták be az objektumba. A felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő, sötét felsőt és világosabb nadrágot viselő személy látható. A tiltott tárgyak bebecsempészésére időről időre újabb módszerekkel próbálkoznak. Korábban élelmiszerekbe, például burgonyába vagy szalámiba rejtve is megpróbáltak készülékeket átadni. A szlovák miniszterelnök és a szlovák főügyész egyaránt őket és családjukat fenyegető üzenetet kaptak a napokban. Utóbbi szóvivőjének bejelentése szerint a Maros Zsilinkának címzett levélben egy ismeretlen személy pokolgépes támadással fenyegette meg a főjogászt és a feleségét. Az ügyben már nyomozást indított a rendőrség. Robert Ficóval kapcsolatban a szlovák kormányhivatal azt közölte, a főügyészhez hasonlóan a kormányfőnek és családjának címzett akcióval fenyegető megkeresést kaptak. Annak tartalmában az illetékes szervek foglalkoznak. Nagyot csalódott kutyáikban egy San Diego-i házas pár. Dante és Stephanie épp egy repülőgépen utaztak, amikor telefonos alkalmazásukon keresztül azt látták, hogy valaki betör az otthonukba. A felvételen tisztán kivehető volt, hogy egy férfi először átugorja a kerítésüket, viszi a létrát a résnyire nyitott emeleti ablakhoz, majd bemászik a házba. Ezt követően a biztonsági kamera felvételeinek tanúsága szerint valahol útközben levette a pólóját, megevett egy joghurtot a hűtőből, falatozott egy kicsit a felvágottakból, majd lefeküdt aludni a nappali közepén. Ami viszont a házaspárt még jobban meglepte, kutyájuk Nash mindezt csóváló farokkal, játékkal a szájában figyelte. A rendőrök végül bejutottak a házba és elüldözték a hívatlan vendéget, de a felvételek szerint az ebb a járőröket is csóváló farokkal várta. A férj az eset kapcsán megjegyezte, egészen meglepődtek azon, hogy az elkövetővel a kutyájuk sokkal kedvesebben viselkedett, mint velük szokott.
3: Időjárás.
0: Túlnyomóan napos idő lesz. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A maximumok 21-21 Celsius fok körül alakulnak.
9: Közlekedés.
0: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett sebességmérés várható Vácon, a Kosdi úton és Őrhalombel területén is. Ne hajtsanak gyorsan!
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: És most, ahol a sportos életmód
13: mindig sláger.
12: Fitbit.
14: 4 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila, Inna és Sean Paul jön az Up című dalukkal, előtte a Coldplay Higher Power, most pedig Mabel és Lil Tecca, Let Love Go.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, kezdjük elsőként a kossal. Ma különösen erőteljesnek érzi magát, és ha kimozdul otthonról, sikerrel veszi az akadályokat. A munkaterén is lehet, hogy sikeres lesz, ha megőrzi a lendületet, de figyeljen oda, hogy ne pörögjön túl, mert könnyen túlvállalhatja magát. Vika, a mai nap kedvez a családi kapcsolatoknak, így ideális lehetőség kínálkozik arra, hogy a közeli hozzátartozókkal együtt töltsön időt. Próbáljon meg minél többet relaxálni, elkerülve a túlzottan stresszes helyzeteket. Ikrek, ma kiválóan érzi magát a társas

Ságban és könnyen kommunikál másokkal. A nap remek alkalom a szorosabb kapcsolatok ápolására, de vigyázzon, hogy ne hagyja, hogy a sok információ elvonja a figyelmét. Rák. A család és a közvetlen környezet ma különösen fontos. Lehetősége adódik arra, hogy erősítse a kapcsolatokat, de ügyeljen arra, hogy ne áldozza fel a saját szükségleteit másokért. Oroszlán. Ne hagyja, hogy a munka iránti szenvedélye elnyomja a pihenés szükségességét. Egy edzés, például futás vagy súlyzós edzés segíthet felfrissíteni a testét és a lelkét. Ha sikerül egyensúlyt találnia, a nap végére igazi elégedettséget érezhet. Szűz. A nap kedvez a rend és a rendszer iránti vágyának. A túlzott perfekcionizmus miatt viszont lelassulhat. Próbáljon meg rugalmas lenni. A felesleges feszültséget egy könnyed jóga óra vagy meditáció segítheti levezetni. Mindjárt az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak. Egyetlen meg a sláger, és jön a folytatás!

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban jön a mérleg horoszkópja. A harmónia és a béke keresése most kiemelt szerepet kap az életében. Ha úgy érzi, hogy kicsit lemerült, egy kis mozgás, például egy séta a természetben, vagy akár egy úszás segíthet a mentális és fizikai frissülésben. Skorpió. A pénzügyi helyzete és a stabilitás kerül előtérbe, ami hosszú távon megnyugvást hoz. Ugyanakkor ne hagyja, hogy a munka elnyelje minden idejét. A mozgás segíthet abban, hogy felfrissüljön. Egy dinamikus edzés vagy egy energikus séta kiemelkedően jót tesz most. Nyilas. A mai nap kedvez a személyes fejlődésnek, és új lehetőségek nyílhatnak meg. Ha úgy érzi, hogy a lelki felfrissülés mellett egy kis mozgás is kell, ki kell próbálni egy új sportot vagy egy túrát. A bakot a túlzott munkahelyi elfoglaltság megterheli, testileg. Egy rövid edzés, például egy gyors futás segíthet feltöltődni. Ne felejtse el, hogy a pihenés és a mozgás egyaránt fontos egy sikeres naphoz. A vízöntő számára úgy tűnik eljött az a nap, amikor kedvező a társas kapcsolatokra az időszak, és lehetőség van mások inspirálására is, de nem a munkában, hanem a magánéletben. Viszont vigyázni kell arra, hogy mások igényei túlságosan ne befolyásolják a döntéseit. És végül jönnek a halak. A kreativitás és az érzelmi érzékenység ma kiemelt szerepet kap. Viszont ha túlterheli magát, akkor egy kis feszültség is felhalmozódik. Ez levezethető futással, hogy mentálisan és fizikailag is felfrissüljön. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Jövő héten szerdán délelőtt bringatúra indul Balassagyarmatról a Szügyi naperőműt megkerülve Csesztvére és onnan vissza a városba. Délelőtt 9-kor van a gyülekező a Civitas Fortissima téren az óra alatt. A túrán csak előzetes regisztrációval lehet részt venni, a 222sport.com oldalon keresztül lehet jelentkezni az eseményre. Nagyjából 24 km a táv, könnyű terepen halad az útvonal, és mindenképpen legalább gravel vagy hegyi kerékpár ajánlott. Szerdán tehát bringatúra Balassagyarmatról Csesztvére, majd vissza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
5: Szép volt, Pajti.
6: Szeptemberben
4: muszáj a nehezebb utat választanunk.
6: Egyes kötelékek.
5: Putin, csak engem néz.
6: Sosem szakadnak szét. Brad Pitt.
4: A legjobb kutya, aki valaha élt a földön. Az a viszlek.
6: A vadon szíve. A mozikban.
1: Reklámot hallottak.
2: Bill van.
1: Itt a Megafon. Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 27-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
7: Megújult a Dunakeszi Református templom belső tere. A közösség honlapjának beszámolója szerint a felújítás egyik fontos célja a férőhelyek számának növelése volt. A régi padok helyére újak kerültek, az orgona is megújult, így a korábbi 130 helyet immár 170 ember számára biztosított az ülőhely a templomtérben. Hozzátették, az új kialakítás arra is lehetőséget ad, hogy a templomtérbe bevonuljanak. Ezt már az egyik felújítás utáni esküvő is megmutatta. A régi padokat a gulácsi református gyülekezet kapta meg. A munkálatokat több forrásból finanszírozták. Pest megye 22 vesző 2 millió forinttal, az Északpesti Református Egyház megye 3 vesző 5 millió forinttal, a Göd fejlődéséért közalapítvány 2 millió forinttal, Dunakeszi város önkormányzata pedig 1 millió forinttal támogatta a projektet. A gyülekezet tagjai összesen 12 millió forinttal járultak hozzá a munkákhoz.
8: Alig másfél évvel a megnyitása után leáll a termelés a Nippon Paper Vácrátóti üzemében, írja az ipoinfo.com. A japán vállalat szeptember 7-én jelentette be, hogy december 31-én felfüggeszti magyarországi leányvállalatának működését, a gyártás pedig Japánba helyezi át. A döntés egy olyan időszakban érkezett, amikor több hazai gyártóüzem bezárását is bejelentették. A cég közlése szerint az európai és amerikai elektromos autópiac növekedésének lassulása, valamint a globális verseny erős miatt a helyi gyáregységből jelenleg nem látnak megfelelő megtérülést.
7: A Bátony terenye mellett található maconkai víztározóból a Velencei tó fürdető területére helyezték át a vízminőségmérő bóját, amely folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi, online hozzáférhető adatbázisba. A sűrű információk segítségével az aktuális állapot mellett a vízminőségi változások tendenciái és a hirtelen bekövetkező eltérések is gyorsan felismerhetők.
8: Az Európai Unió tagállamai Magyarországgal is egyetértésben megállapodtak az európai békekeret Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásának feltételeiről, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas elmondta, hogy a felszabadított forrásból 900 millió euró jut az EU-ukrajnai katonai segítségnyújtási missziójára, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4 vesző 7 milliárd euró pedig a tagországok katonai kiadásainak megtérítésére szolgál. Kallas megjegyezte, egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Ukrajnának fogják folyósítani. Brüsszeli információk szerint a források tényleges felszabadításához számos jogszabályt kell még elfogadni. Az ukrán védelmi minisztérium az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntést, és különösen a tagállamok azon készségét, hogy a visszajáró összegeket Ukrajna további támogatására fordítsák.
2: Időjárás.
7: Túlnyomóan napos idő lesz. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A maximumok 21-21 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
7: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett sebességmérés várható Vácon, a Kosdi úton és Őrhalom belterületén is. Ne hajtsanak gyorsan.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
0: mindig sláger.
1: Fitbit.
0: Fitbit.
2: 4 perccel múlt 12 a mikrofonnál Házi Attila. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. Dreaming, ez a Tones and I megaslágere hamarosan, előtte Lizzo és a Juice szól nálunk. Most pedig Dash, Youngfly és Azaria, Pannonia.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Brutális vereség. 33-50-re kapott ki a balassagyarmati BSE Palócfarkasok férfi kézilabda csapata a Pestvár megyei első osztályú bajnokságban. Tegnap este hazai pályán játszottak az Ipoly Partiak, de az sem segített nekik. Mindössze 10 percig bírták az iramot. A sorsfordító pillanat 5-5-nél érkezett el, onnantól folyamatosan ellépett tőlük a Pilisvörösvár, a fél időben már 15-26-ra vezetett. Aztán a második játék részben már viszonylag jól tartotta magát a balassagyarmat, mert az eddig 11 gólos hátrány növekedése megállt egy időre, viszont ennél jobbat nem is tudtak tenni. A gyarmatiak energiája elveszett, és ezt kihasználva több mint 10 perccel a vége előtt ismét tovább növelte a Pilisvörösvár az előnyt, 33-50 lett a végeredmény. Még csak 3 fordulót játszottak a bajnokságban, ezért nehéz felbecsülni a csapatok értékét, de az már most látszik, hogy a Pilisvörösvár kemény csapat lehet. Eddig hibátlanul minden meccset nyerve állnak az élen, míg a gyarmatiak csak vesztes mérkőzéseket könyveltek el.

Lessons in Love, ez volt a Level 42 itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Friss hír, hogy a múlt hétvégi mozdulygyarmat intézmények közötti versenyét is összesítették, mert hogy aki előzetesen regisztrált az eseményre, az nem csak egyéni versenyben és tombolán vett részt, hanem ha megadta óvodája, iskolája, osztálya nevét, az a csapatversenyt is támogatta ezzel. Jó sikerült a mozgósítás, nagyon sok diák jelentkezett erre a megméretésre is, amit végül a Cseperedő óvoda nyert. A legaktívabb intézményként gyümölcskosarat kaptak az ovisok. A legtöbb diákot a Kisárpád általános iskola szervezte a tömegsportnapra, 115-en vettek részt, ahogyan a legaktívabb osztály is az övék lett. A suli alapítványa 150 000 forintot nyert ezzel, míg a harmadik A osztály gyümölcskosarat kapott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckutime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Néha. Arra sem emlékszem, hogy összebújtunk volna.
6: Nem bújtunk össze.
5: Tényleg?
6: Megosztottuk egymással a legféltettebb titkainkat, és teljesen egymásba fonódott a lelk.
5: A lelkünkben még nincs semmi rossz.
6: És azután sem bújtunk össze.
5: Ha nem, hát nem.
6: Hanem rám vetetted magad, mint egy vadállat, és őrült vágtába forrott össze a testünk.
5: Vagy úgy.
6: Bosszút állni jöttem.
5: Tudod, hogy milyen régóta várok erre?
7: Félrelépni szabad. Szeptember 24-től a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
7: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
8: Alig másfél évvel a megnyitása után leáll a termelés a Nippon Paper Vácrátóti üzemében, írja az ipoinfo.com. A japán vállalat szeptember 7-én jelentette be, hogy december 31-én felfüggeszti magyarországi leányvállalatának működését, a gyártás pedig Japánba helyezi át. A döntés egy olyan időszakban érkezett, amikor több hazai gyártóüzem bezárását is bejelentették. A cég közlése szerint az európai és amerikai elektromos autópiac növekedésének lassulása, valamint a globális verseny erős miatt a helyi gyáregységből jelenleg nem látnak megfelelő megtérülést. Bravúros teljesítménnyel ismét az élen végzett az Alak Dunakeszi Sakklub U18-as sakkcsapata a Pest megyei ifjúsági csapatbajnokságon. A város internetes újságának cikkében azt írták, az eredmény azért is nagyszerű, mert a helyiek 2 év után szerezték meg újra a bajnoki címet, ráadásul úgy, hogy a gárda átlag életkora még a 14 évet sem éri el. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni a budapesti fegyház és börtön területére kedd éjszaka sóval töltött zacskóba rejtve, azonban a csomag most sem jutott el a fogvatartottakhoz, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A börtönőrök az éjszakai járőrözés során figyeltek fel az épületkomplexumba bedobott csomagra. A kamerafelvételek visszaellenőrzése alapján azt korábban juttathatták be az objektumba. A felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő, sötét felsőt és világosabb nadrágot viselő személy látható. A tiltott tárgyak bebecsempészésére időről időre újabb módszerekkel próbálkoznak. Korábban élelmiszerekbe, például burgonyába vagy szalámiba rejtve is megpróbáltak készülékeket átadni. A gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kérte a nemzetközi közösséget Ferenc pápa az UNESCO párizsi székházában. A pápa szerint az új technológiáknak a fiatalok fejlődését és oktatását kell támogatnia, és meg kell őriznie a gondolkodásuk és mérlegelésük szabadságát. Úgy fogalmazott, közös etikai alap nélkül a kommunikációs csatornák megsokszorozódása, a hamis információk és értelmetlen, üres szövegek terjedésének a veszélyével jár, akadályozva ezzel a diskurzust, ahelyett, hogy elősegítené. Nagyot csalódott kutyáikban egy San Diego-i házaspár. Dante és Stephanie épp egy repülőgépen utaztak, amikor telefonos alkalmazásukon keresztül azt látták, hogy valaki betör az otthonukba. A felvételen tisztán kivehető volt, hogy egy férfi először átugorja a kerítésüket, viszi a létrát a résnyire nyitott emeleti ablakhoz, majd bemászik a házba. Ezt követően a biztonsági kamera felvételeinek tanúsága szerint valahol útközben levette a pólóját, megevett egy joghurtot a hűtőből, falatozott egy kicsit a felvágottakból, majd lefeküdt aludni a nappali közepén. Ami viszont a házaspárt még jobban meglepte, kutyájuk Nes mindezt csóváló farokkal, játékkal a szájában figyelte. A rendőrök végül bejutottak a házba és elüldözték a hívatlan vendéget, de a felvételek szerint az ebb a járőröket is csóváló farokkal várta. A férj az eset kapcsán megjegyezte, egészen meglepődtek azon, hogy az elkövetővel a kutyájuk sokkal kedvesebben viselkedett, mint velük szokott. Selena Gomez a családalapítással kapcsolatos terveiről mesélt. A Starity.hu tudósítása szerint a 34 éves énekesnő nemrég egy beszélgetésen fejtette ki, hogy bár a gyermekvállalás számára másképp alakulhat, mint ahogyan egykor elképzelte, idővel szeretne saját családot. A színésznő 2 éve a Vanity Fairnek árulta el, hogy egészségügyi okok miatt nem tudja kihordani saját gyerekét. Elmondása szerint bizonyos panaszai miatt a terhesség az ő és a baba életét is veszélyeztetné, ezért egy ideig gyászolta, hogy az anyaság útja számára más lesz.
7: Időjárás.
8: Túlnyomóan napos idő lesz. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A maximumok 21-21 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
8: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett sebességmérés várható Vácon, a Kosdi úton és Őrhalom belterületén is. Ne hajtsanak gyorsan!
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
7: mindig sláger.
1: Fitbit.
9: 4 perc elmúlt 1 óra, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Házi Attila. Tiesto, Jonas Blue és Rita Ora dalaszol hamarosan a Ritual, előtte Belmondo, várlak a kocsinál. Most pedig a Walk the Moon, itt a One Food.

Alex Warren és a Passenger szólt itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Hát a kellemes őszben is tart még a hegyi kerékpáros szezon Magyarországon, a Borsod bajnoka, amely a nevétől eltérően országos verseny. Na hát ennek a sorozata most ért véget, amiben nógrádi győztest hirdettek ki. Tegnap minden bizonnyal az év legkeményebb pályáján rajtolt el egy másik verseny, a Pécs Maraton. A meccsek köves, sziklás lejtői és emelkedői igazán sok erőt kívántak a hegyi kerékpáros indulóktól, de a Dunakanyarból és Nógrádból nevezett bringások számára ez is jó kaland lehetett, látva az eredménytáblázatokat. Mindjárt jönnek a részletek!

Éjfél tájt, ez volt a Well Hello itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. 12 kilométer, 420 méter szint különbség. Akinek ez így kevés, az jó, ha tudja, hogy kemény pálya ez a hegyi kerékpárosok számára. Na, ilyen terepen rendezték meg a Borsod Bajnoka versenysorozat utolsó futamát, ráadásul a szervezők azzal is az utolsó pillanatban szembesültek, hogy a pályaként kijelölt utat lezárták, az érintett földtulajdonossal erről már nem sikerült egyeztetni érdemben, ezért gyorsan új alkalmi utat kellett találni, és hát az addig járatlan nyom újabb kihívást jelentette a versenyzőknek, nem elég, hogy rövid távon hatalmas szintkülönbséggel kellett szembesülni. De hát a balassagyarmati Ibrányi Attila ezt az akadályt is jól vette, és bár ezen a napon másodikként ért célba, a többi fordulóban elért eredményei alapján az összesített versengést megnyerte. Vagyis a balassagyarmati 222 sportalapítvány bringása Ibrányi Attila lett Borsod bajnoka.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Csak nem 500-an indultak el a tegnapi Pécs hegyi kerékpáros maratonversenyen. Minden bizonnyal az év legkeményebb pályáját kapták, a meccsek köves, sziklás útjai ment a verseny, ráadásul már a rajtot is emelkedőre tették, és hát a célba érkezést is nehezítették, ugyanis az utolsó 5 kilométer szinte végig csak felfelé volt, ugyanis a Misina tetejére, a jól ismert TV toronyhoz kellett megérkezniük. A kimerítő küzdelemben a 15 év alattiak 9 fős számában 35 kilométeres rövid távon dobogós lett a nagymarosi burgermeister Bence, aki második helyen tekert célba a Csömör színeiben. Harmadik a salgótarjáni Herceg Nimród, és a balassagyarmati 222 sport alapítvány versenyzője Erdélyi Dominik hatodikként ért célba. A dobogó közelébe jött, de éppen lecsúszott róla a Master 4-es korcsoportban a salgótarjáni Takács Gábor, aki ötödikként teljesítette a rövid távot. A 70 kilométeres középtávon a felnőtt férfiaknál első lett a salgótarjáni SHKE versenyzője Sándor Balázs.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zagnyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
1: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Reklámot hallottak.
6: 14 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
7: Ideiglenes trannyihat jövő nyáron a Fertőtó magyar oldalán, ahol a 10 évvel korábbi terveknél 80%-kal kisebb beépítéssel számol a mostani fejlesztési koncepció. Szemerei Samu a Közlekedési és Építési Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára a lakossági fórumon elmondta, hogy a lehető legrövidebb időn belül szeretnék kiírni a feltételes közbeszerzést az ideiglenes trann megvalósítására. A cél az, hogy amíg a munkálatok zajlanak, elérhető legyen magyar oldalon is a tó, és lehessen benne fürdeni. Az államtitkár kulcsfontosságúnak nevezte a fürdőhely kialakítását és a partra vezető út már elkezdett felújításának befejezését. Hozzátette, a jövő év elején elindulhat a tervezési folyamat a végleges beruházásra, amit majd engedélyeztetnek, végül kiírják a közbeszerzést. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni a budapesti fegyház és börtön területére kedd éjszaka sóval töltött zacskóba rejtve, azonban a csomag most sem jutott el a fogvatartottakhoz, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A börtönőrök az éjszakai járőrözés során figyeltek fel az épületkomplexumba bedobott csomagra. A kamerafelvételek visszaellenőrzése alapján azt korábban juttathatták be az objektumba. A felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő, sötét felsőt és világosabb nadrágot viselő személy látható. A tiltott tárgyak bebecsempészésére időről időre újabb módszerekkel próbálkoznak. Korábban élelmiszerekbe, például burgonyába vagy szalámiba rejtve is megpróbáltak készülékeket átadni.
9: A szlovák miniszterelnök és a szlovák főügyész egyaránt őket és családjukat fenyegető üzenetet kaptak a napokban. Utóbbi szóvivőjének bejelentése szerint a Maros Zsilinkának címzett levélben egy ismeretlen személy pokolgépes támadással fenyegette meg a főjogászt és a feleségét. Az ügyben már nyomozást indított a rendőrség. Robert Ficóval kapcsolatban a szlovák kormányhivatal azt közölte, a főügyészhez hasonlóan a kormányfőnek és családjának címzett akcióval fenyegető megkeresést kaptak. Annak tartalma az illetékes szervek foglalkoznak.
10: Nagyot csalódott kutyáikban egy San Diego-i házas pár. Dante és Stephanie épp egy repülőgépen utaztak, amikor telefonos alkalmazásukon keresztül azt látták, hogy valaki betör az otthonukba. A felvételen tisztán kivehető volt, hogy egy férfi először átugorja a kerítésüket, viszi a létrát a résnyire nyitott emeleti ablakhoz, majd bemászik a házba. Ezt követően a biztonsági kamera felvételeinek tanúsága szerint valahol útközben levette a pólóját, megevett egy joghurtot a hűtőből, falatozott egy kicsit a felvágottakból, majd lefeküdt aludni a nappali közepén. Ami viszont a házaspárt még jobban meglepte, kutyájuk Nash mindezt csóváló farokkal, játékkal a szájában figyelte. A rendőrök végül bejutottak a házba és elüldözték a hívatlan vendéget, de a felvételek szerint az ebb a járőröket is csóváló farokkal várta. A férj az eset kapcsán megjegyezte, egészen meglepődtek azon, hogy az elkövetővel a kutyájuk sokkal kedvesebben viselkedett, mint velük szokott.
11: Időjárás.
9: Túlnyomóan napos idő lesz. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A maximumok 21-21 Celsius fok körül alakulnak.
11: Közlekedés.
9: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett sebességmérés várható Vácon, a Kosdi úton és Őrhalom belterületén is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
1: Fitbit.
2: Fitbit.
1: Fitbit.
6: 3 perccel 2 után a mikrofonnál Házi Attila, Rock DJ Robbie Williams dala szól hamarosan, előtte a 98 Degrees és Stevie Wonder közös dala, True to Your Heart, most pedig Jocelyn Brown, Somebody Else's Guy, itt a Megafonban.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Kikapott a Salgótarján csapata az NB3-as labdarúgó bajnokság tegnapi fordulójában. A délutáni mérkőzésen a Füzes Abonnyal találkoztak, a Salgótarján az otthonában fogadta az abonnyiakat. 0-1 lett a vége. A forduló többi eredménye: Tarpa Nyíregyháza 2-0, DVTK Deac 5-2, DVSC 2, Tisza Füred 3-1, Gödöllő Tiszaújváros 0-1, Máté Szalka Ózd 2-1. A bajnokságot jelenleg az Ózd vezeti 21 ponttal, azonos pontszámmal, de rosszabb gólkülönbséggel, második a Cigánd, harmadik a Deac, a Salgótarján pedig még mindig kieső pozícióban áll, a 16 csapatos bajnokságban most a 14-ek.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Minden mérkőzés lejátszottak tegnap a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság 7. fordulójában. Itt vannak az eredmények. Mohora Romhány 2-0, Szügy Vizslás 1-1, Karancsberény Pásztó 0-4, Berkenye Nagybátony 2-2, Héhalom Széchény 2-1. A sort a Vizslás vezeti 16 ponttal, viszont azonos pontszámokkal, de rosszabb gólkülönbséggel második és harmadik helyen a Mohora és a Héhalom csapata áll. A Pest vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban a 6. fordulónál járunk, 3 mérkőzést játszanak a mai játéknapon, a többi eredmény viszont már itt van. Bugyisz Aranyszarvas 4-2, Százhalombatta Cegléd 3-2, Csömör Pilis 0-1, Pomáz Dunavarsány 1-2 és Felsőpakony Újhartyán 4-4. A bajnokságot a Dunavarsány vezeti 14 ponttal, mögötte azonos pontszámokkal második, harmadik helyen a Pilis és a Vác csapatai állnak. A Vác számára a forduló küzdelme délután 4 órakor kezdődik, idegenben játszanak a Vecséssel.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. 14 klub csapataival indult el idén a női NB1-es kézilabda bajnokság, amiben ott van a Vác csapata is, már szokás szerint. Ők három forduló után a 9. helyen állnak, mondhatjuk azt, hogy erősen a középmezőnyben. Egy nyertes mérkőzéssel és kétszer veszítettek. Az első jelenleg az Esztergom, második a Győr, harmadik pedig az FTC. A Pest vármegyei első osztályú női kézilabda bajnokságban 10 klub küzd a bajnoki címért, köztük a Balassagyarmat csapata is. 2, illetve 3 fordulót játszottak már le egyes csapatok, ezt követően 9. helyen áll a VSS-e, ami egy döntetlennel és egy vesztes mérkőzéssel összesen 1 pontot tudott gyűjteni. Jelenleg első a Gyömrő, második az Aranyszarvas, harmadik helyen pedig az Üllő csapata áll.

0: Ez a Megafon a mikrofonnál Házi Attila. Szeptember 27-e van Adalbert napja. Ez a név okos, a művészetekre igen fogékony személyiség kialakulását támogatja. A szépség minden minősége iránt rendkívül nyitott, ezek személyére ösztönző hatással vannak. Ilyenkor alkotókészsége nem is ismer határokat. Kedves Adalbertek, titeket ünneplünk ezen a napon, boldog névnapot kívánok, és természetesen azokat is köszöntjük, akik szeptember 27-én születtek. Boldog szülinapot mindenkinek!
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
6: Szép volt, Pajti.
3: Szeptemberben.
5: Muszáj a nehezebb utat választanunk.
3: Egyes kötelékek.
6: Odin, csak engem néz.
3: Sosem szakadnak szét. Brad Pitt.
5: A legjobb kutya, aki valaha élt a Földön. Az a Viszlek.
3: A vadon szíve. A mozikban.
1: Reklámot hallottak.
2: 15 óra van.
1: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
7: Az Európai Unió tagállamai Magyarországgal is egyetértésben megállapodtak az európai békekeret Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásának feltételeiről, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas elmondta, hogy a felszabadított forrásból 900 millió euró jut az EU-ukrajnai katonai segítségnyújtási missziójára, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4 vesző 7 milliárd euró pedig a tagországok katonai kiadásainak megtérítésére szolgál. Kallas megjegyezte, egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Ukrajnának fogják folyósítani. Brüsszeli információk szerint a források tényleges felszabadításához számos jogszabályt kell még elfogadni. Az ukrán védelmi minisztérium az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntést, és különösen a tagállamok azon készségét, hogy a visszajáró összegeket Ukrajna további támogatására fordítsák. Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertőtó magyar oldalán, ahol a 10 évvel korábbi terveknél 80%-kal kisebb beépítéssel számol a mostani fejlesztési koncepció. Szemere és Amu, a Közlekedési és Építési Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára a lakossági fórumon elmondta, hogy a lehető legrövidebb időn belül szeretnék kiírni a feltételes közbeszerzést az ideiglenes strand megvalósítására. A cél az, hogy amíg a munkálatok zajlanak, elérhető legyen magyar oldalon is a tó, és lehessen benne fürdeni. Az államtitkár kulcsfontosságúnak nevezte a fürdőhely kialakítását és a partra vezető út már elkezdett felújításának befejezését. Hozzátette, a jövő év elején elindulhat a tervezési folyamat a végleges beruházásra, amit majd engedélyeztetnek, végül kiírják a közbeszerzést. Fehér pamacsos selyemmajmot találtak annak a tiszafüredi férfinak az autójában, akinél tavaly egy Magyarországra csempészett tigriskölyköt foglaltak le. Természetkárosítás büntette miatt jelenleg is nyomoznak abban az ügyben, amely 2025. novemberében vált ismerté, amikor a férfi lakóhelyén tartott kutatás során egy ragadozót találtak. Szeptember 24-én egy pomázi közúti ellenőrzés során a férfi autójában ezúttal egy másik védett állatot találtak. Az állat származása nem ismert, eredetét igazoló iratokkal és egyedi jelöléssel sem rendelkezett, tartása Magyarországon magánszemély számára nem engedélyezhető. Az emlőst a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték. A nyomozók a férfit az egzotikus példány engedély nélküli tartása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Selena Gomez a családalapítással kapcsolatos terveiről mesélt. A Starity.hu tudósítása szerint a 34 éves énekesnő nemrég egy beszélgetésen fejtette ki, hogy bár a gyermekvállalás számára másképp alakulhat, mint ahogyan egykor elképzelte, idővel szeretne saját családot. A színésznő 2 éve a Vanity Fairnek árulta el, hogy egészségügyi okok miatt nem tudja kihordani saját gyerekét. Elmondása szerint bizonyos panaszai miatt a terhesség az ő és a baba életét is veszélyeztetné, ezért egy ideig gyászolta, hogy az anyaság útja számára más lesz.
2: Időjárás.
7: Túlnyomóan napos idő lesz. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A maximumok 21-21 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
7: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett sebességmérés várható Vácon, a Kosdi úton és Őrhalom belterületén is. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
8: Fitbit.
2: Fitbit.
0: Fitbit. 4 perccel múlt 3 óra. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Házi Attila. Donna Louise jön, I Love You Always Forever, előtte Keresztes Ildikó, ennyi elég. Most pedig Austin Moon, itt a Not a Love Song.
9: You're always on my mind, I think about you all the time. No.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Jövő héten szerdán délelőtt bringatúra indul Balassagyarmatról a Szügyi naperőműt megkerülve Csesztvére és onnan vissza a városba. Délelőtt 9-kor van a gyülekező a Civitas Fortissima téren az óra alatt. A túrán csak előzetes regisztrációval lehet részt venni, a 222sport.com oldalon keresztül lehet jelentkezni az eseményre. Nagyjából 24 km a táv, könnyű terepen halad az útvonal, és mindenképpen legalább gravel vagy hegyi kerékpár ajánlott. Szerdán tehát bringatúra Balassagyarmatról Csesztvére, majd vissza.

Enjoy Yourself, ez volt Paloma Face itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Holnap már leginkább napos idő várható, szinte egyáltalán nem lesz felhős az ég, és hasonlóan meleg, 24 fok körüli csúcshőmérséklet lesz. Viszont estére gyorsan hűl le a levegő.

0: a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Aki még a mai napon tervez szabadtéri programot, jó, ha tudja, elértük a csúcshőmérsékletet vasárnap. Most már csak hűvösebb várható, 5 és 6 óra körül nagyjából már 20 fokra mérséklődik a hőmérséklet, este 8-kor már csak 15 fok lesz. Köszönöm mindenkinek a hétvégi figyelmet, a folytatásban 4 órakor jönnek a hírek, utána pedig Lombos Marci a Szódával és vendégével várja majd a megafonistákat este 8-ig. A legfrissebb sporteredmények összefoglalója pedig szokás szerint jövő hétvégén, szombaton délelőtt 10-től. Most pedig mindenkinek további kellemes vasárnap délutánt kívánok.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG-gál Gödöllő. MG-gál.hu.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Nyiha! Arra sem emlékszem, hogy összebújtunk volna.
7: Nem bújtunk össze.
6: Tényleg?
7: Megosztottuk egymással a legféltettebb titkainkat, és teljesen egymásba fonódott a lelk.
6: A lelkünk abban még nincs semmi rossz.
7: És azután sem bújtunk össze.
6: Hanem
7: rám vetetted magad, mint egy vadállat, és őrült vágtába forrott össze a testünk.
6: Vagy úgy.
7: Bosszút állni jöttem.
6: Tudod, hogy milyen régóta várok erre?
8: Félrelépni szabad. Szeptember 24-től a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
8: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
9: Ismeretlenek járhatják a Váci társasházak lépcsőházait villanyszerelési munkára hivatkozva. Erre hívta fel a lakók figyelmét az alpolgármester. A beszámolók szerint az idegenek azt mondják, munkavégzés miatt érkeztek, majd körülnéznek az épületben. Rozmarink Sándort a közös képviselők és lakók is megkeresték az esettel kapcsolatban. Mint fogalmazott, érdemes körültekintően eljárni és nem beengedni olyan személyeket, akiknek érkezéséről sem a gondnok, sem a lakók nem tudnak. Azt kérik a házakban élőktől, hogy hasonló esetben először ellenőrizzék, valóban rendeltek-e munkát az épületbe. Gyanús körülmény esetén célszerű értesíteni a közös képviselőt, szükség esetén pedig a rendőrséget is. Salgótarjánban holnaptól folytatódik a Rákóczi úton az aszfaltkopó réteg terítése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a jövő héten az alsó, Csokonai út és helyi járati buszállomás közötti szakaszon teljessé válik a burkolat. Ugyanezen rész Zagyvapál falva felé vezető oldalán a fenti munkákat hétfőtől szerdáig fogják elvégezni. A kivitelezés ideje alatt félpályás útlezárásra, jelzőlámpás forgalomirányításra számíthatnak az autósok. A felső, gépipari technikum és bemút közötti szakaszon belül a Vásártér környékén a teljes lezárással érintett területen hétfőtől csütörtökig valósulnak meg a felújítások. A gépipari technikumtól a munkásútig tartó részén az újonnan lefektetett ivóvízvezeték nyomvonalának helyreállítását fogják elvégezni félpályás korlátozás, jelzőlámpás forgalomirányítás mellett. A Bátony terénye mellett található maconkai víztározóból a Velencei tó fürdető területére helyezték át a vízminőségmérő bóját, amely folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi, online hozzáférhető adatbázisba. A sűrű információk segítségével az aktuális állapot mellett a vízminőségi változások tendenciái és a hirtelen bekövetkező eltérések is gyorsan felismerhetők.
10: Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertőtó magyar oldalán, ahol a 10 évvel korábbi terveknél 80%-kal kisebb beépítéssel számol a mostani fejlesztési koncepció. Szemere is Amu, a Közlekedési és Építési Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára a lakossági fórumon elmondta, hogy a lehető legrövidebb időn belül szeretnék kiírni a feltételes közbeszerzést az ideiglenes strand megvalósítására. A cél az, hogy amíg a munkálatok zajlanak, elérhető legyen magyar oldalon
9: oldalon is a tó, és lehessen benne fürdeni. Az államtitkár kulcsfontosságúnak nevezte a fürdőhely kialakítását, és a partra vezető út már elkezdett felújításának befejezését. Hozzátette, a jövő év elején elindulhat a tervezési folyamat a végleges beruházásra, amit majd engedélyeztetnek, végül kiírják a közbeszerzést. Szeptember eleje óta három autópálya szakaszon is ellenőrzik a járművek átlagsebességét Szlovéniában, és hamarosan egy negyedik részt is ellátnak a pontszerű sebességmérésnél hatékonyabb ellenőrzéshez szükséges berendezésekkel, írja a Német Autóklub alapján a Telex. A közlés szerint a nyári turizmus szempontjából is fontos A1-es stráda 1, míg az A2-es 2 jellemzően 10-15 kilométeres szakaszain lehet számítani az újfajta mérésre. A következő ütemben az A1-es autópályán helyezik el az újabb figyelőrendszert.
11: Időjárás.
9: Túlnyomóan napos idő lesz. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A maximumok 21-21 Celsius fok körül alakulnak.
11: Közlekedés.
9: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett sebességmérés várható Vácon, a Kosdi úton és Őrhalom belterületén is. Ne hajtsanak gyorsan!
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
12: Szóda. A kávét ő szedte egy szumátrai ültetvényen.
13: Én rólam van szó. Mert természetesen a kávébabszedéshez is értek, hölgyeim és uraim.
12: Mindenhez is.
13: Annyira benne vagyunk az őszbe, de Lombos Marci annyira erőszakosan nem akarja elengedni, hogy egyszerűen úgy döntöttem, hogy hiába vagyok Budapesten, de én nem vagyok hajlandó bemenni egy lakásba, egy házba, egy szobába. Úgyhogy kint szépen a hátsó kertünkbe kipakoltam a mikrofonokat, meg a rádiós cuccokat, és innen dumálunk.
12: Képzeld el, egyébként tegnap én még mindig papucsba voltam. Tehát az, hogy most én itt cipőben vagyok és zokniban, az egy ilyen, nem tudom, sátoros ünnep. De, mert általában egyébként úgy zajlik nálam minden évben a gyakorlatilag ez a fajta eseménysorozat, ez a váltás, hogy tavasztól őszig papucs, a jó Birkenstock, meg társai. De én vagyok a Birkenstockos bácsi.
13: De jó, hogy...
12: És aztán jó, meg bélelcsizma.
13: Én is így csinálom. Múlt héten voltunk egy fotózáson, meg két hete? Nem is tudom, mindjárt megkérdezem a feleségemtől, a két ül mellettem, két hete volt kb. A fotózás, és akkor már azért itt hidegek voltak, meg minden megjelent a stúdióban, ahol voltunk, a Király Viktor, akin bőrcseki volt, pulóver, és egy bakancs. Én ehhez képest ott álltam egy strandpapucsba, és megkérdezte tőlem a Viktor, hogy figyelj, neked így nem szóltak, hogy ez már itt az ősz. De most bocsánat, attól, hogy a naptárba nem az van, hogy 8. hó 31, hanem 9. hó 1-e, attól kötelező átöltözni?
12: Nem. Egészen biztos nem, miközben elkezdett esni az eső.
13: Igen, és hogyha annyira fog esni, akkor lehet, hogy be is megyünk, és akkor kénytelenek leszünk. De tényleg, most itt cseperek fölöttünk az eső. Hölgyeim és uraim, ahogy megszokhattátok, minden vasárnap délután 4 órától este 8 óráig itt nálunk ezen a frekvencián, vagy ezeken a frekvenciákon, mert nekünk kettő van,
12: kettő is van.
13: Persze. Lombos Marci műsorát hallhatjátok, ami a Szóda. Vendégem pedig nem más, mint Bihari Balázs, aki különben ilyen zeneipari mindent csinálsz.
12: Hát minden.
13: Évtizedek óta, de és tényleg ilyen zeneipari menedzserképzéstől kezdve újságok főszerkesztője, tehát hogy nem tudom, így a rock újságírók, ha van egy ilyen, akkor Magyarországon ebből hány darab lehet rock újságíró?
12: Fú, szerintem egyre kevesebb. Ennek mélyebb gyökerei vannak, úgyhogy most ebben nem is mennék bele, úgyhogy lehet, hogy erről érdemes majd később hosszasabban beszélni.
13: De hogy például, hogyha lenne egy ilyen, hogy titkos tetoválások, hogy a rock újságíró, és mondjuk egy ilyen öt nagyon fontos rock újságíró így összedugja a fejét, hogy figyelj, csináljunk egy ilyen tetkót, és ez titkos helyen van, ide föltetoválva, hogy rock újságíró, és mondjuk ezt nem fogjuk, csak 10 ember tetováltathatja magára, akkor ez biztos, hogy te vagy az egyik.
12: Hát
13: de,
12: nem tudom.
13: De A Bihari Balázs most azért van itt, mert megjelent egy új lemeze, a Hippie Killer néven, az szintén évtizedek óta. Tényleg be fogjuk vinni a cuccokat, mert esik rá a számítógépem, nem a az eső, és nem szeretném, hogy megázzon.
12: Ez a meg drága, a kávéba is.
13: Drága számítógép, a kávé ez nem annyira fontos. Hölgyeim és uraim, ez itt a szóda. Bocsánat, nekünk pakolni kell, úgyhogy engedjétek meg, hogy hagy konferáljak be egy dalt, ez pedig Sia és Kylie Minogue. De nekik van kettejüknek közös nótája? Azt én nem is tudtam.
12: Ezek szerint van?
13: A nóta címa Dance Alone, és innentől kezdve pedig a műsort folytatjuk bentről a nappalinkból.

0: És akkor ismét mondanék egy személyes történetet. Na. Bocsánat, csak eszembe jutott, hogy járunk ki minden szombaton Gárdonyba a piacra. És az első árus néni mindenféle zöldségeket, meg saját savanyúságokat, meg ilyeneket árul. Amikor meglát bennünket, akkor azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy megjöttetek, és mindezt azért mondja, mert mi alapvetően hétvégén elég későn kelünk, és amikor mi megjelenünk a piacon, akkor tudja, hogy most már egy órán belül mehet haza. És mindezt csak azért mondtam, mert onnan látszik, hogy itt az ősz, hogy Lombos Marci újra ül a nappaliában, és innen csinálja a szódát. Bekezdtünk.
1: És ugye ez az, nagyon fáj most.
0: Igen, neked? És bekezdtünk az előző blogban, kinnültünk az udvaron, most meg itt vagyunk ismét Bihari Balázzsal. Megjelent egy lemezed, most, és erről fogunk beszélni, és mindenképp szeretném most így az elején elmondani, hogy ne bánd a balfácánokat címre.
1: Sose bánd a balfácánokat.
0: Figyelj, meghallgattam a lemezt, irgalmatlan dokumentarista, most az irgalmatlan nem egy negatív szó, szóval hogy ilyen nagyon, nagyon pontosan szemléled a világot, nagyon jól kirajzolódik, az, hogy ki vagy te, hogy élsz, hogy hol élsz, és ez tulajdonképpen amióta ismerlek, és ismerem ezeket a hippi killenanyagokat, ez így van, hogy te ilyen amerikai iskola vagy nekem. Az Egyesült Államokban írnak úgy lemezt, hogy nem az, hogy hogyan kell dalokat írni, meg dalszöveget írni, hanem, hogy érted, amilyen behatás éri, azt ő leírja. És nem kell, hogy szerelmes dalba, nem tudom, legyen nagy íve, meg legyen benne egy magas kitartott hang, bla bla bla, hanem, hogy érted, dokumentálja, a művész dokumentálja a világot című.
1: Aha.
0: Ügy. Én ezt hallom.
1: Ez érted, érdekes.
0: Bocsánat, csak hogy most már egyébként sokat változott, de hogy alapvetően szerintem a mai, vagy a magyar könnyűzene egy ilyen szép író könnyűzene. Érted? Te meg nem szépen írsz, hanem úgy írsz, ahogy látsz.
1: Igen. Ez valószínűleg. Ez mindig is így volt szerintem.
0: Tudom, hát ez pont ezt
1: igen,
0: mondom.
1: Igen.
0: Hogy érted, most eszembe jut volt a bicikli

0: Városnótátok, még a
1: Cluster Master,
0: vagy ez a Rock'n'Roll Journalist in Midlife Crisis, érted, a rock újságíró, és ugye erre utaltunk is már az adásunk elején. A rock újságíró a középkori
1: válságban
0: szenved, blablabla. Bla, bla. Hogy egyébként ez így miből jön? Sok amerikai zenét hallgattál, vagy a 90-es évek elején, amikor jött ez az egész ilyen alternatív, ez egy kis Pál és a Borz, ugye volt a Nap-Nap Fesztivál, talán emlékszel rá?
1: Játszottam is rajta.
0: Gondoltam. Hogy a közeg, amiben te kezdtél, az volt ilyen, hogy ilyen nagyon szókimondó, és igenis, most a szókimondó alatt nem a profán beszédet értsük. Hogy érted, hogy honnan táplálkozik ez a fajta ilyen reflektív?
1: Szerintem egyfelől a közegből, igen. Az egész biztos, hogy hát ugye én akkor voltam tinédzser, amikor ugye 80-as évek zajlott javában, és én ugye Budapesten laktam, a Terézvárosban, a Lövöldetéren, igen, azon a bizonyos Lövöldetéren, most is ott lakom.
0: Ott mindig hideg van egyébként?
1: Igen, ettől szoktam ugye falnak menni körülbelül, nem. Nagyon jó idő van. Hiszen egy nagy térről beszélünk. Szóval én ott nőttem fel abba a környezetbe, egy ilyen eléggé polgári környezet.
0: Gyerekként is ott voltam.
1: Szüleim is ott voltam, ott laktak, a nagyszüleim is ott laktak.
0: És akkor ezt képzeljük el úgy, hogy mondjuk így letizedeljük az autók számát.
1: Igen.
0: Nincsenek lebetonozva, leaszfaltozva az utak, Lövöldetéren, macskaköves utakon játszanak, a gyerekek kint tengóznak, bandáznak.
1: Hát amúgy én nem
0: Budapest
1: voltam egy ilyen...
0: belvárosi gyerek.
1: Tehát így a 70-es években a Lövöldetér az ugyanolyan zsufi volt egyébként, mint most. Csak nem volt annyi autó, mert akkor, ahol most sétáló utca rész van, ott is utca volt értelemszerűen, tehát ott előttünk volt egy taxidroszt, ahol álltak a taxik, és akkor ott vették fel az embereket. Meg hát nyilván minden, az egész város akkor sokkal jobban volt pusztulva, minden ilyen, tudod, ez az tiszta szürke volt, meg golyó, lukakkal teli, így 56 után, meg...
0: Még felújítás előtt?
1: Hát igen, hát gondolj bele, és még a Szív utcának egy része még most sincsen felújítva, tehát még mindig olyan. De közben meg látszik, hogy mellette lévő házat, mondjuk a Terézváros 100 program, az ott megfinanszírozta, és az ott már újra régi fényében ragyog, vagy úgy néz ki, mint még soha. Szóval, igen. Szóval van egy ilyen nagyon komoly változás per pillanat, ami őrületes kontrasztban volt azzal, ami akkor volt, csak akkor minden sokkal lazább volt. Nem tudom, pont így múlt hét végén volt a születésnapom, és akkor a barátnőmmel, Zsófival...
0: Hányadik?
1: 59.
0: Ne hülyéskedj már! De. Jövőre 60 leszel!
1: Igen. Durva, mi? Szóval... És akkor a barátnőmmel, Zsófival elmentünk a gyerekvasútra, amit én ugye továbbra is következetesen úttörővasútnak hívok, meg voltunk az állatkertben, stb. De hogy amikor mentünk elmentünk vasutazni, akkor mondtam, hogy tényleg így tök durva, hogy a mi szüleink azok simán elengedtek egyfelől így játszani, így bandázni ott a belvárosban, itt a Benc úr kertbe, vagy a Városligetbe, az osztálytársaimban.
0: De mert nem tudták, hogy ti hova fogtok menni. Hát ebbe érted, ez a nagy dolog.
1: Hát ez az egyik. A másik pedig az, hogy én már 10 évesen közlekedtem BKV-n. Tehát, hogy fölraktak mondjuk a buszra, és akkor a Kelenföldre kibuszoztam a nagybátyámhoz, meg a nagynénémhez, meg az unoka tesómhoz, mert...
0: Bandázni.
1: Nem, hát átmentem vendégségbe, vagy a dédnagymamámékhoz, a Diósárokba, a János kórházhoz el tudtam menni a 4-es, 6-os villamossal, minden további nélkül.
0: És egyébként most, hogy mondod, mert mondjuk nem, gyakran utazom ezekkel a járműveken, de alapvetően azért nem sok ilyen 10 év forma gyerekeket látok egyedül.
1: Nem. Egyáltalán nem látsz ilyet. Tehát ez megszűnt. Tehát most az van, hogy a gyerekeket viszik a kedves szüleik autóval az iskolákba, mert ugye már nem az van, hogy helyi körzeti suliba viszik általában őket, hanem mindenki keresi a értelemszerűen a legjobb sulit, igen, meg ahova felveszik, ezt te tudod a legjobban. És hát az embereknek a többsége, vagy igen jelentős része az agglomerációban lakik, és akkor bejön a városba, behozza először a gyereket, és aztán újra átbumblézik a városon, és elmegy a munkahelyére, vagy bárhova, és aztán ez délután 2 és fél 5 között is megismétlődik.
0: Igen.
1: Szóval ez az egész dinamika, ez totálisan megváltozott, mert tudom én, tehát ilyen szempontból nálunk ez sokkal egyszerűbb volt, ott laktam egy olyan lakásban, ahol a nagyszülők is jelen voltak.
0: Figyelj! Talán, illetve biztos vagyok benne, hogy emlékszel rá, voltak ezek a régi magyar ifjúsági filmek.
1: Abszolút. Azokkal én totálisan tudtam azonosulni.
0: A belvárosban játszódó filmek, amikor a gyerekek kimentek, és nem a Pál utcai fiúk, hanem ezek a modern, még a szocializmus.
1: Kemény kalap és krumpír és társa. Ezek olyanok voltak, mint hogyha rólunk szóltak volna. Tehát, hogy igen, ilyen kis, mindenki ilyen kis bandákba verődött, de ilyen kvázi osztálytársi alapon, de hogy...
0: Figyelj!
1: De hogy nem voltak ilyen őrületes vadulások.
0: Mondjam a beceneveket így, akikkel együtt mozogtak. Kifejezetten becenevekre vagyok.
1: Általános iskola?
0: Dogyi.
1: Rizsa. Várjál ki. Szotyi. De ez nem, ez tiszta, ilyen 70-es év. Ilyen ifjúsági, ilyen Csukás István.
0: De jó.
1: Teljesen ilyen Csukás István az egész. És egyébként tényleg ezt is csináltuk, tehát hogy óra után, vagy iskola után, akkor az osztálytársaimmal így mentünk így körbe ott a Kodály körönt környéken, mi az összes kapuajat és pincét ismertük.
0: Figyelj, még egy kérdés, és aztán zenét fog konferálni, de szeretni fogod. Kinek volt először walkmanje a bandában?
1: Az már inkább gimiben lehetett. Nem tudom. Vagy általános felsőbe.
0: És milyen? De nem neked.
1: Nem.
0: Nem neked.
1: Nem nekem volt. És
0: milyen kazetta szólt benne?
1: Azt se tudom.
0: Oké, te első walkmanedben milyen kazetta szólt?
1: Képzeld, de nekem nem volt walkmanem soha. Nem érdekeltek a walkmanek, nem volt walkmanem, a tesómnak volt walkmanem. Aki 6 évvel fiatalabb nálam.
0: Oké. És akkor otthon lemezjátszó volt, szalagos magnó, kazettás magnó, mi?
1: Mindegyik.
0: Aha. És mondjuk olyan emlék, amikor tudod, hogy az a tiéd, vagy te szereted, táncolsz rá, most lehet, hogy a fateré, de hogy magadénak érzed a zenét, az mi volt?
1: Az egy kis lemez, ami most is megvan, Qualiton címke alatt, és óvodás dalok vannak rajta, ugye, wow. Cickom, vagyon e szép lányod, meg társai. Az
0: Fortocska?
1: Ilyen óvodásoknak szóló kis lemez volt, az ott az egyik, ami még így nagyon megvan ebből az időszakból, az a Mici Mackó, meg
0: Vivaldi. Halász Jutka énekelte, ugye?
1: Nem, ez a, itt most a meselemezre gondolok, és hát abban ott Saint-Saëns zenéje szólt.
0: Aha.
1: Meg Vivaldi 4 évszak nyilván.
0: Jaj, de jó.
1: Ezek voltak az elsők.
0: Ami most szól nálunk, Tóth Abigail és Akcent, a Nóta címes Sugar Daddy, és folytatjuk a sztorizást Bihari Balázzsal, azaz Hippie Killerrel.

0: Bihari Balázzsal beszélgetünk, ő a mai vendégem, hölgyeim és uraim, ez a szóda, ahogy megszokhattatok, minden vasárnap délután 4-től este 8 óráig a kellemesen búgó hangú Lombos Marcival. Ugye sztorizunk Budapest belváros, Lövölde tér.
1: De én még nem felejtettem el azt az első kérdésedet, tehát ugye ez az amerikai...
0: Igen.
1: És a többi, tehát én nagyon visszakanyarodtam így a kora gyermekkoromba, meg a bandázásokhoz, de hogy valahogy...
0: De én szerintem ez egy iszonyú jó kulturális talaj, tehát hogy ez bekevert, ez nem véletlen. Tehát hogy én nem gondolom, hogy a kulturális táptalaj az azt jelenti, hogy édesanyámmal múzeumokba járunk, és ezért krumpli heggesztő tanfolyamra iratkoztam be, blablabla. Érted?
1: Igen. Az egész biztos, hogy nálunk alapvetően mindig klasszikus zene szólt. Aha. Tehát, hogy...
0: És mennyit bosszankodta ezért?
1: Én nem bosszankodtam ezzel, mert ez volt a természetes.
0: Képzeld el nekem, a gyerekek mindig kivetetik. Igen. Én nagyon szeretem, van lejátszási listám is, az a neve, hogy reklámozzam is, Love, Freedom and Other Drugs.
1: Ah.
0: És egy ilyen klasszikus zenei, tehát minden, ami ilyen. Tudod, ilyen ez a tüzelő belső indítatás.
1: Én most is egyébként.
0: És a gyerekek berakom, és a gyerekek azonnal kivetetik.
1: Nagyon érdekes. Én most is így 80%-ban klasszikus zenét hallgatok, kortárs zenét, vagy régi zenét. Aha. Tehát ugye a régi zenén ugye a barokk zenét értem. És sőt, a barokk zenéért így megőrülök, abszolút. Tehát így valamiért nekem az nagyon, nagyon közel áll. Hát azért mindig is hozzám.
0: Azért egy budapesti koncerten érted, valaki ott elcsattog a színpad előtt, fölnéz a színpadra, ott látja Bihari Balázst, azaz hippie killer, melyik csak így pacekra is, kinézetre, zeneileg, szövegek, meg minden, hát ha valamire nem gondolsz, akkor az hogy a barokk
1: Handel, hogy én vagyok olyan nagy, a legnagyobb Handel rajongó, meg ilyenek. Ja, hát igen, de közben meg abszolút, ez mindig is fontos volt nekem valahol, de amikor mondjuk elkezdtem először fölvenni a nagypapámnak a szalagos magnójával, ez egy Tesla B5-ös mono magnó volt, mert azt arra vette, ő amatőr filmeskedett így nyugdíjas korában, és ugye a hangos filmezéshez kellett, hogy legyen egy magnó, tehát amivel így felvesz dolgokat, és akkor ugye a rádióból arra vettem föl.
0: Hétfő délután 2-től 5-ig kívánságműsor.
1: Igen, meg Táncenei Koktél, ezekből vettem föl, mit tudom, ilyen szentemény. Az is ilyen 10 éves koromban lehetett, így először 9-10 éves koromban lehetett először, és aztán később lett magnónk, rendes magnónk, az 79-ben, azt Svédországból hoztuk, akkor az volt, hogy kimentünk a szüleimmel, meg a tesómmal Svédországba, a nagybátyámékhoz, a nagymamám testvére, meg a rokonsága, tehát mi nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a mai napig velük, és ők 56-ban mentek ki, mert ugye Bandi bácsi ő mindig belekeveredett valamibe, tehát hogy egy ilyen...
0: Egyébként ez, amikor kimondtad, hogy 56-ban ment ki, mert, akkor tudtam, hogy az innentől kezdve, mert ez a mondat, ez csak úgy folytatódhat, hogy érdekes.
1: Igen, hát ja, mert ugye Bandi bácsival tényleg ugye ő ilyen nagy szozdem volt a háború előtt, meg a árború alatt, akkor elvitték munkaszolgálatba, akkor ugye majdnem ott meghalt, akkor visszajött, aztán ő ilyen ismert közgazdászként részt vett különböző vállalatoknak a munkáiban, és akkor hát mit tesz Isten, a Rajkper egyik mellékágába belekeveredett, és akkor ő volt a másodrendű vádlat, kapott egy életfogytiglat, 55-ig bent. Ja, de közben ugye háború után egy fiatal svéd ápolónő mentette meg az életét, akivel összeházasodtak, és aztán a felesége lett Birgit néni. És a Birgit néni itt maradt Magyarországon, és amikor életfogytiglant kapott a Bandi bácsi, akkor a család tartotta el őt gyakorlatilag. aki akkor még alig tudott magyarul, értelemszerűen, és nem ment vissza Svédországba, hanem itt várta, hogy a férje valahogy kijöjjön, és akkor 55-ben kijött Bandi bácsi, és akkor mit tesz Isten?
0: Tiglamból, vagy...
1: Nem, hát akkor volt egy ilyen amnestia, és akkor jött az 56, és akkor, november után akkor azt mondták, hogy na jó, most már ebből elég volt, tehát hogy állandóan mindig történik.
0: Biztos volt egy kis ma is a fülemögött.
1: Nem volt akkor. Úgyhogy azt mondták, hogy jó, akkor ők most így megpróbálják inkább Svédországban. Oh. És akkor gyakorlatilag ő 50 évesen újra kezdte az egészet. És akkor visszatérve erre, ő 79-re, akkor kimentünk oda, ott voltunk egy hónapot, azt hiszem, és tehát így kimaxoltuk a kintasztorszkodási időt, és hát ugye kimentünk zsigulival, tudod, ez a klasszikus, hogy zsiguli felpakolva, hűtőtáska, átkompolunk rostoknál, Trelleborgba felautózunk, tényleg óriási volt, megvan szuper 8-as filmen, most digiztem be egyébként, úgyhogy és elküldtem így a családban mindenkinek, akinek így lehetett. Úgyhogy akkor hoztunk egy magnót, egy rádiómagnót, és aztán amikor én kint voltam külön egy pár évvel később, akkor egy egész nyáron át kint voltam, akkor hoztam egy magnódeket magamnak, és hát ezek egyébként nekem ilyen nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgok voltak. Hogy amikor megvan az első kazetta, nem. Az első autórádió magnó, amiben beteszed az Abbát, meg a Bakkarát.
0: Aha. És mi volt az első kazetta?
1: Az egy Abba Bakkara válogatás kazetta volt.
0: Te válogattad
1: nem,
0: össze.
1: Nem válogatás volt, bocsánat, nem, az Abbának az album, ami az Eagle című számmal kezdődik, amit én imádok. Azt nagyon-nagyon szeretem, és akkor a Bakkarának az akkori lemeze, tudod, a Yes Sir, I Can Boogie, tudod.
0: De jó az.
1: Na, az
0: oh,
1: volt a...
0: Yes Sir, I Can Boogie, de jó.
1: És akkor innentől kezdve aztán így, jó, így nagyon gyorsan, és nagyon sok minden, tudod, így egyszerre. Azonnal mindent vettem fel, meg lemezeket, meg vettem fel a Tánczenei Koktélba.
0: Figyelj, azt mondtad, hogy együtt laktatok a nagyszülőkkel.
1: Igen.
0: Akkor ott mit tudom én, egy-egy vasárnapi ebédnél, amikor nagyapa kettővel több italt ivott, akkor volt nótázás, meg minden?
1: Nem. Meg nótázás, nem is ittak. Senki nem ivott a családban.
0: És akkor nem is nem hallottál otthon nótákat?
1: Nem.
0: Aha.
1: Nem. Nem igazán. Tehát ilyesmi nem volt egyáltalán.
0: Honnan jött a zene?
1: A zene? Nem tudom, én mindig nagyon muzikális voltam állítólag, sőt, de tehát nyilván az a klasszikus gyerek vagyok, aki tudod, aki a klotyóban is énekelt, mert jól visszhangzott, és akkor tudod...
0: De fél, annyi szép foglalkozás van, érted? Hogy miért pont a zenét választottad?
1: De nem tudom, ő választott engem. Aha. Szerintem, és akkor... Csak ugye ott az elején ott egy kicsit még nem tudtam, hogy mit akarok nyilván gyerekként, és... akkor megállapították, hogy abszolút hallásom van, akkor nyilván úgy volt, hogy akkor megyek zenesuliba. De akkor jobban érdekelt a sport, és akkor kihisztiztem, hogy inkább járok atlétikára, aztán vívásra, aztán meg teniszre, és akkor ez így egy kicsit háttérbe szorult. De viszont egy olyan általános iskolába jártam, ahol kórus volt, mert abban az iskolában volt az operaháznak a kórusa. És akkor hát én ott kórustag voltam egy, nem tudom, szerintem addig, amíg nem mutáltam.
0: Aha. El tudnál egy részletet énekelni abból, amit nem. A kórusban énekelt?
1: Nem.
0: Képzeld el, hogy én 6 évesen a Dózsa György Gyuti általános iskolában a Rónási Katival főszerepben egy ilyen gyerek darabban, és emlékszem, hogy lázos voltam, fölkeltem, egy szombat délelőtt volt a fellépésünk, bocsánat, becsukom a szemem, ez csak a hallgatóknak nem fontos, de Balázsnak igen. És álltam, éreztem, hogy lüktet a láztól a fejem, és akkor kimentem, és a Rónási Katira ránéztem, akivel olyan szerelmes voltam, hogy elsüppettem, érted a szerelemtől, plusz a láz, és akkor elkezdtem énekelni, hogy Hát az a szép gimbes, gombos, karimályos gúnárnyaka, hát az mennyit ér? És úgy emlékszem a mai napig. Hat éves voltam. Gondoltam, hát ha. Ezek szerint téged a szülői támogatással téged beadtak zenélni.
1: Hát de igazából akkor kezdtem el aktívan zenélni, amikor beirattak gitározni.
0: Az volt az igazi.
1: Az volt az igazi, de akkor már 15 éves voltam.
0: Figyelj, meghallgatunk néhány nótát, jó?
1: Jó.
0: És aztán, lehet, hogy ebben az adásban Bihari Balázs életéről fogunk beszélni, simán benne van a pakliba.
2: Nagyon úgy tűnik, fest.
0: Én így adom. Azon dal, ami pedig most következik, nem más, mint Radics Gigi és a kávé. Mi ebből ma megittunk már néhányat.
1: Az biztos.

0: Szóda utolsó órájának utolsó perceiben Bihari Balázsra beszélgetek, aztán átadjuk a hírolvasónak a stafétabotot, de hát 4,8 óráig, ez egy 4 órás műsor, kérem szépen. Bihari Balázs, hippie killer, majdnem híres rocksuli, Wanted magazin, a Sziget kezdő brigádjába ott ülsz, tehát tényleg ez, de annyira ne szaladjunk már előre, ott vagyunk, hogy beírattak. Tehát igazából akkor találtad meg magad a zenében, amikor megkaptad az első gitárodat. Az első gitárod sztoriát meséld el.
1: Ez pont így...
0: Egy csúnya Jolana volt.
1: Nem, képzeld, nem egy Cremona volt, egy Cremona akusztikus volt. 700 forintba került, ami nem volt olcsó, szerintem nylon húros gitár volt, de hát ugye annak ilyen nagyon-nagyon széles nyaka van, és azon azért úgy tényleg egy kínszenvedés megtanulni az alapakkordokat. Azért kínlódtam vele ott az elején tényleg. Miközben meg én akkor már ilyen polisz, meg ezekbe voltam rettenetesen elszállva, hogy, és tudod, így egyszer nem tudtam, hogy azok a hangok hogyan lehet azokat előállítani.
0: Meg milyen minden személyiség torzító hatása van annak, hogy valaki nagyon jó zenét játszik, vagy nagyon jó zenét hallgat, és még rosszul játszik. Az tehát nagyon. Már megvan a gizdaság hozzá, hogy ilyen alpári zenéket, ilyen gyenge zenéket meg se hallgatok, és közben érted, próbálod úgy csinálni, mintha, de hát az még nincs meg.
1: Na de várjál, de közben meg az volt abban az időben szerintem jellemző, hogy ezek a zenei munkaközösségek, ugye így hívták őket. Igen. Azok nagyjából úgy nézettek ki, hogy voltak ilyen nagy polgári lakások, és a nagy polgári lakásokban szét voltak szórva a tanárok. És akkor minden szegletében tanítottak. És akkor engem is ott egy jazzgitáros tanított ott egy éven keresztül, aki szerintem annyi embert fogadott így folyamatosan egy napi szinten, hogy szerintem ő így rettenetesen unatkozott. Tudod, és így néha egyébként az volt,
0: nem,
1: hogy...
0: ki volt égve, csak nem vette.
1: Vagy ki volt
0: voltam,
1: égve.
0: Vagy nem tudta.
1: Hogy ki volt égve. Én mindig arra emlékszem, hogy ilyen iszonyú cigiszaga van, meg kávészaga, tudod, egyszerre. És amikor már tényleg így nagyon unt, akkor ő is a Donna Lead gyakorolt, ami rettenetesen frusztráló egy kezdő számára, hogy valaki Charlie Parkert, aki gyakorol, érted, bipapot, ehhez megy, és nem érted, hogy mi történik. És akkor te meg éppen a G-durt próbálod lefogni, és aztán, hogy jön utána a C-mol, vagy a H-mol.
0: És rosszul.
1: És rosszul.
0: És róla egyébként meddig van meg ő neked az ő sztoria?
1: Ő egy évig van, nekem csak egy évig van.
0: És utána eltűnt az életed, eltűnt, és nem is hallottál róla semmit.
1: Nem, azt láttam, hogy egy pár ilyen lemezen közreműködött. Aha. Szerintem ő nem magyar származású volt, úgyhogy lehet, hogy ő visszament a hazájába, aztán már nem tudom.
0: Neve Jevgenyi Urihov.
1: Nem mondom a nevét direkt, mert biztos él. Szóval, így nem voltak így jó tapasztalataim, de közben én párhuzamosan ugye folyamatosan szedtem le mindent így a lemezjátszókról, a magnókról, meg ami ment a rádió.
0: Most a szedtem le alatt egyben csak a hallgatóknak mondom, hogy ez tulajdonképpen szakzsargonban azt jelenti, hogy amit hallok, azt megpróbálok lejátszani.
1: Igen. Tehát így fül után, és ez ugye egyre gyorsabban és gyorsabban ment értelemszerűen, meg hát kottákat vásároltam, és mivel, hogy tudtam kottát olvasni...
0: Tudták ott? Nagy dolog.
1: Igen, hát mivel ugye kórusban is kellett, igen. Tehát, hogy így egy ideig így önkékpeztem magam, és aztán egy adott ponton láttam egy hirdetést az írók boltja előtt, hogy hallgatókat keres Hajnóci Csaba, és akkor mivel, hogy tudtam, hogy ő a kontrollcsoportnak meg a Campes Doloresnek a gitárosa, aki nekem mind a kettő ilyen nagy idol volt, akkor felhívtam a Csabát, És akkor onnantól kezdve éveken keresztül a Csabához
0: jártam. Elindultál a rock'n'roll sztárság.
1: Hát meg nem, tehát de így nem, ebbe az underground, ebbe a budapesti undergroundba sok szempontból így kerültem bele, más szempontból meg ezekre a koncertekre jártam, tehát ugye már akkor ilyen szempontból egy ismert kis csávó voltam.
0: Átadjuk a szót a hírolvasónak, és folytatjuk az adást, jó? Bocs. Következzenek a hírek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
5: Balassagyarmaton, a Madács moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
8: Szép volt, Pajti.
9: Szeptemberben.
10: Muszáj a nehezebb utat választanunk.
9: Egyes kötelékek.
8: Odin, csak engem néz.
9: Sosem szakadnak szét. Brad Pitt.
10: A legjobb kutya, aki valaha élt a Földön. Az a Viszlek.
9: A vadon szíve. A mozikban.
11: Reklámot hallottak.
12: 17 óra van.
11: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Andor Tamás.
12: Hírek.
13: Megújult a Dunakeszi Református templom belső tere. A közösség honlapjának beszámolója szerint a felújítás egyik fontos célja a férőhelyek számának növelése volt. A régi padok helyére újak kerültek, az orgona is megújult, így a korábbi 130 helyet immár 170 ember számára biztosított az ülőhely a templomtérben. Hozzátették, az új kialakítás arra is lehetőséget ad, hogy a templomtérbe bevonuljanak. Ezt már az egyik felújítás utáni esküvő is megmutatta. A régi padokat a gulácsi református gyülekezet kapta meg. A munkálatokat több forrásból finanszírozták. Pest megye 22 vesző 2 millió forinttal, az északpesti református egyház megye 3 vesző 5 millió forinttal, a Göt fejlődéséért közalapítvány 2 millió forinttal, Dunakeszi város önkormányzata pedig 1 millió forinttal támogatta a projektet. A gyülekezet tagjai összesen 12 millió forinttal járultak hozzá a munkákhoz.
14: Alig másfél évvel a megnyitása után leáll a termelés a Nippon Paper Vácrátót üzemében, írja az ipoinfo.com. A japán vállalat szeptember 7-én jelentette be, hogy december 31-én felfüggeszti magyarországi leányvállalatának működését, a gyártás pedig Japánba helyezi át. A döntés egy olyan időszakban érkezett, amikor több hazai gyártóüzem bezárását is bejelentették. A cég közlése szerint az európai és amerikai elektromos autópiac növekedésének lassulása, valamint a globális verseny erős miatt a helyi gyáregységből jelenleg nem látnak megfelelő megtérülést.
13: A Bátony terenye mellett található maconkai víztározóból a Velencei tó fürdető területére helyezték át a vízminőségmérő bóját, amely folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi, online hozzáférhető adatbázisba. A sűrű információk segítségével az aktuális állapot mellett a vízminőségi változások tendenciái és a hirtelen bekövetkező eltérések is gyorsan felismerhetők.
14: Az Európai Unió tagállamai Magyarországgal is egyetértésben megállapodtak az európai békekeret Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásának feltételeiről, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas elmondta, hogy a felszabadított forrásból 900 millió euró jut az EU ukrajnai katonai segítségnyújtási missziójára, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4 vesző 7 milliárd euró pedig a tagország országok katonai kiadásainak megtérítésére szolgál. Kallas megjegyezte, egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Ukrajnának fogják folyósítani. Brüsszeli információk szerint a források tényleges felszabadításához számos jogszabályt kell még elfogadni. Az ukrán védelmi minisztérium az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntést, és különösen a tagállamok azon készségét, hogy a visszajáró összegeket Ukrajna további támogatására fordítsák.
15: Közlekedés.
13: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett sebességmérés várható Vácon, a Kosdi úton és Őrhalom belterületén is. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
16: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
17: Szóda.
0: Hölgyeim és uraim, ez a Szóda második adása, akivel pedig beszélgetünk nem más, mint Bihari Balázs, és most alapvetően egy életről beszélgetünk, de én nem tudtam, hogy most leszel 60, és ez szerintem ez óriási dolog, azért...
1: Hogy érted, élek?
0: Nem, hogy abszolút nem nézel ki 60-nak, és szerintem a mai 60-asok, ha elmennek mellette, akkor biztos, hogy te nem tudom, te ilyen csodabogár figura vagy között. Szóval érted, hogy annyira más forma vagy te, mint egy ez átlagos 60 éves, hogy ez valami őrület. Na mindegy, és az van, hogy egyébként irgalmatlan sokat tett a Balázs hozzá a mai könnyű zenei élethez. Úgyhogy azért engedjük meg magunknak, egyszer csak így azt éreztem, hogy dumálunk erről, viszont a második óra az egy tematikus óra, igen. Ugye megnézzük, hogy a mai naphoz képest milyen dalok szerepelnek a billboardista élén, de ez tök jó, mert egyébként fogunk tudni hozzá csatlakozni. Majd így mondasz jó. Ilyen egy-egy sztorit. Azt hagyd kérdezzem már meg, hogy különben, ha most 2026-ban kéne mondani egy olyan zenét, ami fiatal, tehát mai friss zene, meg egy olyat, ami régi nagy, és neked nagy kedvenced, akkor egyet mondjál már, léci.
1: Mai?
0: Aha. Ami mai, és szerinted az parádés nagyon jó. És lehet
1: hát most sokan cikizik az Anjin de Poitrint, amely egy kanadai zenekar, és ilyen lupokkal beöltözve játszanak ilyen matek zenét, de közben egy rendkívül szórakoztató, úgyhogy tehát ők lennének mondjuk az egyik, aha. Ők lennének a mostaniak, nagyon sok mindent kihallok belőle, ami ilyen régi időknek az ilyen groove alapú zenéje, mit tudom én, Primus meg társai, Frank Zappa, meg stb. Régiből meg...
0: Barok, Heidi.
1: Hát amúgy... Hát... Ja, Handel, de...
0: Vagy Handel.
1: Hát Handel.
0: És a könnyű zene?
1: Könnyű zene? Police,
0: aha. Ja, hát ez szép. Szép. Ez egy jó kis táptalaj.
1: A más, mert ugye annyira más, mert ugye a Police meg annyira a ritmus központú. Nem? Tehát, hogy ott a Stuart Copeland az, aki húzza az egészet.
0: Meg figyelj, másrészt meg az volt, hogy szerintem ilyen iszonyú bensőséges dallamvilág, meg szövegvilág is, szóval, hogy ezek azért így szerintem mélyre mennek a nóták így a férfi lélekben, meg biztos a nőiekben is.
1: Biztos.
0: Figyelj, a Balázs, az van, hogy billboardozni fogunk, de ezt tudod, csak a hallgató kedvéért mondom, hogy ugye a 2026 szeptember 27-e van vasárnap délután, és megnézzük azt, hogy a mai naphoz képest 50, 40, 30, 20 és 10 évvel ezelőtt milyen dalok lengték be ugye a billboard első helyéről az akkori közízlést.
1: Na,
0: addig
1: nézzük.
0: Meghallgatunk néhány nótát, és ez viszont a rádió kedvencei közül, bekezdünk egy Shakirával és Burna Boy-jal. Die, die!

0: A Bakelitek sztárja és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista. Szóda.
2: 1976. szeptember 27 a dátum, amit írunk. Ne ijedjetek meg, ez ugye ez rovat.
3: Te mit csináltál 1976. szeptember 27-én?
2: Vártam, nagyon vártam az október 10-i születésnapomat. Akkor lettem második éves, mindig is szerettem ajándékot kapni. Szokták mondani, hogy adni jobb, mint kapni. Szerintem kapni sokkal jobb, mint adni. Akkor 2 évesen már ezt így kb. Pedzegettem. Valószínűleg valamilyen ilyen, nem tudom, csipogós nyuszik meg felfújhatós krokodilokat vártam. Ez egészen pontosan megválaszoltam ezt a kérdést. Viszont te akkor már voltál 9 éves.
3: 9 éves. Akkor 3-os voltam. Várj csak. 2-os vagy 3-os? 74, 75,
2: figyelj, 75. Indítom a dalt, jó? És jön minden magával.

0: Peter, play the funky music by boy.
1: Ezt mindenki ismeri. Ezt mindenkinek kell ismernie.
0: Yeah. X évvel ezelőtt Prince újra játszotta az kegyetlen egy feldolgozás, és aztán összemedlizte az egyik saját számával.
1: Előfordul, hogy így főleg a gitármánia táborban beszállok ilyen jamsessionökre. Fiam, ismerik a 16-17 éves gyerekek is.
0: Igen, ez olyan.
1: És hogy olyan érdekes, hogy ez az egész funky ügy, ez a fekete bőrűek ügye. És hogy jött ez a White Cherry című banda, egy nevű banda, érted, és írnak egy akkora funky slágert.
0: Igen, de közben meg ez lett a vesztük is, mert gyakorlatilag egy ilyen Van Hit banderré váltak. Bár ki tudja, hogy mi számít Van Hit bandernek.
1: Várj egy picit. Beütöm a White Cherry-t, és jó, keresek tőle mást, ami nem Play That Funky Music vibe-ból. Play That Funky Music, Play That Funky Music, Play That Great, van itt egy Greatest Hits.
0: Na.
1: Hű, figyelj, ez nagyon jó lesz. Azt érzem. Ez egy 1978-as lemez. Illetve dal. De hát figyelj, a címe I Love My Music. Az de gizda. Imádom a zenémet. De jó, érted?
2: Well, when you listen to the music, does it make you wanna sing? Or does it make you wanna dance to the heavy beat?
1: De ez jó, egyébként jó cucc. Most belehallgatunk a Hot Soul, Hot to Trot című nótába. Ez ma masszívan jó cucc. Masszívan jó cucc, az egy másik kérdés, hogy érted, nem sikerült. Bár nem sikerült másik nótával nagyon durrantani, viszont a lemezborítón, mert most a YouTube-on látom a lemeznek a borítóját, azt mondja, hogy ezen a válogatás lemezen szerepel három dal, tehát hogy kvázi ez a három is szerepel rajta, ugye ez volt az egyik, a Play That Funky Music, a másik a 1-2-3 Kind of Love, és mivel fel van tüntetve, ezért belehallgatnék, hogy az milyen.
0: Jó.
1: Ha beolvassa. Aha, ez egy díjra lesz?

0: ez valami ilyen érzelmesebb. Ja.
1: Hát figyelj, szerintem az van,
0: figyelj, hogy... jó zene ez. Hogy, érted, hogy egy... Csórok. Hát érted, figyelj, 2026-ban beszélgettünk egy dalról, ezek 50 évvel ezelőtt jelent meg, és mondjuk, hogy szegények beleragadtak abba a helyzetbe, hogy semmi más nem ismernek tőle.
1: Tudod, inkább szerintem az van, hogy Amerikában egy sikeres zenekar volt, Európában meg viszont beragadt egy szám. Ez fordítva is lehetett így. Csak igen. Mondok egy rövid sztorit visszautalva erre a Svédországra, hogy a másik a Bandi bácsinak az egyik gyereke, a Gábor, készített válogatás kazettát nekem. 1980-ban, és a 90%-át nem játszotta a magyar rádió, mert amerikai funkok voltak jellemzően. És az elmúlt hetekben megpróbáltam egy Spotify playlistet összevarázsolni ezekből a számokból, és így vadászom azóta, hogy mik is lehettek azok a dalok, amiket a Gábor berakott erre. Persze, hát milliószor hallottam azokat a számokat. És közöttük voltak brit zenekarok, olyanok, akik itthon nem futottak nagyot, vagy a világban csak egyszer futottak nagyot, de hogy közben meg nem tudom, egyes régiókban meg folyamatos sikereik voltak.
0: Ja. 1986. Mutatom neked a dalt.
1: Mutasd. Oh, Huey Lewis and the News.
0: De jó vagy.
1: Stuck with you.
0: Szóval én a nótát nem ismertem.
1: Hatalmas nagy Huey Lewis rajongó voltam, és most is az vagyok, ez
0: azonnal a egyik
1: guilty pleasure-am. Ezt nem tudom, tudod el, de a Huey Lewis mielőtt befutott volna ezzel a zenekarral,
0: Till
1: Lizzy-vel játszott együtt, ott szájhangmondikázott a Till Lizzy-ben.
0: Bocsánat, csak szeretném mondani, kedves hallgatók, hogy én lent hagytam Gárdonyba fülhallgatókat, és egy darab fülhallgató van az én fejemen, és most esett le, hogy te tulajdonképpen azokból itt, amit itt hallasz, az, ami átszűrődik.
1: Szoktunk ilyen kvízeket játszani a baráti társasággal, hogy felismerni itt az első taktusból dalokat.
0: Igen.
1: Nyilván a régieket én azonnal felismerem, az újakat meg egyáltalán nem.
0: Huey Lewis and the News, és a Stuck With You.
1: Szóval imádom a Huey Lewis, meg hatalmas nagy figura. Hát a Live Aid, a We Are The World-ben is, hát ahogy ő, amit ott produkál.
0: Igazad van. Mit énekelő? Várjál? Azt most így belehallgatom. El is felejtettem.
1: Hát a Cyndi Lauperrel ott...
0: We Are The World.
1: Ott azt a részt, amikor a Cyndi Lauperrel van ott együtt.
0: Rákeresünk, várjál? Azt mondja, hogy...
1: Már nem tudom, ott valakit ki kellett...
0: Itt van.
1: Ki kellett segíteni.
0: Igen. Talán... És most jön. Nem? De ő énekli a... Ő énekli a szólamot. Már egy kicsit visszebb van. Előtte van. Ő az. Őrület. Milyen hang ez, kérem? Nagyon
1: durva. Tényleg ez a jazzikokot játszottak. Hát ez abszolút ez a dandozolika féle jachtrock őrületnek az egyik.
0: De hát ez ilyen lehet is. Hát irgalmat.
1: Na, ilyeneket is szedegettem akkoriban. Tehát én mindent próbáltam leszedni, és közül, tehát hogy próbáltam a Huey Lewis-okat is.
0: Nem volt egyszerű dolgod.
1: Sőt, egyébként mostanában, amikor szólóban játszom, néha egyébként játszom Huey Lewis-t.
0: Tényleg?
1: Igen, így belerakom, mert ugye annyira más a repertoárom, hogy jó, hogyha
0: jó áll neki, persze.
1: Valami, és az ilyen meglepő, hogyha én ott előjövök egy 1984-es Huey Lewis and the News számmal. Szegény öreg viszont totál megsüketült.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Az nem egy szerencsés dolog, igen. Zenész embernek.
1: Igen.
0: De lehet, hogy már utálta a zenét különben. Nem. Annyit volt színpadon, nem?
1: Nem, azért nem játszik már, mert teljesen haláskárosult le.
0: Jaj, de kár. Igen. Nekem nem használt ezért. Egyéb, mert hát, különben hallgatók elmennek koncertre, érdemes ezért belakni olyan füldugót, vannak, amik szűrnek le, hogy ne egy az egybe menjen át. Vannak káros frekvenciák.
1: Na jó, de ez
0: 1996, várjál. Kirakom középre, hogy halld. Na erre mondjál valami okosan.
1: Erre semmit nem tudok mondani. Tudod, hát ez a mai napig el tudja mémelni bárki. Tehát egy Z-generációs is, sőt egy alfa generációs is elmémeli a Makarénát.
0: Fiam, mi a titok? Az, hogy szétjátszották a rádiók, vagy van benne valami kis ilyen varázscsepp? Csepegtettek?
1: Nem tudom, hogy mi ebben a varázscsepp. Hát szerintem az ilyen gyerekdalszerűsége, nem? Tehát az, hogy...
0: Mert ki akarom számolni, bocsánat. Ez két hang. Ez három hang. Ez öt hang. Igen. De tényleg. Igen.
1: Olyan, mint egy kiszámoló.
0: Petje, petje, lepetje, vagy... Igen, vagy mi van, ami ilyen magyar mondóka? Várjál. Ecc, pec, kimehetsz, holnap után bevehetsz, érnál a cínegére, ugor, cica, az egére, hús.
1: Amúgy ugye gyerekdalokat poposítottak mások is.
0: Aha.
1: Boniemtől a Brown Girl in the Ring, sálalalala.
0: Az...
1: az is az, csak kicsit azért szofisztikáltabb a hangszerelése.
0: Ja. Figyelj, ha már itt tartunk, majd mutassak valamit, és akkor így időben biztos, hogy különbözik, de hogy gyerekdalokat egyébként hogy lehet, azt mondja Sesame Street, figyelj. Sesame Street. Na, ezt hallgass meg. Ugye a Sesame Street az olyan, mint a Muppet Show, csak ez annak a konkurenciája.
2: És
0: ugye van a ABCD, EFG, van ez a dal, és ehhez elhívják az Indy Arit énekelni.
3: Tehát,
0: hogy amikor Amerikában feldolgoznak egy gyerekdalt, az hogy néz ki? Várjál.
3: I think I can help you.
0: Na, és kezdődik a dal.

0: olyan csodálatos. Egy ismert gyerekdalhoz hozzányúl, egyébként egy jó érzésű énekesnő, úgyhogy saját ízlésére formálja, és valami fantasztikus dolog születik bele. És akkor most éneklik együtt. És ezt már az Elmo is, ugye a báb is együtt énekli vele. Figyelj, meghallgatunk néhány dalt a rádió kedvencei közül, és akkor jövünk vissza 2006-tal.
1: Addig itt Elmo
0: Karénához kaptunk. Persze. Fogadjuk, hogy te is tudod a Makarénát Kamendzsáréval.
1: Nem.
0: Nem tudod? Vandak a szói, mondom, hogy a Makarina, én dosz a vanda, vonda vesz a véna. Vandak a szói, mondom, szia Makarina. Imádom a Kamendzsárét. Na, hallgassuk zenét.

0: Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista. Szóda.
2: És akkor, hogy fellegyen a játék, kiraktam középre azt az egy darab fülhallgatót, ami tényleg annyira trehány vagyok, eljöttem.
3: Vagy hátralálok.
2: Igen.
3: Hogy nehezítsük a pályát.
2: Azért. 2006. szeptember 27-e. Nem.

0: Ez például nem szexi játszóinkú fellépése.
1: Ezt nem szexi
0: a Justin Timberlake-nek volt egy-két ilyen nótája, ami kilógott alapvetően. A Justin Timberlake egy tánczenéket éneklő figura. Nagyon jó ízléssel. De figyelj! Annyira hiszem, hogy egy művész emberek nem az a dolog, hogy kiszolgálja. Érted, hogy kutatni kell, hogy járni kell olyan utakat, ami lehet, hogy nem lesz siker, érted? Ami nem, vagy eleve nem közönség siker.

0: Az összegben meg hát ugye ezt csinált a gyerekkorát szólt közben, ami előny is volt, meg hátrány is valahol, hogy nagyon hamar belekerült ez a gépezetbe, és ezek a fajta ilyen kvázi kimondott vagy kimondatlan külső elvárások, hogy neked be kell futni egyébként, és hogy tehát, hogy ezt így hogyan rakod balanszba azzal, hogy neked egyébként vannak különböző ilyen művészi elvárásaid önmagaddal szemben.
1: Ez hogyan van tudod? Van egy szerződésed a kiadóval, meg van egy rakás szerelmes lány, aki szeretné megint hallani. Senorita,
0: I feel for you. Hát vagy az, hogy Justin Timberlake-ben nagyon sokan belelátták azt éveken keresztül, hogy majd ő lesz a második Michael Jackson. Főleg a Jackson halála után, ugye ez 2006, akkor mikor halt meg a Jackson? 2009-ben? Tehát, hogy 3 éve később, tehát, hogy utána tényleg így azt gondoltak, majd a Jackson utoldal lesz mondjuk a Timberlake, ami nem az lett.
1: Hülyeség, de nem kell.
0: Hülyeség,
1: pont elég, hogy Justin Timberlake.
0: Másfelől meg manapság nincsen egy ilyen típusú sztárok, mint a Jackson. Oké, a Taylor Swift az más módon, de megtalálta azt az utat, amitől nagy lett, akkora lett mondjuk, mint mondjuk a Jackson vagy a Madonna.
1: Fia, belehallgatunk a 2016-osba.
0: Na nézzük.
1: És olyan érdekes, hogy bemondtál egy nevet.
0: Mit mondtam?
1: És ezt a nevet mondtad. Hogy Justin Timberlake ezzel felhatással. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay.
0: Hey, yeah, with the chance.
1: Yeah, it was nice to meet

hangjáról. Érted, és közben meg mégis valahogy tud vele azonosulni. Most ő érdekel. Hogy tud vele azonosulni a hétköznapinál. És ez egyébként ez egy nagy kérdés. Hogy az ikonjaink azok legyenek olyanok, mint mi. Tehát legyen egy lány a szomszédban, aki megcsinálja nagy sikert. Vagy az,

0: Csak elkezdtem. Mi a testre is?
1: Egy akkoriban egy igazinak ilyen alternatív hangos kalira. Chainsmokers és Blozer most pedig meghallgatunk néhányban a rádió kedvencei közül, és akkor az óra végén visszajövünk. És 2026-ot fognak írni, és megnézzük, hogy hogy áll mai 2026. szeptember 27-én a Billboard. Most pedig következik. Az anyja, hogy mondom neked, Lotfi Begi és Gáspár Laci, Fit Majka, Urik, nem, egyáltalán nem, Maroon 5, This Love.

0: Eljutottunk a mai Billboard Top 10-hez, kérem szépen, 2026. szeptember 27-ét írunk. Figyelj, számolunk férfinői dalt?
1: Még egyszer?
0: Férfinői dalt számolunk?
1: Mármint most azt visszafele?
0: Ha beolvasom a tizet, és azt nézzük meg, én azt számolom, hogy hány férfi és hány női dal szerepel a Top 10-ben, hogy azt, amiben itt mi élünk, az hogyan képezi le a zenei biznisznek a csúcsa, vagy legalábbis hogy áll hozzá, vagy érted, hol tartanak ma a nők, hol tartanak a férfiak, már ha a pop bizniszt nézzük. 10. helyen egy 27 éves country sztár, akit Ella Langley-nek hívnak, ő egy csaj, az a neve, hogy Be Her. Számolod nekem?
1: Igen.
0: 9. helyen Olivia Dean és a Man I Need-t. Ismered az Olivia Dean-t?
1: Nem.
0: Nagyon
1: csak
0: jó.
1: A nevét hallottam.
0: Nagyon-nagyon jó, mi sokat hallgatjuk itthon. A 8. helyen megint ő van, Olivia Dean. És a So Easy.
1: Akkor ezt most hogy minek számoljam, bocsi?
0: Ez még egy női dal.
1: De jó.
0: Női dalt számolunk.
1: Oké. Okay.
0: Akkor van itt egy olyan, hogy Karol G, Jude Line és Rusovski Beebine Wow. És ezt nem tudom megmondani, hogy ez most női vagy férfi dal, úgyhogy emről most...
1: Hát gondolom a Carol a főhős.
0: Na, várjál,
1: vegyük őt annak, nem?
0: Várj egy picit, az nem tudom. Figyelj, hogyha Beebine Wow, ha szerepel benne férfi, akkor azt számoljuk Karol G.
1: Az biztos, hogy
0: Jude Line és Rusovski.

0: Ez a Be By Wow a dal címe. És akkor ez legyen egy férfi és egy nő.
1: Így állunk.
0: Megyünk tovább. 6. helyen Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, ugye ez Toy Story 5-ös filmnek a zenéje. Ez egy női dal. 5. helyen ez egy duett, Tame Impala és Jenny, Dracula című nótája. Oda mind a kettő számolja egyet-egyet. Ariana Grande a 4. helyen Hate That I Made You Love Me. 3. helyen egy country sztár, egy srác, akinek az a neve, hogy Morgan Wallen, Been By Now. 2. helyen Stella Lefty és a Boston. Ez egy csajdal.
1: Igen.
0: És mutatom az első. Hetek óta. Sok-sok hét óta. Ez a csaj ott van a top 3-ban. És ebből a top 3-ból szerintem legalább 12 hete, hogy ő van az első. Mondom, lehakítom, mondom még egyszer, Ella Langley és a Choose a Christmas. Klasszik country nóta.
1: 9-3 egyébként az eredmény a csajokra várja.

0: És emlékszem arra az időszakra?
1: Magyarországon. És már vannak előadóink rá?
0: Vannak, meg szerintem a

0: lesznek meghillanat, mint mondjuk a Sissi vagy Edema. Nem baj, hogyha van középmezőny, egyébként én mindig azt mondom. Igen, mert szerintem kell, hogy legyen. És már pedig azokból most így elég sok van. Tehát a Lenke, Laudi, stb. Stb. Tehát, hogy van, vannak azért így rendesen, akik pont ugye felvétel előtt beszéltem Sálit.
1: Tudod, kit nem mondtál? A... Hú, most nagyon nagyot futott volt ez a... Ez a... Na, ilyen nagyon csúnya szám.

0: csak hát most
1: jelnek szülési Szabin bárján, hogy néha...
0: Igen, itt toporognak ezek a csajok, és én egyébként nem bánom, hogyha kicsit tudod, ebből ráadásul figyel, a mai mainstream

0: Megállítsd
1: meg, meg, meg, meg, meg, meg,
2: beszélünk róla, meghallgatjuk a híreket és jövünk vissza.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
5: Reklám.
4: Reklám.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
9: Szép volt, Pajti.
10: Szeptemberben
11: muszáj a nehezebb utat választanunk.
10: Egyes kötelékek.
9: Odin, csak engem néz.
10: Sosem szakadnak szét. Brad Pitt.
11: A legjobb kutya, aki valaha élt a Földön. Az a Viszlek.
10: A vadon szíve. A mozikban.
5: Reklámot hallottak.
12: 18 óra van.
5: Itt a Megafon.
13: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 27-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
12: Hírek.
13: Megújult a Dunakeszi Református templom belső tere. A közösség honlapjának beszámolója szerint a felújítás egyik fontos célja a férőhelyek számának növelése volt. A régi padok helyére újak kerültek, az orgona is megújult, így a korábbi 130 helyett immár 170 ember számára biztosított az ülőhely a templomtérben. Hozzátették, az új kialakítás arra is lehetőséget ad, hogy a templomtérbe bevonuljanak. Ezt már az egyik felújítás utáni esküvő is megmutatta. A régi padokat a gulácsi református gyülekezet kapta meg. A munkálatokat több forrásból finanszírozták. Pest megye 22 vesző 2 millió forinttal, az Északpesti Református Egyház megye 3 vesző 5 millió forinttal, a Göt fejlődéséért közalapítvány 2 millió forinttal, Dunakeszi Város önkormányzata pedig 1 millió forinttal támogatta a projektet. A gyülekezet tagjai összesen 12 millió forinttal járultak hozzá a munkákhoz.
14: Alig másfél évvel a megnyitása után leáll a termelés a Nippon Paper Vácrátóti üzemében, írja az ipoinfo.com. A japán vállalat szeptember 7-én jelentette be, hogy december 31-én felfüggeszti magyarországi leányvállalatának működését, a gyártás pedig Japánba helyezi át. A döntés egy olyan időszakban érkezett, amikor több hazai gyártóüzem bezárását is bejelentették. A cég közlése szerint az európai és amerikai elektromos autópiac növekedésének lassulása, valamint a globális verseny erős miatt a helyi gyáregységből jelenleg nem látnak megfelelő megtérülést.
13: A Bátony terenye mellett található maconkai víztározóból a Velencei tó fürdető területére helyezték át a vízminőségmérő bóját, amely folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi, online hozzáférhető adatbázisba. A sűrű információk segítségével az aktuális állapot mellett a vízminőségi változások tendenciái és a hirtelen bekövetkező eltérések is gyorsan felismerhetők.
14: Az Európai Unió tagállamai Magyarországgal is egyetértésben megállapodtak az európai békekeret Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásának feltételeiről, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas elmondta, hogy a felszabadított forrásból 900 millió euró jut az EU ukrajnai katonai segítségnyújtási missziójára, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4 vesző 7 milliárd euró pedig a tagországok katonai kiadásainak megtérítésére szolgál. Kallas megjegyezte, egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Ukrajnának fogják folyósítani. Brüsszeli információk szerint a források tényleges felszabadításához számos jogszabályt kell még elfogadni. Az Ukrán Védelmi Minisztérium az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntést, és különösen a tagállamok azon készségét, hogy a visszajáró összegeket Ukrajna további támogatására fordítsák.
5: Közlekedés.
13: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan, és figyeljenek a vadakra is.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
12: Szóda.
2: elindul a harmadik óránk, tudod, ezek ilyen napi információk, kedves Bihari Balázs, kedves hallgatók, ez itt a Szóda velem Lombos Marcival és vendégemmel, aki egyébként hippi killerként üzérkedik a magyar zeneiparban, és most jelent meg Sose bánt a balfácának a címmel. Ez hanyadik lemez a hippi killernek?
1: Hú, nem tudom, várjál. Egy, kettő, három, negyedik.
2: Negyedik lemez. De egyébként ezen kívül meg Bihari Balázs így tényleg így a feje búbjáig benne van a zeneiparban. Tényleg ilyen Sziget kezdőcsapat, Wanted magazin, ami egy kultikus magazin volt, most a majdnem híres Rocksulinak vagy te az egyik
1: társalapítója.
2: Társalapítója, és a mai napig működsz benne, és oktatsz, és viszed a fiatal zenész palántákat, akik mondjuk így ilyen zenei újságírás, menedzsment, ilyesmi témakörben gondolkodnak. Szóval, hogy tényleg így, nem tudom, én meg sajtóreferens, meg ilyenek. Na, napi információkat olvasok be, és akkor kezdjük azzal, hogy névnaposok. Adalbert, Damián, Damos, Demény, Demién, Denton, Döme, Demién, Dömös, Florence, Florencia, Florentin, Florentina, Karola, Károly, Kósa, Kozima, Kozma, Mirabel, Mirabella és Vince. Boldog névnapot kívánunk nektek, illetve hogyha van olyan ismerősötök, akit így hívnak, és még nem köszöntöttétek fel, akkor pont itt van az ideje, hogy kinyitjátok a hűtőszekrényt, benyúltok és kiveszitek azt az üveg édes pezsgőt, amit 4 évvel ezelőtt kaptatok az unokatestvérétektől. Átmentek hozzájuk, becsöggettek hozzájuk, felköszöntitek őket és megeszitek a vasárnapi ebédjüket. Rántott hús és húsleves. Ha meg valaki vega, akkor megelégszik a rántott patiszonnal.
1: Azt nem tudom, tudod-e, hogy az utóbbi napokban volt egy olyan hír, hogy most az utónév engedélyeztetés, az most azért meg fog változni. Visszaállítják a régi rendet, vagy valami
2: hasonló. Hogy?
1: Hát kicsit szigorúbban fogják venni.
2: Aha, hogy nem lehet Ronaldinho nevet adni a gyereknek. Hát,
1: nem feltétlenül a Ronaldinho-ra gondolok, nem tudom. Nyilván olyan nevek, amiket egyáltalán nem használnak, csak engedélyeztetve van. Hogy azokat szűrni fogják.
2: Aha, hogy ne legyen ilyen sok.
1: Igen.
2: De mert egyébként most mi baj?
1: Igen.
2: Érted? Figyelj, ez tulajdonképpen ez egy virtuális gazdagság.
1: Persze.
2: Tehát érted, egy lehetőség arra, hogy elnevezzem a gyerekemet nyűnyükének, hogyha én úgy gondolom.
1: Vagy függönynek.
2: Vagy érted? Most ennek különben mi? Tehát most, na mindegy. Oké. Eseményeket mondok, 1540 az első, amit jegyez a Wikipédia, harmadik pálpápa engedélyezi a Lajolai Szent Ignác által alapított Jézus társasága, vagyis Societas Jesus, jezsuita rend működését. A vasút születésnapja 1825 óta, az első vaspálya megnyitása Angliában, Stockton és Darlington között. A Darlington az Tea. Ugye? Nekem a Tea jut róla eszembe. 1849-ben Klapka György tábornok aláírja a komáromi vár megadásáról szóló dokumentumot. 1884-ben a budapesti operaházat ünnepélyesen megnyitják.
1: Oh.
2: 1884-ben az a gyönyörű épület. 1908-ban elkészül az első Ford T-modell. Az komoly. 1937-ben, de egyébként fél, ha van ilyen suli, hogy majdnem híres rocksuli, akkor mitől ne lehetne egy olyan, hogy Mikulás iskola, ami egyébként 1937-ben nyílt meg New Yorkban.
1: Mikulás iskola?
2: Aha, Mikulás iskola. Megtanították a bácsikat, hogy hogyan kell nagy szakállal Mikulásként viselkedni. 1961-ben Sierra Leone lesz az ENSZ 100. tagja. Én majdnem elmentem Sierra Leone-ba dolgozni. Képzeld el.
1: De miért csak majdnem?
2: Hát inkább mondjuk vissza? Azt, hogy hála Istennek, hogy nem. 1999-ben ezen a napon 3 új holdat fedeznek fel az Uranus bolygó körül. Mondjak híres születésnaposokat?
1: Mondjál.
2: 1772-ben született Kisfaludi Sándor, magyar költő. Megyünk tovább. 1921-ben született Jancsó Miklós, kétszeres Kossuth-díjas magyar filmrendező.
1: Miki bácsi.
2: 1947-ben született Meat Loaf, Grammy-díjas amerikai rock énekes és színész. Milyen Meat Loaf nóta van?
1: Get out of the hell, meg ilyen, stb.
2: Az ilyen...
1: I do everything for you.
2: Az I will do everything for you. Azaz, tényleg. 1972-ben született Gwyneth Paltrow, Oscar-díjas amerikai színésznő. Bírjuk őt? Érdekes, mert különben egy ilyen hideg, de egy jó kisugárzású csaj. 1979-es születésű Görög Zita, magyar fotomodell, műsorvezető és színésznő. A Görög Zita, képzeljük, én beszéltem vele többször, találkoztam, egy televízióban dolgoztam egy időben, és nagyon-nagyon jó fej. Nagyon-nagyon jó fej volt. És szerintem látszik is rajta,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen.
2: És 1984-ben született Avril Lavigne, kanadai énekesnő, dalszerző, színésznő és modell. És ugye vannak olyan születésnaposok, akik egyáltalán nem híresek, és mivel. Majd a Szentpéter előtt nem az lesz a kérdés, hogy mennyire voltál ismert, meg hány követőd volt a TikTokon, meg az Instagramon, hanem az, hogy mit tettél az életedben, ezért a teljesen hétköznapi embereknek is ugyanazzal a megelőlegezett bizalommal és szeretettel kívánunk boldog születésnapot, illetve az van, hogy van egy ilyen becsípődésem, ez egy perverzió, hogy japán neveket szeretek beolvasni, és találtam hirtelen egy 2001-es születésű japán snowboard versenyzőt, akinek az a neve, hogy Tocuka Yuto. Tocuka Yuto. Nem, ezeket mindig, a japán neveket mindig beolvasom. Nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok, a turizmus és idegenforgalom világnapja van ma 1980 óta, illetve a belgiumi francia közösség ünnepe. És ahogy szoktam mondani minden alkalommal, most is elmondom, hogy igazából azért élünk, hogy azt a rengeteg vagyont, amit megkeresünk, vagy keveset, azt szétosszuk a szeretteink közé, és nem azért, hogy felhalmozzuk. Úgyhogy ha valakinek van rokona, meg szerette, akkor az igenis kötelező leülni az asztal köré és ünnepelni bármit, csak jöjjenek át. És igen, be lehet ülni, ha valaki összekalapozott magának egy Ferrarit, akkor el lehet vinni a unokatestvéremnek a gyerekeit ferrarizni, meg igen, hogyha jó kajákat eszünk, akkor nem csak 2 szeletet kell belőle venni, hanem lehet belőle venni 15 szeletet, és át kell hívni a szomszédokat, és megetetni, hogy ők is lássák, hogy ez nem csak nekünk van, érted, ez mindenkié. Úgyhogy ennyi. Hallgassunk zenét. Mondjam, hogy mivel kezdjük az órát?
1: Igen, mi le?
2: Shakira és Nem, mert azt már egyszer mondtam. Joel, Corey és Rita Ora Drinking című nótája következik.

0: Néz, hall. A nő, aki tálcán hozza a kultúrát. Sűnedina.
1: És akkor vissza is érkeztünk Bihari Balázzsal, ez a harmadik óra, és folytatjuk a Bihari Balázs életéről szóló beszélgetés.
2: Szólott a...
1: Hogy figyelj, de hagyd kérdezzek. Hogy mi volt az a pillanat, amikor így álltál kezedben a gitárral, előtted egy mikrofon, és érezted, hogy ez az. Ez már nem olyan, meg azt szeretnék lenni.
2: Aha.
1: Hanem ez az.
2: Hát főiskolás voltam, és akkor már akkor volt zenekar, amiben játszottam, volt ugye egy ilyen dadaista társulat, a neodadaist, csak az akkoriban kicsit inaktív volt, mert a főhős katona volt éppen abban az időben, meg az egyetemista, nagyon szanaszét voltunk, én Zsámbékra jártam akkor a tanítóképzőt, fizikailag eléggé máshol voltam, és egyik csoporttársammal is voltak ott ilyen punkzenekarok, amiben játszottam, és akkor csatlakoztam egy hívott az egyik srác egy akusztikus zenekarba kísérni a Virág Marcit, aki egy ilyen ismert bűnügyi újságíró lett aztán később. A Marci akkoriban akkor,

0: Akkor a csajozásra használta az akusztikus gitározást, tudod, Bródi János összeesés, és ilyeneket kellett megtanulni, és tényleg az volt, így látszott, hogy ott kísérjük, és így a velük szemben ott ülő 100 lány, az ott így elolvad ettől, tudod, és így nagyon jól szórakoztam ezen. És akkor nem tudom, milyenekkel játszottunk, mint a akkor éppen induló Névtelen Nulla megtársai, mert a Hevesi Imi az szintén zsámbékra járt, és akkor a Tomival így elég sokat jöttek zsámbékra szintén. Nyilván a lánykor ezt boldogítani, meg fellépni, úgyhogy voltak ilyen mellékvágányok, és akkor ezzel az alapmaggal...
1: A Névtelen Nulla volt a Sipos F. Tamásnak a zenekara?
0: Nem, ez a Hevesi Tesóknak volt.
1: A Hevesi Tamás.
0: Igen, a Hevesi Tamás, meg a Hevesi Imi. Ők ugye eredetileg gyulaiak, és akkor még a zenekar gyulai volt. És akkor futottak éppen be a Csíkos Napernyővel, meg a Jeremyvel különösen. Ja, hát az,
1: mondjuk nekem a Csíkos
0: meg voltak vadulva a lányok.
1: Jeremy!
0: Attól kész voltak a csajok, de egészen hihetetlen volt ezt így látni közelről. És akkor, de közben ugye ezzel a háttérzenekarral, a Virág Marci háttérzenekar brigáddal, a Kis Laci nevű sráccal, meg a Pásztor Tomi nevű billentyűssel, mi becsatlakoztunk egy másik főhőshöz, és akkor én ott eljátszottam az egyik számomat.
1: Zenekar nevet akarok hallani.
0: Dandy and the Vulcan Brothers.
1: Csodálatos.
0: Ugye csak egy koncertet ért meg ez a zenekar, és akkor én eljátszottam a számomat, a Nyugati Lányokat, és akkor látszott, hogy így történik valami.
1: De ezt te most földolgoztad egyébként. Ezt most igazából
0: ez már egy többszörös feldolgozás volt, mert gyakorlatilag ebből a Dandy and the Vulcan Brothersből lett az a Mária Hilfe zenekar, amiben én voltam a főhős, és a Laci meg a Tomival indítottuk el, és aztán a Rácz Peti barátom, aki szintén a Hajnóci Csabának volt a tanítványa.
1: Ebben már teljesen megkavarodunk.
0: Igen. Tehát, de hogy az a kör, aki így körülvet, az így hirtelen így több helyről így összezáródott, és egy zenekarra állt össze, ebből lett a Mária Hilfe, ami egy ilyen fekete lyuk, fiatal művészek klubja, vonalon mozgó.
1: A közepe.
0: Tehát így a közepén ott mi elkezdtünk játszani, meg működni, és hát a Nyugati Lányok az ennek a repertoárnak a része volt.
1: Tehát sőt,
0: ez
1: van
0: volt
1: egy
0: a sláger.
1: Zenekar,
0: ez ott a sláger.
1: Van ugye ez a Mária Hilfe zenekar, igen, amiben nem te vagy a főhős.
0: De én vagyok a főhős.
1: Ja, ott már te vagy a
0: főhős. A Dandy and the Vulcan Brothersben.
1: Ja, és ott énekelted a Nyugati.
0: Igen, mert ott az a Dandy nevű srác volt a főhős. És én ott lemostam minden. Tehát, hogy tényleg az, jöttek oda az emberek, tudod, hogy úristen.
1: Ez a Nyugati Lányok, hogy ez milyen jó volt ez a
0: igen.
1: Dal. És ebből volt neked valamilyen konfliktusod a főhőssel?
0: Nem.
1: Figyelj, itt vagyok, dolgozok 90 percet, énekelem, kiénekelem magamból a világot, meg mindent, de majd kijössz előre egy dal elejéig, és onnantól kezdve téged csípnek.
0: Hát ez előfordul, hát volt. Ott volt egy másik zenekar is, egy társzenekar.
1: Szerényebben ott elő.
0: A Szivárványharcosok, ahol később ismert újságíró, meg mindenféle aktivista úriember volt a főhős, a Nánási Tomi, és hát ott az ütős, a Dindi, ő meg a Pierrónak volt a dobosa, a korai Pierrónak, és hát amikor a Dindi kijött mondjuk szólozni, vagy énekelni, hát nyilván nagyságrendeken jobb volt, mint a Nánási Tomi, tehát hogy de hát ő akkor már profi volt.
1: Bozsi, figyelj!
0: Nekem meg pillanatok alatt így azon a szinten kellett lennem, mint ahogy azok a zenekarok, akik ezekben a klubokban játszottak, meg kellett felelni ezeknek a fajta elvárásoknak. Tehát, hogy ugyanúgy játszom a Kampetszel, vagy a FO-szisztemmel, meg társaival, és hogy én ott, nekem ott egyenrangú partnernek kell lenni. Tehát ez egy nagyon nagyon-nagyon gyors és nagyon nehéz pillanat volt mindenképpen, vagy egy folyamat volt, mert voltak ennek azért buktatói.
1: Figyelj, az, ahogy így beszélsz, az jut eszembe, hogy zenekarok jönnek-mennek, vannak nagy sikerek, és nagy eltűnések, vannak olyan sikerek, hogy így azt hiszed, hogy soha nem lesz vége, és 3 év múlva senki nem emlékszik a zenekarra.
0: Persze.
1: És te meg itt vagy, érted? 60 éves leszel, és még mindig, érted, van Hippie Killer, van koncerted.
0: Van.
1: Érted? Nem tudtál egy olyan karriert befutni, mint amit befutott a Kispál és a Borz, vagy a Queen Bee, érted?
0: Én akkor hagytam abba, amikor ők elindultak felfele. Én akkor mentem át az újságírásba, valahogy nekem az ott átfolyt az egészben, és én nem találtam meg pont azokat az embereket, akikkel előbbre tudtam volna lépni. Én ezt látom ebben.
1: Emberi erőforrás.
0: Emberi erőforrásban látom. Hát marha nehéz összerakni egy zenekart szerintem, amelyik
1: működik. És akkor te egyszer csak leraktad.
0: Volt egy idő, amikor leraktam, igen, akkor nagyon meg voltam sértődve a világra, igen.
1: Hú, de várját, szerintem az alternatív zenei világban ez kötelező.
0: Igen. Ja, de hát ugye az volt, hogy mert ugye ez a neodadaiszt dolog, ez egy ponton újra élet, és hát nyilván nem volt egy világhíres zenekar, de viszont folyamatosan koncerteztünk, meg a felvételeink azok külföldön megjelentek ellenben. És kaptunk lemezszerződést. Wow. És viszont ez a főhős, a Csaba, ő akkor éppen kiment Amerikába egy hosszabb időre, és nem tudtuk befejezni a lemezt. És én próbáltam pótolni őt, de hát én nem vagyok a Csaba. És a Csabáról azt kell tudni, hogy nyilván a kutya nem ismeri ma már, de hogy ő egy zseni, tehát hogy a maga módján egy zseni volt. Tehát, hogy kiment a színpadra, és így megállt a levegő abban pillanatban. Tehát, hogy azonnal működött, mert egy olyan kisugárzása volt. Meg olyan szövegei voltak, tehát, hogy azt nem lehet imitálni. Tehát, persze. Hogy érted?
1: Az egy teljesen tehát, új ügy, amikor
0: van
1: egy...
0: Igen, tehát, hogy olyan, mintha a bizottság együttesből a Felugosi Lacát kivennéd, vagy a Radics Gigi zenekarból kivennéd a Radics Gigit.
1: Egyébként csak mondom, hogy én ennek olyan szinten érzem a hatását, hogy én bekerültem 1999-ben egy zenekarba, az volt a neve, hogy Vorpix, amit tulajdonképpen szakasztott ugyanez a szitu. Tehát, hogy érted, bár, és nézzük, a mai napig itt ülök, tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy én a zeneiparban egy ilyen... ugye ezért zsebeltem be sikereket, szóval nem érzem magam egy sikertelen csávónak, de ott alapvetően az Eszenyi Peti volt ennek. Tehát nem, érted, igen, azt a pozíciót nem lehet cserélni.
0: Ezt nem lehet.
1: Az énekesi, igen, pozíciót. Figyelj, a következő blogban mondta egy nagyon érdekes dolgot, és a következő rovatunk címe a bennünk élő Klotild néni. És én arra lennék kíváncsi, hogy mondtad ezt, hogy akkoriban meg voltam sértődve a világra. Hogy ezt az időszakot ezt tárgyaljuk ki, mert ez egy-egybe Klotild néni rovat.
0: Jó.
1: Hölgyeim és uraim, zenét fogunk hallgatni. Lotfi Begi és Gáspár Laci, Fit Majka, Hurrikán című nótája következik.

0: Hölgyeim és uraim, Bihari Balázs és a benne élő Klotild néni, amiről most beszélni fogunk, ugye általában ezt a zsémbes morgos öregasszony, ugye a bennünk élő zsémbes morgos öregasszony tárgyaljuk ki, de hogy itt a te életedben volt egy szakasz, amikor azt mondtad, hogy meg voltál sértődve a világra, és abba hagytad a zenélést.
1: Igen.
0: Hogy ha most ilyen leplezetlenül őszintén beszélgetünk erről, akkor mi történt ott?
1: Hát szerintem ott egy kicsit elvesztettem a fonalat. Elvesztettem a fonalat, mert azokkal, akikkel én próbálkoztam, azokkal igazából nem jött úgy össze, ahogy mondjuk szerettem volna. És akkor itt mondanék egy nevet, úgy hívják ezt a srácot, hogy Artner Iván, ő már nem él, már elég régóta sajnos. Ő egy ilyen nagyon jó barátom volt, és mi együtt játszottunk hát így a 80-as évek közepétől. Tehát ő az a típusú találkozás volt, hogy lementem a Rádei klubba egy Csép 80 nevű zenekarnak a koncertjére, a haverjaimmal.
0: Ja, direkt esküszöm, hogy direkt olyan neveket választottak.
1: Hát ezért mondom, hogy Rejtőjen az egész, tehát persze, hogy mindenki, te érted, ezek a nevek, hogy ott jön a zsiráf, ott van a bubó, ott van a, nem tudom, hogy ez az egész egy ilyen, tényleg Rejtőjen az egész, hogy lementem, és akkor ott a bejárat előtt ott volt az Iván, aki bemutattak, és ő akkor szeret le a Katonaságtól, és nagyon gyorsan kiderült, hogy ő rádióamatőrködik, meg basszusgitározik, és rendezőasszisztens, filmrendezőasszisztens, így egyszerre, tudod. És nem néztük meg a Csép 80 koncertet, utólag is elnézést kérek így 40 év távlatából,
0: egymást intellektusába ragadtatok.
1: Hanem az volt, hogy másnap már jött az Iván át hozzám a bőröndnyi PV basszusgitárjával, és elkezdtünk próbálni. És aztán ő lett később a Mária Ilfe basszusgitárosa is, meg aztán játszottunk még pont ugye a Neodadaist projektben is részt vett így különböző felvételeknél, meg hát ő lett a Tilos Rádiónak az egyik alapítója, mert tehát az egész ilyen technikai hátteret ő biztosította. Ő volt, amikor még illegális volt a Tilos Rádió, ő menekült az antennával a háztetőkön. Ezt bele is írtam a Sose Bánda Balfácánokat című dalba az új lemezen. És hát az Iván volt az, aki mondjuk mint rádióamatőr lehallgatta a pápa látogatáskor a titkosszolgálatot, hogy meg a rendőröket, hogy azért, hogy mert ugye kommunikáltak egymással, hogy hol halad éppen a pápa, mondjuk.
0: Egyébként, bocsánat, köszönök, lehet, hogy a hallgatóink azt hiszi, hogy valami mesejátékot hallgatunk, de ez a valóság, kérem szépen. Tehát, hogy Bihari Balázssal beszélgettünk.
1: Tehát az Iván az ilyen elképesztő csávó volt, és aztán tehát hogy a MIR űrállomásnak a jeleit is fogta, és leszette a MIR állomásnak a videó, meg hangjeleit, és abból aztán a Barcs Miki, a Flash együttesnek a frontembere egy filmet készített Égi Rovar címmel, és az mind az Ivánnak a... És ez annyira...
0: Az Iván
1: annyira,
0: egy hacker volt tulajdonképpen.
1: Igen, egy hacker volt, és ő már akkor internetezett, amikor nem volt internet. Tehát, hogy adatokat vitt át a ZX Spectrum számítógépével, mint rádióamatőr, így az éter hullámain, mit tudom én, Ausztráliába, az ott élő őslakosoknak. Tehát, hogy ilyen elképesztő fazon volt az Iván, és az Iván volt az, aki amikor látta, hogy ezek a dolgok, vagy hát, hogy nekem most így annyira nem megy ez a koncertezés, meg nem tudom az albumot befejezni, és kínlódok vele, mert a Csaba kint van, és aztán, amikor visszajöttök, meg már nem érdekelte. akkor engem behívott a Flash együttesbe, ami hát a legnagyobb ilyen junkie zenekar volt, rólam pedig azt kell tudni, hogy akkoriban egyáltalán nem ittam, és azt a drogokat meg aztán így nagyon-nagyon elutasító módon kezeltem. És hát
0: Miközben ebben a közegben mindenki be volt tépve.
1: Igen, miközben, igen, tehát hogy ez volt egy ilyen érdekes kontraszt ebben, és hát elég gyorsan kiderült, hogy én valószínűleg én túl jó vagyok el a Flash együttesben, meg hát az én rock'n'roll felfogásom az nem feltétlenül abban merül ki, hogy a Wigwam nevű szórakozó helyen ott izébe vagyok állva, és akkor elég gyorsan kikerültem onnan, és aztán bekerültem egy másik helyre, a mondok ismét egy rejtőjenői nevet, a Iván Lendül zenekarnak a utózenekarával, ahol szintén elkezdtünk próbálni, de ott is ilyen olyan helyzetek voltak, hogy mit tudom én, 2 órát vártam a próbaterem vagy a lakás előtt, miközben tudtuk, hogy otthon vannak, és csak annyira be voltak állva, hogy egyszer nem tudták kinyitni az ajtót, szóval ilyen nagyon kellemetlen volt az egész, és akkor egy idő után azt így elengedtem. És akkor miközben meg tényleg azt látom, hogy hirtelen így a Kispál, meg ezek, azoknak így beindultak nagyon-nagyon a dolgaik. Úgyhogy akkor ezt úgy éreztem, hogy ez kicsit ilyen igazságtalan.
0: Aha, hogy igazságtalan a sors. Figyelj, hogy jöttél ki ebből? Még igazából ez a Klotin néni szerintem. Érted, és akkor haragszol a virágra. Igen, hogy tudsz úgy élni, hogy igazából semmi nem jó.
1: Igen, de ez általában ez akkor úgy zajlik, és ez nem csak velem történik meg, hanem nagyon sok mindenki másra, hogy eladogatja a dolgait. És akkor elkezdtem eladni az egyik gitáromat, eladtam egy csomó mindent.
0: Engem hogy belekérdezik, engem a lelki része érdekel ennek.
1: Hát akkor billent ez helyre, amikor megcsináltam a Hippie Killert a 2000-es évek elején.
0: Aha.
1: Ami szintén egy hosszú folyamat volt.
0: Úgy lehet azt mondani, hogy ebben az időszakban úgy alapvetően köpködöd a körülötted lévő zenei kultúrát. Vagy nem. Azért nem mentél át ennyire Klotin?
1: Nem. Hát azért nem, mert ugye közben én újságot csináltam. Tehát a Magyar Narancsba dolgoztam, aztán meg a Magyar Narancsnak a zenei rovata, az gyakorlatilag átment a Vantitba, az Új Péter mellé. És akkor ebből lett a Vantit magazin, és ezzel mi napi szinten annyira el voltunk, meg annyira jó volt a társaság, hát életemben nem röhögtem annyit, mint ezeken a szerkesztőségi értekezeten, ami részben őskáosz is volt egyben, tehát hogy ez egyszerre zajlott, de közben meg mindig minden összeállt tök jól, hogy egész egyszerűen nem volt időm ezzel köpködni, nagyon gyorsan túllendültem, tehát ilyen szempontból túllendültem rajta, de az, hogy zenéjek, az egy nehéz folyamat volt, meg volt, hogy 2 évig nem gitároztam egyáltalán, és gyakorlatilag tényleg az volt, hogy megfogod először 2 év után a gitárt, és akkor hogy is van ez? Hogy is van a saját számom?
0: Elfelejtetted.
1: Hogyan a saját számom, érted? Az borzasztó.
0: Azért azt hagyd mondjam el, ha már van itt magazin, hogy ugye ez egy országos napilap volt, ez egy ilyen, szerintem egy olyan zenei szaklap, ami ilyen intellektuális gondolkodó embereknek volt, tehát hogy nem feltétlenül a zenéről, csak a zenéről, hanem magáról a kulturális üzenetről is szól, hogy nekem van egy olyan emlékem, egy esti program volt, hogy az unoköcsémben a Heilig Tomi valaki egyébként azóta már a Punani Masszívnak a basszusgitárosa és hip-hop producerként rengeteg fiatal és idősebb rappernek ír fantasztikus dolgokat, hogy egy Wanted magazinban a Back to Black frissen megjelent akár péntek, akár szombat lemezkritikát olvastuk a Tomival, és 3,5 órán keresztül mondatokat elemeztünk ki, és vinnyogtunk a röhögéstől, olyan humorral volt megírva, hogy ez az valami elképesztő. Itt van előttem. Itt van a szoba, látom a szőnyek színét, ahol voltunk. Ja.
1: Figyelj, mi nem feltétlenül gondoltuk azt, hogy ezt mi intellektuálisnak szánjuk, vagy bármi ilyesmi. Inkább azt láttuk, hogy nem volt olyan lap abban az időben, amelyik a kellő mélységben foglalkozott volna a dolgokkal, a popkultúrával, vagy a tágabb értelembe vett popkultúrával, mert ugye elég sok mindennel foglalkoztunk.
0: Egyébként most látsz ilyet? 2026-ban vannak-e, vagy mik azok a felületek, ahol a mélyírásnak? Tehát nem, hogy nem elégszer, nem elégednek.
1: Én inkább embereket látok. Emberek. Tehát, hogy embereket látok, akik ezzel, tehát akiktől tudom, hogy ezt a minőséget hozzák, és hogy rájuk számíthatok, hogy olyan mélységben kapok írást, ami engem ki elégít, vagy hallgatok rá, vagy nem hallgatok rá. Ennyi. Tehát, hogy inkább ez van. Most nagyon-nagyon ilyen, hogy is mondjam, nagyon hullámzó egy portálnak, vagy egy zenével foglalkozó lapnak a minősége. És ennek nagyon, nagyon egyszerű oka van.
0: Tehát, igen?
1: Hogy egészen egyszerűen ebben nincsen pénz. És azok, akik mondjuk nagyon tehetségesek, azok egy idő után elvándorolnak máshova, és már nem foglalkoznak ezzel.
0: Aha, elmennek kommunikációs tanácsadóknak.
1: Hát, vagy bármi egyéb, vagy más rovatokkal foglalkoznak, aha, és inkább ezt ilyen mellék...
0: A kérdés az, egyébként a kérdés az az, hogy ez összefüggésben van-e azzal, hogy milyen a zeneipar? Tehát érted, hogyha a zeneipar, és most azt akartam mondani, hogy nincs súlya, de egyébként van súlya a zeneiparnak. Most nemrég kijött egy kutatás, hogy a DES az gyakorlatilag amilyen intenzitással van jelen a magyar zeneiparban, olyan intenzitással Európában senki nincs hatással a közegére. Tehát a DES-re nem lehet azt mondani, hogy súlytalan, mert rettenetesen. És ezt most nem negatív értelemben mondom, én egyébként személy szerint csípem is. De aztán közben meg
1: szerintem
0: a franc tudja érteni, mert a Trabanton szállni érdemes sem egy ilyen, nem egy atomfizika, érted?
1: Persze.
0: Ez egy fülbevászódna. Figyelj, az van, hogy annyira dumálnék mellett, de most váltanunk kell. Kérlek szépen, a dal, ami következik, Ava Max és a Spot a Fake, és aztán visszajövünk egy Siket Norbi versen, és arra szeretnélek kérni, hogy készíts be egy dalszöveget, amit én szeretnék beolvasni a negyedik óra elején.
1: Jó.
0: Jó?
1: Jó.

0: harmadik óra vége mindig egy Siket Norbi vers, ami egyébként nem mindig vidám, és most pont egy veszteségről számol be, címbalmos doktor úr elhúnyt néhány nappal ezelőtt, és hozzáírt a Norbi egy verset. Én ezeket is beszoktam olvasni. Siket Norbert címbénk. Velünk élő ember, együttérző keggyel, remekelő orvos. Rendszerető, gondos, segítsége érték, tekintélye mérték. Nyugalom szigete, jutalom mindene, halánték a deres, ajándéka nemes. Köszönet és hála, közös lelkét járja példás életével, szép társ lényegével. Él e palóchomban, szétfacsarókorban, itt lakoz tisztán, Cimbalmos István. Nyugodjon békében, most pedig következzenek a hírek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
3: Reklámot hallottak.
6: 19 óra van.
3: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
6: Hírek.
7: Alig másfél évvel a megnyitása után leáll a termelés a Nippon Paper Vácrátóti üzemében, írja az ipoinfo.com. A japán vállalat szeptember 7-én jelentette be, hogy december 31-én felfüggeszti magyarországi leányvállalatának működését, a gyártás pedig Japánba helyezi át. A döntés egy olyan időszakban érkezett, amikor több hazai gyártóüzem bezárását is bejelentették. A cég közlése szerint az európai és amerikai elektromos autópiac növekedésének lassulása, valamint a globális verseny erősítése miatt a helyi gyáregységből jelenleg nem látnak megfelelő megtérülést. Bravúros teljesítménnyel ismét az élen végzett az Alak Dunakeszi Sakklub U18-as sakkcsapata a Pest megyei ifjúsági csapatbajnokságon. A város internetes újságának cikkében azt írták, az eredmény azért is nagyszerű, mert a helyiek 2 év után szerezték meg újra a bajnoki címet, ráadásul úgy, hogy a gárda átlag életkora még a 14 évet sem éri el. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni a budapesti fegyház és börtön területére kedd éjszaka sóval töltött zacskóba rejtve, azonban a csomag most sem jutott el a fogvatartottakhoz, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A börtönőrök az éjszakai járőrözés során figyeltek fel az épületkomplexumba bedobott csomagra. A kamerafelvételek visszaellenőrzése alapján azt korábban juttathatták be az objektumba. A felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő, sötét felsőt és világosabb nadrágot viselő személy látható. A tiltott tárgyak bebecsempészésére időről időre újabb módszerekkel próbálkoznak. Korábban élelmiszerekbe, például burgonyába vagy szalámiba rejtve is megpróbáltak készülékeket átadni. A gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kérte a nemzetközi közösséget Ferenc pápa az UNESCO párizsi székházában. A pápa szerint az új technológiáknak a fiatalok fejlődését és oktatását kell támogatnia, és meg kell őriznie a gondolkodásuk és mérlegelésük szabadságát. Úgy fogalmazott. Közös etikai alap nélkül a kommunikációs csatornák megsokszorozódása, a hamis információk és értelmetlen, üres szövegek terjedésének a veszélyével jár, akadályozva ezzel a diskurzust, ahelyett, hogy elősegítené. Nagyot csalódott kutyáikban egy San Diego-i házas pár. Dante és Stephanie épp egy repülőgépen utaztak, amikor telefonos alkalmazásukon keresztül azt látták, hogy valaki betör az otthonukba. A felvételen tisztán kivehető volt, hogy egy férfi először átugorja a kerítésüket, viszi a létrát a résnyire nyitott emeleti ablakhoz, majd bemászik a házba. Ezt követően a biztonsági kamera felvételeinek tanúsága szerint valahol útközben levette a pólóját, megevett egy joghurtot a hűtőből, falatozott egy kicsit a felvágottakból, majd lefeküdt aludni a nappali közepén. Ami viszont a házaspárt még jobban meglepte, kutyájuk Nes mindezt csóváló farokkal, játékkal a szájában figyelte. A rendőrök végül bejutottak a házba és elüldözték a hívatlan vendéget, de a felvételek szerint az Eb a járőröket is csóváló farokkal várta. A férj az eset kapcsán megjegyezte, egészen meglepődtek azon, hogy az elkövetővel a kutyájuk sokkal kedvesebben viselkedett, mint velük szokott.
8: Selena Gomez a családalapítással kapcsolatos terveiről mesélt. A Starity.hu tudósítása szerint a 34 éves énekesnő nemrég egy beszélgetésen fejtette ki, hogy bár a gyermekvállalás számára másképp alakulhat, mint ahogyan egykor elképzelte, idővel szeretne saját családot. A színésznő 2 éve a Vanity Fairnek árulta el, hogy egészségügyi okok miatt nem tudja kihordani saját gyerekét. Elmondása szerint bizonyos panaszai miatt a terhesség az ő és a baba életét is veszélyeztetné, ezért egy ideig gyászolta, hogy az anyaság útja számára más lesz.
9: Közlekedés.
8: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan, és figyeljenek a vadakra is.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
6: Szóda.
0: Drága Bazsi, Bihari Balázs a vendégünk, ez pedig a 4. óra első megszólalása, és én azt kértem, hogy készítsünk elő egy olyan dalszöveget, amit az új lemezedről.
10: Jó.
0: Te elmondod, vagy a kezembe adsz egy papírt, és akkor én ezt, vagy telefont?
10: Elmondom.
0: Na, halljuk.
10: Vagy legalábbis megpróbálom. Ha nem megy, akkor tied a szó.
0: De honnan fogom tudni, hogy enyém a szó?
10: Átadom.
0: Jó.
10: Rádióban még nem mondtam verset. Bár most egyébként éppen egy hangjátékot próbálok készíteni.
0: Tényleg.
10: Beszélsz barátaim, majd lehet, hogy te is majd szerepet játszhatsz benne. Szóval, egy halláskárosodás nevű zenekarban játszott volna, az anyja nem zárta volna rá a kulcssal a lakást. Amúgy is minek az a pankoskodás egy fuvolával a kézben? Egy ütvefúróval úgyis elérheted a hatást. Csörömp, csörömp, csörömp, vigyázz! Füledbe duruzsol a Dixi. Csörömp, csörömp, csörömp, vigyázz! Belét köt, tuti a hiszti. De sose bánd a balfácánokat, mucikám, mert itt jönnek a pisztolyok. Mágusokkal teli a város, megszoktad már, nem feltűnő. A Relativitás Express elsüvít, a jövőddel játszik az idő. Egy antennával menekül az Iván, a háztetőkön, a rendőr elől. Egy búvár jelent a nádas babújba, a walkie-talkie-val ez a jelenet megöl. Csörömp, csörömp, csörömp, vigyázz, füledbe duruzsol a Dixi. Csörömp, csörömp, csörömp, vigyázz, belét köt, tuti a hiszti. De sose bánd a balfácánokat, bucikám, mert itt jönnek a pisztolyok.

0: a Szóda stílus szakértője, Temesi Berci.
1: Bár nem gondolom, hogy az életed végéhez értünk volna, vagy legalábbis a karrier, hogy az eddigi karrier, tehát egy csomó állomás, fontos állomás szerintem kimaradt. De sajnos az adásunk véges. Millió zenekart felsoroltál már, és milliót nem, akik elmentek melletted. Arra lennék kíváncsi, hogy te, aki ráadásul még tanítod is magát a rockzenét. Ugye majdnem híres rocksuli, az a nevedhez köthető, és nagyon sok minden köthető a nevedhez. Hogy vajon meg lehet-e fogalmazni, hogy mik azok a egy zenekarnak, mik azok az apró pici részletei, amik arra van, ami arra ítéli őket, hogy zenekarok maradjanak, hogy nagyot menjenek, és meg tudjanak maradni. Érted, hogy a névtelen nulla, az FO System, a millió zenekarhoz képest mondjuk egy legyen balassagyarmati vonatkozás, egy Kinopuskin, az miért tud 2026-ban is Kinopuskinként üzemelni? Egy Kispál és a Borz miért megy ekkorát a mai napig? Hogy ezek a dolgok szerintem kódolva vannak már egy zenekar életének az elején?
2: Nem. Szerintem nem, ez egy tanulási folyamat. Tehát, ha megnézzük a Kispált akár, akkor azért ott mindig is ilyen nagyon erős emberek dolgoztak együtt egymással, és az erős emberek között mondjuk a Lovasi volt a legerősebb, de aki szerintem sokszor túllőtt a célon, és valószínűleg meg emiatt a zenekarnak az egysége sokszor így elkezdett billegni ilyen vagy olyan irányba. És ezt mindenkinek meg kellett tanulnia, nem csak a Kispálnál, hanem mindenki másnál, hogy el kell viselni, nem csak az, hogy el kell viselniük egymást, hanem tisztelniük kell egymásnak a személyiségét, auráját, döntéseit.

0: itt, és hogy, hogy hosszú távon.
1: Minden trével együtt.
0: Minden most trével most együtt, és lehet, hogy... Lehet,
1: mert hogy mindenki hoz egy olyan, egy trécsomagot.
0: Az egész biztos, és valószínűleg ezeken a nagy-nagy minuszokon is túl tudtak lendülni. Lehet, hogy voltak nagy szünetek, vagy kisebb szünetek.
1: Figyelj, hogy... tiszteletről beszélsz, bocsánat, tehát akkor tulajdonképpen te intelligenciáról beszélsz.
0: Hát, igen.
1: Érted, most szerintem a tisztelet az intelligencia, érted? Hogy látom, hogy a csávó, és most nem egy-egy zenekar, vagy egy-egy emberre, csak hogy véletlenül se. XY egy tapló paraszt. Hát tudom, érzem, hát hatással van az életemre, érted? Beülünk a turnébuszba, és egy állat, egy hülye. De az, amit tud, azzal annyit tud hozzátenni az emberek életéhez, hogy én a tapló parasztságát szépen ezért visszahúzom magamban. És nem hagyom, hogy annak a dühe, amit ez vált ki, az felülírja azt a jóságot, ami ott van benne. Érted, hogy ez egy belső munka?
0: Ez abszolút egy belső munka, és valakivel baromi nehéz ezt megcsinálni, vagy véghez vinni. Nekem is van olyan kedves barátom, aki őrületesen jó basszusgitáros, őrületesen szeretek vele zenélni, de hogy egyébként a mindennapokban, tehát hogy
1: kibírhatatlan
0: baromi játszik ezen a lemezen is. De hogy...
1: Új, tudni fogja, hogy róla van szó.
0: Szia! Tudod úgy, ő is tudja. De ő is tudja ő ezt, is tudja. Hogy ő mennyire egy nehéz eset. Szóval, hogy legalább ő legalább ezt felismeri. És valaki innél meg, ők meg könnyebben meg tudják húzni ezeket a... Nem tudom, vagy le tudják zárni ezeket a problémákat, és tudnak egy új fejezetet nyitni. Mondok újra egy példát, ez a nyugati lányok. Ez a nyugati lányok számomra nem arról szól, hogy felvettem újra, hanem az, hogy én a Petivel játszom újra együtt, hogy 30 év után, vagy 36 év után a Petivel felveszünk egy számot, mert a Petivel nagyon sok mindent csináltunk így 20 évesen, és nagy színpadokon játszottunk, de hogy nem volt közös stúdió felvételünk soha, mert a Peti kilépett a zenekarból egy adott ponton, és akkor valószínűleg minden. És annak ellenére, hogy mi ugyanabban a baráti társaságban voltunk, soha többé nem hívtuk egymást zenélni. Egyszer volt, egy kivétel volt összesen. Az is 30-alahány éve volt. És ez az én részemről volt egy gesztus, hogy elhívtam, hogy játsszuk együtt a nyugati lányokat koncerten. És nagyon jól sült el, és azt gondoltam, hogy ezt meg kell örökítenünk. Aha. És akkor a Petinek mondtam, hogy játsszuk már fel erre az albumra. És a Peti azonnal benne volt.
1: Aha, biztos.
0: Tehát, hogy helyre raktunk valamit, ami egyszer nagyon-nagyon régen így félresiklott. És akkor visszautalnék a vantidos időszakra, akkoriban láttam ilyen 50 éves embereket, akik sértődötten beszéltek arról, hogy ő csak 1972-ben amikor azt mondta, nem tudom, kicsoda is, hogy ez mekkora egy paraszt meg akármi. És hogy ezek az emberek 50 évesen tényleg így vitték magukkal ezeket a sérelmeiket, és amikor láttam, hogy 70 évesen is ugyanott tartanak, azért az eléggé ijesztő tud lenni, és amikor 50 évesek voltak, akkor is azt nem tudom, én azt mondtam, hogy nem szeretnék ilyen ember lenni. Aha. Amikor én annyi leszek. Tehát, hogy én ezt szeretném kizárni az életemből, hogy ilyen fajta lezáratlan ügyeim legyenek.
1: Aha. És igyekszem lezárogatni őket.
0: Igyekszem lezárogatni őket, úgyhogy számomra ez a dal példa erről szól. Nem arról, hogy mennyire jó vagy nem. Tehát, hogy erről én mit gondolok. Annak ellenére, hogy gyakorlatilag ez termeli nekem a pénzt a mai napig.
1: Ja.
0: Nagyon vicces.
1: Tehát tulajdonképpen azt mondod, hogy, hogy egy zenekarból tud lenni majd, nem tudom, 20 év múlva, 30 év múlva egy zenekar. Most függetlenül attól, hogy milyen évet futnak. Hogy mennyire mennek rohadtul nagyot, vagy érted, mennek. Játszanak, kíváncsiak rá, érted, elmennek egy klubba 30-40 ember előtt zenélni. Figyelj, nekem van egy nagyon kedves barátom, aki egyébként egy nagyon nagy rádiós arc, tehát hogy mondjuk, ha van 5 nagy rádiós név, akit fel kell sorolni, akkor ő biztos, hogy benne van az egyik, és ő szokta mondani, hogy tudod, mit szeretnék, Marci? Hogy egy úgy gitározni, mert egyébként ő gitáros srác, hogy úgy gitározni, hogy elmegyünk egy kocsmába, és zsíros kenyérért meg fröccsért játszunk. Uh-huh. És ott ül 30 ember.
0: Teljesen valid.
1: Hogy érted, pedig valószínűleg lennének 5000-en is, érted? De hogy pont azt nem akarja. Uh-huh. Tehát csak önmagáért, jó érzésért muzsikálni.
0: Ja, szerintem az az első.
1: Hogy ez tulajdonképpen az emberi viszonyokon múlik.
0: Igen.
1: Mindig az az első. Abszolút. És játszhatsz bármilyen zenét.
0: Igen. Ez így van. Ez így van. Ja. Ez így van.
1: És, figyelj, ki volt az a zenekar, aki ez alatt a cirka, majdnem 60 év alatt. Nem, szerintem ezt el lehet mondani, mert érted, mert 60 évesen ilyen csillogó szemmel ülni, meg érted, ilyen hévvel kihozni egy lemezt, érted, ami neked, érted, sose bánt a balfácánokat, érted, meg olyan szövegek, hogy tényleg sírok. Hát ez a dalszöveg, ez olyan szép.
0: Hogy azt tudod, hogy miből van a balfácánokat? Ez a sose bánt a balfácánokat? Nem. Hát ez a Sex Pistolsnak a Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistolsból van, mert hogy amikor 11 éves voltam, akkor az IPM magazinben, talán a rádióhallgatók még emlékeznek egyesek erre, az újságra, Interpress magazin, 1978-ban a Stern magazintól átvett egy ilyen hírt, vagy egy cikket a punkról. Hát, és akkor színes képekkel tudták ezt illusztrálni, meg minden, és akkor minden magyarítva volt. És a Sose Bánt a Bollocks, az Sose Bánt a balfácánokat, mert itt jönnek a pisztolyok.
1: Ez milyen durva?
0: Címmel volt apostrofálva, és minden Johnny Rotten, Rohat Jancsi, stb. Ez volt akkor a trend. És hát ez az egész balfácánok szó, ez szerintem ilyen filmes slangből van, hogy a 70-es években az összes ilyen bűnügyi filmben, meg francia filmvígjátékban, szerintem a motherfucker, bocsánat, azt balfácánoknak fordították. Igen. Tudod, vagy ilyen filmek persze, volt, ilyen Pierre Richard, meg ezekben, persze. Hát mindenhol az volt, hogy
1: az volt a címe. Figyelj, mit kezdtem el mondani? Bocsánat, csak ott... Ott nagyon benne voltam egy gondolatban, amit szerettem volna.
0: Hát, nem hogy baj, 60 évesen, hogy mi volt az, ami...
1: Igen, hogy melyik volt az a zenekar, ami nagyon nagy baklövés volt abba hagyni ott akkor.
0: Nagy baklövés volt?
1: Aha, és ez mondjuk lehet a te zenekarod is, de lehet bármi más. Ami azt mondja, hogy figyelj, ennél ők sokkal többre voltak hivatottak, és azt ott elcseszték.
0: Hú, és amihez nekem közöm volt,
1: nem
0: vagy pedig így
1: izé?
0: Hú, hát nem is tudom, mert utólag aztán mindig mindenkivel történt aztán valami, tehát, és hogyha az a nagy negatív dolog nem történik meg velük, akkor más
1: jó, de
0: irányba
1: érted,
0: fordult
1: hogy
0: van
1: azt
0: az
1: láttad,
0: életi.
1: Hogy ennek van egy olyan kulturális üzenete, ez tud annyit, ez ad annyit a társadalomnak, hogy erre szükség lett volna.
0: Hát nem tudom, volt egy zenekar, amelyet úgy hívtak, hogy Új Nem.
1: Aha,
0: egyébként a Rácz Peti, ő volt először a gitáros benne, tehát, hogy ő a Mária Hírfölből az Új Nem bement. Az egy ilyen Tilos az Ice zenekar volt, és a Bende Zsuzsi volt az énekes, aki jelenleg az A38-nak a programigazgatója.
1: Érted, igen, szóval mindenki helyére került.
0: Igen. Figyelj! És csak hát őrültek voltak. Őrültek voltak, és kontrollálhatatlan.
1: Máshogy nem érdemes csinálni, azt gondolom. Figyelj, hallgassunk zenét. Jaj, de szeretem beolvasni ezt a nevet. Kylie Minogue, Things We Do For Love.

0: Utolsó ilyen hosszabb beszélgetésünk következik, ami a jövőről szól. Kedves Bihari Balázs, ami a jövőről szól.
1: Hát igen, egy nagy csend.
0: Hát köszönjük szépen, Bihari Balázs.
1: Mi lehet a jövő? Nem tudom, igazából nehéz így a jövőről beszélni. Nagyon
0: figyelj, megjelent, oké, most jelent meg, 2026-ban jelent meg a Sose Bánt a Balfácánokat Hippi Killen néven. Figyelj, van egy suli, ez a majdnem híres. Csinálod a Wanted podcastet, ugye az akkori Wanted magazinnak a folytatásaként Német Robival csinálod. Hogy így 60 éves leszel, ez brutális, mert nem látlak téged 60-nak. Szóval benned érted? Benned egy, hogy az nem tudom, az a 28 éves alter csávó, azt látom.
1: Hát én szerintem sok szempontból azért már egy bácsiként viselkedek, meg igen? Nem, meg nem, aha, meg nagyon szeretek aludni. Hát valamikor ki kell aludni azt, amit korábban nem aludtál ki.
0: Ja, hát ez nagyon durva. Képzeld el, bocs, mert igazollak téged, én 15 évesen kezdtem el diszkóba járni. 15 éves voltam, és ezt az éjszakai életet nyomtam egészen 30 éves koromig. És amikor megszülettek a gyerekek, kettő, akkor még ketten voltak, akkor minden este 8 órakor az volt a feladatom, hogy fölmegyek és mesét olvasok nekik. És fölmentem 8 órakor, két Babu és Gugu feküdtek mellettem, és 8 órakor elkezdtem nekik mesét olvasni, majd 8 óra 3 perckor elaludtam. És aludtam reggel 7 óráig. Fél éven keresztül. Ami azt jelenti, hogy fél év alatt aludtam ki. Fél év alatt aludtam ki 15 év éjszakázást.
1: Hát igen. Ja, hát ez nekem is valahogy így, nekem még mindig zajlik.
0: Aha.
1: Viszont hát nem tudom, én igyekszem most azért minél több új dolgot tanulni, meg folyamatosan tanulni.
0: Aha.
1: Ha csak így az ilyen hangfelvétel, produceri tevékenységre gondolok, ha már ezért vagyok itt, akkor most próbálok tényleg hangjátékozni, meg olyan felvételeket készíteni, ami
0: elsősorban... te írnád meg a hangjátékot?
1: Hát van egy... Az ötlet az onnan jött, hogy beadtam egy pályázatra egy novellát, és...
0: Saját novellát?
1: Egy sajátot, igen. És hát rengeteg barátom van, akik írnak. Vagy novellát, vagy verseket, vagy könyvet. És arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha lenne egy olyan lemez, amiben ezek a kedves barátaim olvasnának fel, és akkor egyébként lehet, hogy valami zenés, hangjátékos illusztrációval lehetne ezt az egészet megbolondítani, vagy hogy valami íve legyen, lehet, hogy akár ilyen lazán összefüggő legyen, mint egy Black Mirror sorozat, hogy különálló epizódok, de mégis hasonló gondolatiság mentén legyen. Ezt még nem tudom. Meg van egy konkrét hangjáték ötlet is, ezt most nem mondom, hogy micsoda. Az nagyon vicces lenne szerintem.
0: Én meg tiszteletben tartom. Lehetném azt, hogy nem. Már pedig innen ebből az adásból nem állsz fel addig, amíg nem. De tiszteletben tartom.
1: Hát ezt már valaki megcsinálta nagyon-nagyon régen, és igazából engedélyeztetni kellene. Uh-huh. Szóval azért, hogy folytatást lehessen írni ezek köré, a karakterek köré. Ez a koncepció eredetileg. Úgyhogy ezt még le kell zongolni.
0: Én nem is egy újat.
1: Mert erre nagyon rákattantam. És ezt az eredeti hangjátékot, azt minden nyáron meg szoktam hallgatni.
0: Wow.
1: Végig szoktam hallgatni ezt, ez egy sorozat. Vagy a rádióban, vagy ment régen a rádióban.
0: Csabó szalád?
1: Mi?
0: Csabó szalád?
1: Dehogyis. Nem, nagyon más.
0: Ja.
1: Úgyhogy van egy ilyen terv, és akkor már ezt már itt tapogatoztam barátaim között, és abszolút így nyitottak rá. Úgyhogy lehet, hogy ezzel fogunk majd szórakozni, de hogy mikor, azt nem tudom, mert általában mindig az van, hogyha valamit így kitűzök, így bármit, hogy és akkor most ez lesz, akkor az soha nem arra a határidőre valósul meg, hanem sokszor bejön egy másik ötlet, és akkor az kerül előre, és az abból lesz valami. Úgyhogy...
0: Figyelj, az van, hogy ez 6 évtized. Ebből te a zene mellett töltöttél, a magyar könnyűzene mellett töltöttél 4-et. Szerintem 4-et, ugye?
1: Hát igen.
0: Pontosan tudod, hogy kik azok még, akik ezt a 4-et végignézték?
1: Igen.
0: Akik ezt olyan mélységig ismerik, mint ahogy ismered te. Azért nem voltak sokan.
1: Hát de
0: akik ezt várja. Akik nem voltak sokan, akik ezt olyan korrekten csinálták végig. Olyan tisztelettel más karriereket. Nem belerondítva, nem a lóvéért, hanem csak egyszerűen azért, mert élvezed azt, hogy ennek így itt vagy a pályán.
1: Figyelj,
0: én ezt látom.
1: Én szerintem egy olyan buborékban vagyok, ahol hasonló emberek vannak, és ők így állnak hozzá. És ezekkel veszem körbe magam.
0: Tehát a tieid ilyenek.
1: Igen.
0: A tieid, megtaláltad ezeket.
1: Igen. És ebben szerintem nagyon két embert emelnék ki, akik kvázi ők meg az én mentoraim, a Marton László távolodó, aki most már nyugdíjas, és a Szőnyei Tamás, akik tényleg végtelen precizitással, végtelen tudással rendelkeznek. Mindig is szuper volt velük dolgozni. Most a Marton Lacival, meg az Új Péterrel készítettünk egy emlékadást egy úriember, a Molnár Gergelynek a emlékére, mert nemrég meghalt, ő az egyik első punk produkció, a Spinosnak volt az arca, frontembere, és akkor így az UP-val meg a Marton Lacival leültünk adást készíteni, de olyan volt, mint hogyha ténylegesen ilyen, tehát hogyha Vantid így visszatért volna, tehát hogy az az érzésem volt, hogy na most így a helyére került minden, mert nem tudom, tehát így a nyáron nem feltétlenül ilyen tapasztalataim voltak. És ez annyira felszívott, hogy öröm volt ezt így újra átélni.
0: Figyelj, bocsánat, hogy nagyon-nagyon-nagyon szorít az idő, de van egy nagyon fontos kérdésem. És talán ennek van egy ilyen oktató jellege is, vagy legalábbis én lehet, hogy tudnék ebből tanulni, hogy mennyire könnyen engedsz el, vagy nehezen dolgokat. Tehát benne vagy valamibe, fontos neked, fél a véredet adnád érte, és egyszer csak azt van, hogy ez innentől kezdve nincs. Hát sok ilyen dologról mondtál.
1: Ketté választom, mert ugye, mint szerkesztő, nekem sokszor az a dolgom, hogy nagyon könnyen elengedjek dolgokat, meg nagyon gyorsan. És szerintem ezért voltam nagyon sokáig mindenhol, mert nagyon gyorsan tudtam dönteni, és megoldani problémákat. És ahhoz
0: nem bekengeni rajta.
1: És nem bekengést csinálni, megyünk tovább.
0: Aha.
1: És ez az egyik része, másik része, meg nyilván szerintem nagyon nehezen is tudok elengedni dolgokat, főleg embereket. Tehát az nehezen megy. Az, még hogyha látszólag tök könnyen elengedek valamit vagy valakit, akkor se, az nem feltétlenül igaz. Tehát lehet, hogy kifele úgy néz ki, de befele.
0: Aha.
1: Befele azért én így évekig el tudok ezen azért rágódni.
0: Bazi, fél, én sok sikert kívánok neked, meg jó egészséget, meg aktív éveket sokat. Még.
1: Ezt így a 60 éveseknek már ez a jó egészség.
0: Nem, de ez alapvetően mindenkinek mondom. Nyilván, de érted. Bocsánat, de
1: csak ő köhögött, nem én.
0: Purple Disco Machine. Purple Disco Machine és Benjamin Ingrosso Honey Boy című nótája következik. Az jó lesz, kedves hallgatók? Szeretni fogjátok? Akkor jó.

0: Igen, tisztelt hallgatóim, ez volt már a Szóda Bihari Balázsa. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Figyelj, jöhetsz még. Komolyan, szuper. Szívesen látott vendég vagy.
1: Köszönöm szépen.
0: Hozhatod a dolgaidat. Tulajdonképpen így ennyi van. Neked van még van bármi mondani valód?
1: Hát, kedves rádió hallgató, kattintson rá a Spotify-ra,
0: a Vantit Podcast.
1: A Vantit Podcastra több mint 200 adásunk van.
0: Én is vagyok az egyik, de
1: bizony.
0: BBB.
1: Bizony, és elég jól sikerült, én azt gondolom. Úgyhogy bármilyen fronton meg lehet engem találni. Írjatok. Majd, aki esetleg zeneipari munkás szeretne lenni, akkor ő jelentkezzen a majdnem híres roksuliban.
0: Menedzser, rock újságírás.
1: Érdeklődjön. info@mhrs.hu.
0: Vagy kedves szülők, hogyha gyerekeitek nagyon szereti a könnyű zenét, de látjátok, hogy tehetségtelen egyébként, nem jó gitáros, nem jó dobos, meg izé, de nagyon szeretne benne elhelyezkedni, akkor szóljatok a gyerekeknek, hogy van bizony egy menedzser képzés, és attól, hogy valaki nem jó dobos, vagy nem jó basszus gitáros, vagy nem jó énekes, még lehet a zeneiparnak a csúcsán is lehet embertelen jó menedzser, rengeteg zenekar van, akiből nagyon sok pénzt lehet csinálni. Igazából csak az az ember nincs, aki ezt tudja, hogy mi ennek a módja a sikercsinálásnak. A Bazsi ezt tanítja. Hölgyeim és uraim, itt nálunk szerelmes órák következnek, a szerelem hullámhosszán, ilyenkor mondom mindig, és ezt nem hagyom ki, mert szentül hiszek benne, hogy hagyjatok a tévét a francba, inkább hangosítsátok fel a rádiókat, hogy ne hallják a szomszéd szobába, a szomszédok gyerekek, nagymamák, apukák, anyukák, anyósok, apósok, hogy mit csináltak ott bent a szobában, vagy éppen olyan a viszony, akkor, hogy már csak azért is, akkor meg halkítsátok le, hogy, és akkor lehet mutatni, hogy miért is csinálunk. De hogy szeressétek egymást, meg minden. És hallgassátok a szerelem hullámhosszán. Jövő héten is leszünk, sziasztok!
1: Ciao.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk. 20 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
5: Ismeretlenek járhatják a Váci társasházak lépcsőházait villanyszerelési munkára hivatkozva. Erre hívta fel a lakók figyelmét az alpolgármester. A beszámolók szerint az idegenek azt mondják, munkavégzés miatt érkeztek, majd körülnéznek az épületben. Rozmaring Sándort a közös képviselők és lakók is megkeresték az esettel kapcsolatban. Mint fogalmazott, érdemes körültekintően eljárni és nem beengedni olyan személyeket, akiknek érkezéséről sem a gondnok, sem a lakók nem tudnak. Azt kérik a házakban élőktől, hogy hasonló esetben először ellenőrizzék, valóban rendeltek-e munkát az épületbe. Gyanús körülmény esetén célszerű értesíteni a közös képviselőt, szükség esetén pedig a rendőrséget is. Salgótarjánban holnaptól folytatódik a Rákóczi úton az aszfalt kopó réteg terítése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a jövő héten az alsó, Csokonai út és helyi járati buszállomás közötti szakaszon teljessé válik a burkolat. Ugyanezen rész Zagyvapál falva felé vezető oldalán a fenti munkákat hétfőtől szerdáig fogják elvégezni. A kivitelezés ideje alatt félpályás útlezárásra, jelzőlámpás forgalom irányításra számíthatnak az autósok. A felső, gépipari technikum és bemút közötti szakaszon belül a Vásártér környékén a teljes lezárással érintett területen hétfőtől csütörtökig valósulnak meg a felújítások. A gépipari technikumtól a munkásútig tartó részén az újonnan lefektetett ivóvízvezeték nyomvonalának helyreállítását fogják elvégezni félpályás korlátozás, jelzőlámpás forgalom irányítás mellett. A Bátony terénye mellett található maconkai víztározóból a Velencei tó fürdető területére helyezték át a vízminőségmérő bóját, amely folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi, online hozzáférhető adatbázisba. A sűrű információk segítségével az aktuális állapot mellett a vízminőségi változások tendenciái és a hirtelen bekövetkező eltérések is gyorsan felismerhetők. Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertőtó magyar oldalán, ahol a 10 évvel korábbi terveknél 80%-kal kisebb beépítéssel számol a mostani fejlesztési koncepció. Szemerei Samu a Közlekedési és Építési Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára a lakossági fórumon elmondta, hogy a lehető legrövidebb időn belül szeretnék kiírni a feltételes közbeszerzést az ideiglenes strand megvalósítására. A cél az, hogy amíg a munkálatok zajlanak, elérhető legyen magyar oldalon is a tó, és lehessen benne fürdeni. Az államtitkár kulcsfontosságúnak nevezte a fürdőhely kialakítását és a partra vezető út már elkezdett felújításának befejezését. Hozzátette, a jövő év elején elindulhat a tervezési folyamat a végleges beruházásra, amit majd engedélyeztetnek, végül kiírják a közbeszerzést. Szeptember eleje óta három autópálya szakaszon is ellenőrzik a járművek átlagsebességét Szlovéniában, és hamarosan egy negyedik részt is ellátnak a pontszerű sebességmérésnél hatékonyabb ellenőrzéshez szükséges berendezésekkel, írja a Német Autóklub alapján a Telex. A közlés szerint a nyári turizmus szempontjából is fontos A1-es stráda 1, míg az A2-es 2 jellemzően 10-15 kilométeres szakaszain lehet számítani az újfajta mérésre. A következő ütemben az A1-es autópályán helyezik el az újabb figyelőrendszert.
4: Közlekedés.
5: Mozgó trafipaxra lehet ma számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett sebességmérés várható Vácon, a Kosdi úton és Őrhalom belterületén is. Ne hajtsanak gyorsan!
4: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
6: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
4: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Ideiglenes trannyihat jövő nyáron a Fertőtó magyar oldalán, ahol a 10 évvel korábbi terveknél 80%-kal kisebb beépítéssel számol a mostani fejlesztési koncepció. Szemerei Samu a Közlekedési és Építési Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára a lakossági fórumon elmondta, hogy a lehető legrövidebb időn belül szeretnék kiírni a feltételes közbeszerzést az ideiglenes trann megvalósítására. A cél az, hogy amíg a munkálatok zajlanak, elérhető legyen magyar oldalon is a tó, és lehessen benne fürdeni. Az államtitkár kulcsfontosságúnak nevezte a fürdőhely kialakítását és a partra vezető út már elkezdett felújításának befejezését. Hozzátette, a jövő év elején elindulhat a tervezési folyamat a végleges beruházásra, amit majd engedélyeztetnek, végül kiírják a közbeszerzést. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni a budapesti fegyház és börtön területére kedd éjszaka sóval töltött zacskóba rejtve, azonban a csomag most sem jutott el a fogvatartottakhoz, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A börtönőrök az éjszakai járőrözés során figyeltek fel az épületkomplexumba bedobott csomagra. A kamerafelvételek visszaellenőrzése alapján azt korábban juttathatták be az objektumba. A felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő, sötét felsőt és világosabb nadrágot viselő személy látható. A tiltott tárgyak bebecsempészésére időről időre újabb módszerekkel próbálkoznak. Korábban élelmiszerekbe, például burgonyába vagy szalámiba rejtve is megpróbáltak készülékeket átadni.
4: A szlovák miniszterelnök és a szlovák főügyész egyaránt őket és családjukat fenyegető üzenetet kaptak a napokban. Utóbbi szóvivőjének bejelentése szerint a Maros Zsilinkának címzett levélben egy ismeretlen személy pokolgépes támadással fenyegette meg a főjogászt és a feleségét. Az ügyben már nyomozást indított a rendőrség. Robert Ficóval kapcsolatban a szlovák kormányhivatal azt közölte, a főügyészhez hasonlóan a kormányfőnek és családjának címzett akcióval fenyegető megkeresést kaptak. Annak tartalmában az illetékes szervek foglalkoznak.
5: Nagyot csalódott kutyáikban egy San Diego-i házas pár. Dante és Stephanie épp egy repülőgépen utaztak, amikor telefonos alkalmazásukon keresztül azt látták, hogy valaki betör az otthonukba. A felvételen tisztán kivehető volt, hogy egy férfi először átugorja a kerítésüket, viszi a létrát a résnyire nyitott emeleti ablakhoz, majd bemászik a házba. Ezt követően a biztonsági kamera felvételeinek tanúsága szerint valahol útközben levette a pólóját, megevett egy joghurtot a hűtőből, falatozott egy kicsit a felvágottakból, majd lefeküdt aludni a nappali közepén. Ami viszont a házaspárt még jobban meglepte, kutyájuk Nash mindezt csóváló farokkal, játékkal a szájában figyelte. A rendőrök végül bejutottak a házba és elüldözték a hívatlan vendéget, de a felvételek szerint az ebb a járőröket is csóváló farokkal várta. A férj az eset kapcsán megjegyezte, egészen meglepődtek azon, hogy az elkövetővel a kutyájuk sokkal kedvesebben viselkedett, mint velük szokott.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan, és figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 27-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Megújult a Dunakeszi Református templom belső tere. A közösség honlapjának beszámolója szerint a felújítás egyik fontos célja a férőhelyek számának növelése volt. A régi padok helyére újak kerültek, az orgona is megújult, így a korábbi 130 helyett immár 170 ember számára biztosított az ülőhely a templomtérben. Hozzátették, az új kialakítás arra is lehetőséget ad, hogy a templomtérbe bevonuljanak. Ezt már az egyik felújítás utáni esküvő is megmutatta. A régi padokat a Gulácsi Református gyülekezet kapta meg. A munkálatokat több forrásból finanszírozták. Pest megye 22 vesző 2 millió forinttal, az Északpesti Református Egyház megye 3 vesző 5 millió forinttal, a Göt fejlődéséért közalapítvány 2 millió forinttal, Dunakeszi Város önkormányzata pedig 1 millió forinttal támogatta a projektet. A gyülekezet tagjai összesen 12 millió forinttal járultak hozzá a munkákhoz.
4: Alig másfél évvel a megnyitása után leáll a termelés a Nippon Paper Vácrátó üzemében, írja az ipoinfo.com. A japán vállalat szeptember 7-én jelentette be, hogy december 31-én felfüggeszti magyarországi leányvállalatának működését, a gyártás pedig Japánba helyezi át. A döntés egy olyan időszakban érkezett, amikor több hazai gyártóüzem bezárását is bejelentették. A cég közlése szerint az európai és amerikai elektromos autópiac növekedésének lassulása, valamint a globális verseny erős miatt a helyi gyáregységből jelenleg nem látnak megfelelő megtérülést.
3: A Bátony terénye mellett található maconkai víztározóból a Velencei tó fürdető területére helyezték át a vízminőségmérő bóját, amely folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. A sűrű információk segítségével az aktuális állapot mellett a vízminőségi változások tendenciái és a hirtelen bekövetkező eltérések is gyorsan felismerhetők.
4: Az Európai Unió tagállamai Magyarországgal is egyetértésben megállapodtak az európai békekeret Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásának feltételeiről, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas elmondta, hogy a felszabadított forrásból 900 millió euró jut az EU ukrajnai katonai segítségnyújtási missziójára, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4 vesző 7 milliárd euró pedig a tagországok katonai kiadásainak megtérítésére szolgál. Kallas megjegyezte, egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Ukrajnának fogják folyósítani. Brüsszeli információk szerint a források tényleges felszabadításához számos jogszabályt kell még elfogadni. Az ukrán védelmi minisztérium az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntést, és különösen a tagállamok azon készségét, hogy a visszajáró összegeket Ukrajna további támogatására fordítsák.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan, és figyeljenek a vadakra is.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Az Európai Unió tagállamai Magyarországgal is egyetértésben megállapodtak az európai békekeret Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásának feltételeiről, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas elmondta, hogy a felszabadított forrásból 900 millió euró jut az EU-ukrajnai katonai segítségnyújtási missziójára, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4 vesző 7 milliárd euró pedig a tagországok katonai kiadásainak megtérítésére szolgál. Kallas megjegyezte, egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Ukrajnának fogják folyósítani. Brüsszeli információk szerint a források tényleges felszabadításához számos jogszabályt kell még elfogadni. Az ukrán védelmi minisztérium az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntést, és különösen a tagállamok azon készségét, hogy a visszajáró összegeket Ukrajna további támogatására fordítsák.
3: Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertőtó magyar oldalán, ahol a 10 évvel korábbi terveknél 80%-kal kisebb beépítéssel számol a mostani fejlesztési koncepció. Szemerei Samu, a Közlekedési és Építési Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára a lakossági fórumon elmondta, hogy a lehető legrövidebb időn belül szeretnék kiírni a feltételes közbeszerzést az ideiglenes strand megvalósítására. A cél az, hogy amíg a munkálatok zajlanak, elérhető legyen magyar oldalon is a tó, és lehessen benne fürdeni. Az államtitkár kulcsfontosságúnak nevezte a fürdőhely kialakítását, és a partra vezető út már elkezdett felújításának befejezését. Hozzátette, a jövő év elején elindulhat a tervezési folyamat a végleges beruházásra, amit majd engedélyeztetnek, végül kiírják a közbeszerzést.
4: Fehér pamacsos selyemmajmot találtak annak a tiszafüredi férfinak az autójában, akinél tavaly egy Magyarországra csempészett tigriskölyköt foglaltak le. Természetkárosítás büntette miatt jelenleg is nyomoznak abban az ügyben, amely 2025. novemberében vált ismerté, amikor a férfi lakóhelyén tartott kutatás során egy ragadozót találtak. Szeptember 24-én egy pomázi közúti ellenőrzés során a férfi autójában ezúttal egy másik védett állatot találtak. Az állat származása nem ismert, eredetét igazoló iratokkal és egyedi jelöléssel sem rendelkezett, tartása Magyarországon magánszemély számára nem engedélyezhető. Az emlőst a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték. A nyomozók a férfit az egzotikus példány engedély nélküli tartása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Selena Gomez a családalapítással kapcsolatos terveiről mesélt. A Starity.hu tudósítása szerint a 34 éves énekesnő nemrég egy beszélgetésen fejtette ki, hogy bár a gyermekvállalás számára másképp alakulhat, mint ahogyan egykor elképzelte, idővel szeretne saját családot. A színésznő 2 éve a Vanity Fairnek árulta el, hogy egészségügyi okok miatt nem tudja kihordani saját gyerekét. Elmondása szerint bizonyos panaszai miatt a terhesség az ő és a baba életét is veszélyeztetné, ezért egy ideig gyászolta, hogy az anyaság útja számára más lesz.
1: Közlekedés.
4: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan, és figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon. Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 28-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke ájog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap, a fekvőbetegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormányfő közlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kis adózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kis adózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Michelle Williams a 2000-es évek elején a slágerlistákat uralta a Destiny's Child tagjaként, most pedig egy teljesen új szakmát szemelt ki magának. Az énekesnő 47 évesen újra az iskolapadot koptatja, és pszichológiát tanul az egyik virginiai egyetemen. A Daily Music információi szerint az egykori popstár elmondása szerint először még a családjának és a barátjainak sem mondta el, hogy beiratkozott az egyetemre, mert félt, hogy nem fogja tudni elvégezni.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke ájog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap, a fekvőbetegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormányfő közlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem fő foglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Michelle Williams a 2000-es évek elején a slágerlistákat uralta a Destiny's Child tagjaként, most pedig egy teljesen új szakmát szemelt ki magának. Az énekesnő 47 évesen újra az iskolapadot koptatja, és pszichológiát tanul az egyik virginiai egyetemen. A Daily Music információi szerint az egykori popstár elmondása szerint először még a családjának és a barátjainak sem mondta el, hogy beiratkozott az egyetemre, mert félt, hogy nem fogja tudni elvégezni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

felső nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavű nevű revű, cinema veríték menetrend szerint.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke ájog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap,